0: pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

otthonodtól. De a Rádiógagát ilyenkor sem kell nélkülözzed. Letöltöd a telódra a Rádiógaga applikációt, vagy rákattansz a rádiógaga.ro oldalra, és olyan, mintha otthon lennél. A medved van, a Gaga veled van.

0: Vidd magaddal bárhová.
1: Radiogaga.ro.
0: Radiogaga.ro.
1: Folyamatosan visülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
1: Hűvös párás a reggel, adás körzetünkben szinte mindenhol 10 fok alatti értékeket mérünk. 24 órára őrizetbe vették Călin Georgescut, és a nem biztosított személyek számára is megtéríthetővé válhat az influenza elleni oltására. Jönnek a részletek is. Szép reggelt kívánok, Rigmányi Eszter vagyok. Bűnmegelőzési kampány zajlik Maros megyében ezen a héten, amelynek keretében minden nap más témára hívják fel a figyelmet. Ma az online biztonság áll a középpontban, különös tekintettel arra, hogy a gyerekek gyakran az interneten válnak áldozattá. Szerdán a családon belüli erőszak megelőzésével foglalkoznak, csütörtökön az idősek biztonsága kerül napirendre. A pénteki zárónapon a kábítószerkereskedelem megelőzésére összpontosítanak. A rendőrség partnereivel együtt a gyerekekhez, a szülőkhöz, a tanárokhoz, az idősekhez és az egész közösséghez szól a szeptember 25-éig tartó kampányban. 24 órára őrizetbe vették Călin Georgescu volt államfőjelöltet egy üzletember megkárosításának ügyében. Ugyanebben az ügyben Ionel Ruszen üzletembert is őrizetbe vették. Călin Georgescu a csaknem 9 órás házkutatás után került a Diákot székelyére, és az ügyészségi források szerint nem kívánt vallomást tenni. Az ügy Răzván Leu 2024 januárjában tett feljelentése alapján indult. A sajtó szerint Răzván Leu 1,1 millió eurós garanciát fizetett egy hitelért, amelyet végül nem kapott meg. Jelenleg nincs meg a kormány beiktatásához szükséges 233 parlamenti szavazata a korábbi koalíció együttmaradt pártjainak, véli Kelemen Hunor. Az RMDS elnöke közölte, pártja folytatja az egyeztetéseket a PNL-ével és az USZIR-ével, majd a tárgyalások és a kormányprogram ismeretében dönt. Az RMDS vezetőtestülete várhatóan ma határozott további lépésekről. Kelemen Hunor szerint azt is mérlegelniük kell, hogy érdemesebb parlamenti szavazásra vinni a kabinetet, ha csak 160-170 támogató szavazatra számíthatnak. A nem biztosított személyek számára is megtéríthetővé válhat az influenza elleni oltás ára. Erről a parlament már szavazott, és az intézkedést az orvosi kamara, az egészségügyi minisztérium és az országos egészségbiztosítási pénztár is elfogadta. A javaslatot az új keretszerződésbe foglalják bele, megelőzési intézkedésként. A részletek, így az oltás felírásának feltételei még nem ismertek. A biztosítottak számára ugyanakkor lehetővé tennék, hogy az oltás bármely családorvos kiadhassa. Nem tud kellően eredményesen reagálni az Európai Unió a nagyszabású kiberbiztonsági incidensekre az információk elégtelen megosztása miatt, állapította meg az Európai Számvevőszék. A jelentés szerint továbbra sincs hivatalosan meghatározva a két fő uniós kiberbiztonsági hálózat együttműködésének módja, és egyes tagállamok még nem hajtották végre teljesen az uniós szabályokat. A nemzetbiztonsági előírások is korlátozzák az információk megosztását, az együttműködés javítását és szigorú biztonsági ellenőrzéseket javasolnak. Hűvös párás a reggel, adás körzetünkben szinte mindenhol 10 fok alatti értékeket mérünk. Ma gyakran lesz felhős az égbolt, elszórtan csapadék is érkezhet, érezteti hatását a sarkvidéki levegő, 14 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
0: Most pedig.

0: Na, hello mindenkinek, kedvenc hölgyeim és uraim, indul a mai hármas szabály most már az eredeti felállásban, nagy köszi a fiúknak, tegnap kisegítettek, úgyhogy ma már így becsületesen fűsül, nyomjuk a reggeli műsort, Nagy Endre és Berecki Szilvi a mikrofon mögött, a következő 4 óra miénk.
1: Így van, tartsatok ma is velünk, sok minden vár ránk, van fekete-fehér igen nem játék ebben az órában, igaz vagy hamis játék, érdemes regisztrálni, az is zajlik még. Úgyhogy van itt minden fincsiség, zenei szempontból is jön egy kis csemege, Neil Horan és a Dinner Party az első zene, itt most ébredjetek velünk a mai kedben is.
2: Ez a hármas szabály.
3: A maga nemében

0: Whitecomb és a Kingdom of Fear, egy fagány kis country dali reggelre. 10 perccel vagyunk, 7 óra után. Jó reggelt, jéhá mindenkinek. Szeptember 22-e van. Most ami van? Most már ősz van, csillagászati ősz van.
1: Igen, tegnap már elsirattuk a Bészabó kollégával. Bár ez is olyan, egy kicsit olyan, ahogy mondja a székelyembe, kicsit olyan lebarcált ez a dolog, mert nem lehet pontosan belőni. Azt mondják, hogy 21-e és 23-a között valamelyik percen a föld pont ott van, csak lévén, hogy eléggé, tehát ha a radarba futnánk, nagyon fizetni kellene a földdel. Eléggé nagy sebességgel szágod, ezért nem mindig lehet pontosan belőni, hogy hol vagyunk.
0: Ja, mármint, hogy mikor lesz a napi egyenlőség?
1: Igen, azt nem lehet pontosan percre, szájszra pontosan, hanem az ott valamikor elé hátra csúszkál egy kicsikét, de tényleg csak órákat, tehát nem olyan vészes.
0: Lehetek egy borzasztó naív kérdéssel itt most ma reggelnek a megindítója, hogy a napi egyenlőség az nem azt jelenti, hogy egy egész napon át ugyanolyan hosszú a nappal az éjszaka.
1: A napi...
0: Akkor mindössze percen.
1: Hát nem úgy értem, hanem hogy az mikor reesik pontosan, hogy mikor van az, amikor átmegyünk
0: mára,
1: egyikből.
0: Mára vagy tegnapra, igen, hát a tegnap volt ugyanakkor a naps az éjszaka, vagy ma ugyanakkor az az naps az éjszaka. Tehát nem,
1: hát jó, érted, de hol? Kinél? Mert hogy neked mikor van napas éjszaka, az egészen másképp van Üzbegisztánban.
0: Tényleg?
1: Hát persze.
0: Én nem értem, hogy
1: Üzbegisztánban kimentek színát takarni.
0: Az lehet, bezzeg nekik. Mit az 5 fokba? Elég nehezen, de azért igen. De hát végül is lehet színát csinálni.
1: Mi takargatjuk magunkat?
0: Magunkat, pontosan. Mi a helyzet? Vészabó kollega bírta reggel?
1: Hogyne, nagyon vagány volt. Csak egyszer tévesztett el, hogy hány óra van. Mert reggel 7-kor már 8 órát mondott, és csodálkozott, hogy miért kíván mindenki jó reggelt. Mondom, azért ma az van. De jó volt, vagány volt, rendben volt.
0: Jó van, köszönöm szépen, fiúk, tényleg, hogy kiszedtetek egy picit a trutymóból. Kellett ez a reggelecske, de itt vagyunk, és most már folytatjuk a héten, most már ebben a felállásban, hogyha minden igaz, és a jó Isten is úgy akarja, akkor itt leszünk. Van egy játékunk, ugye? Van valami vagány játékunk. Ja, kicsit vegyen fel a szagot.
1: És akkor, amikor van egy játékunk, akkor már startból 2 van. Tehát ez nagyon fontos, hogy aki a fekete-fehérre akar regisztrálni, mi már ebben az órában lesz, és még mindig Endi Bocsokért, és még mindig Gagásbögrért, ő írja oda, hogy fekete-fehér igen, nem, mert zajlik az igaz vagy hamis játékunk, ami aztán a későbbiekben újabb 3 nyereményt hoz 11 óráig, csak a reggeli műsorban. Arra is várjuk a regisztrációkat, úgyhogy nagyon sok a dolga annak, aki ezeket beírja a táblázatba.
0: Hogy? Jó reggelt, Tata, neked is. Hallod, hogy van ez a, még az Endi Bocsoki a héten jön velünk?
1: Igen.
0: Valahogy így van. Hát, meg, hogy
1: már velünk jönne, de a hallgatókkal így.
0: Igen,
1: de nem sajnáljuk. Nem sajnáljuk.
0: De hogy is ne viccelj. De most tényleg a héten még meg kell tolni ezt a regisztrációs dolgot. Azt hiszem, hogy a héten még biztos, aztán pedig jövő hét elején talán, de most így nem akarok ebbe belemenni, mert amúgy se tudjuk, úgyhogy majd a hét hátra levő részében megbeszéljük, mert most aki a héten még regisztrál és játszik, az biztos, hogy itt lesz velünk.
1: Így van, és csodálatosan mindeközben zajlik ez a szeptember. Most már lassan mindennel meg vagyunk, ami őszi dolog, nem? Az iskolát elkezdtük, a szüreti bálok lejártak már mind.
0: De hol most kezdődött el, tesó? Ja. Hát nem viccel, az október még tele van szüreti bállal. Hát a szőlő, én most ugye vasárnap szüreti bálba voltam, az nem tudom. És a szőlő még egy picit savanykás. Hát én azt kell mondjam, egy kicsit még savanykás volt a szőlő.
1: De legalább úgyhogy, csokra húzza a lányok száját, azért van.
0: Kicsit igen, oda igen, úgyhogy jó volt, vagány volt, de még szerintem az október az még bőven szüreti bál szezon. Hát csak most jön Enrád, meg csak most jön egy csomó minden. Hát végül is a betakarítások azok megvoltak, de hát október az még bőven, hát a levélszedés,
1: az
0: almaszedés,
1: még jön a levélseprengetés, tényleg, yes. Meg a teljesen legális keserűlapú égetés a hátsó udvarban, hogy a szomszéd a fehér lepedővel jöjjön ki teregetni, és hogy fog örvendeni egymásnak mindenki, jó lesz ez az ősz. Hát annyi vagány dolog vár még ránk, hogy csak, na, kár, hogy Gyergyóban lefagy, mielőtt megérne. 0730548888, írjátok meg nekünk, hogy telik az ősz, melyik pontját pipáltátok, illetve mikor mentek már születi bárba, meg kíváncsiak vagyunk rátok.
2: Mindenről dumál.

0: Lionel Sake szekücsit székelnek érezte magát, és elment a csillagösvényre. Ez volt a Star Walking, 7 óra 17 perc. Üdvözöltetjük Csaba királyfit, ha találkoznál vele, kedves Lionel Sake. Marika ide, beköszön nekünk, mert hova máshova köszönjön be, ha bennünket hallgat. Szép jó reggel, csodaszép őszi napot kívánok nektek, szeretettel. Igen, egy őszi nap is lehet csodaszép, ez teljesen így van, rendben. Egyébként a teljes mindenféle lompullatos, színpompázatos őszi pasztel festmény még ezután kezd összeállni rendesen.
1: Persze.
0: Október első feléig meg olyan szépeket tudnak mások kirándulni az erdőkben, hogy nézzék, hogy csak na.
1: Na, még második fele is, nem? Az ilyen novembertől kezdődik ez a nagyon barnás, szürkés valami. Úgyhogy még szerintem, sőt, hát még világításkor nagyon szokott lenni ez a szép-szép kis erdős hangulat. Úgyhogy én szeretem az ilyeneket. Hol vagyunk? Bocsáss meg, csak melyiket
0: itt... Marikát olvastam, itt van Simon
1: elmondom,
0: is.
1: Elmondom nektek, csak azért, hogy miért nem figyeltem. Elmondom nektek, hogy az a helyzet, hogy van nekünk egy közös táblázatunk, ahol kicsit idengetjük Bészabozsolt kollégánkat, és volt nekünk egy kedvenc kicsi dínunk, amit Atal szerkesztett, és mindegy féle vonalkákban mindenből is eltűnt, és most Atával próbálom lemecselni, hogy valahogy hozza vissza kicsi dinunkat ideggelre, úgyhogy ezzel foglalkoztam. Szóval Marikát és Simont olvastad, itt van velünk Erika is a 11. kerületből, ott is ébredezik a nap, szép tiszta idő lesz, ma úgy néz ki Budapesten, egyelőre sokkal jobb, mint itt nálunk, illetve Anikó is azt írja, szép kedd reggelt kívánok nektek, sok szeretettel, legyen csodálatos napotok. Köszi szépen, drága Anikó. Visszatérve kicsit még ezzel a születi bálon nem futunk két kört, mert nagyon kíváncsi vagyok azzal kapcsolatban, hogy hol milyen születi bálok vannak most. Mert picit úgy azt láttam hétvégén, hogy végre vissza lehetett egy kicsit csöppenni abban a régi, hagyományos, jó kis születi bálba. De ez így volt, elvárva, így volt megrendelve, így volt csinálva.
0: Hogy megvannak a csőszök, és akkor a szőlő fel van téves, nem szabad lopni.
1: Pontosan.
0: Is. Ha lopnak, akkor jaj a csőszöknek, és így tovább, stb. Is. Mindenki szépen fel van öltözve, meg mindenféle borosüvegek, és mindenkit kóstoltatnak, meg stb.
1: Pontosan, éppen ezért szerettem nagyon. Tehát ugye nálunk nyárad mentén legalábbis én ebből tudok kiindulni, mert itt jártam születi bálba. Ez volt a szokás, hogy ugye fel van kötve egy óriási nagy ilyen rácsos valami, arra tele van szőlővel, én is voltam csőszve 3-4-szer, és akkor ugye csőszök vigyáznak a szőlőre, és akkor ugye lehetett lopni, huncutkodni, ha el tudtad lopni, és nem vették észre, akkor tiéd volt a szőlő, hanem akkor ki kellett fizetni. És akkor indul ilyen, hogy első gerez szőlő, áraz 150
0: lei. És akkor van az árverés.
1: Indul a buli. Persze. Ne, ez nem az árverés. Ez még csak a maga a szőlőlopás része.
0: Ja.
1: Van az árverésnél, van egy ilyen szőlőkoszorú, vagy valami,
0: tényleg.
1: És akkor az indul. Az első kikiáltás jár 100 lei.
0: És akkor egyszer...
1: Én adom. Jóska már a hátsó utcában, nagyon jó.
0: Közben Jóska vannak a feleségek. Jóska megmondta, mikor is volna licitáljam be. Szóval ez sem mindegy. Szóval egyszer van az árverés, aztán van a legényverés, az még utána van.
1: Pontosan, de ennél jobb marketinget nem is lehetett belőni, de szerintem a születi bál a marketing melegágya. Uh-huh. Mikor árverezzük el a szőlőt? Mikor már itt a eleget, de még nem kezdenek hazamenni.
0: Pontosan.
1: A kettő közé úgy tud belőni egy időpontot, hogy nehogy lemaradj róla, mert ha lemaradtál, szavasz már csak jövőre.
0: Igen, mert ugye ott is megvan egy íve a jó kezdőnek, a jó hangulatnak, meg a jó szándéknak, meg főleg a költekezési szándéknak, mert jöttem, hogy hagyjatok, mit árverezni, okay, semmi is se vagy. Tehát, hogy nem kéne idáig átesni a ló, illetve a szőlőfürt másik oldalára.
1: Figyeljétek, Sanyi bátó dolgozott a nyáron, kint volt Németországban 3 hónapot, neki most van pénze. Mm-hmm. Úgyhogy meg kell nézni, amikor már kezdenek készülődni, előtte már. Tehát szerintem marketing, full marketing az egész.
0: Rájátszik azért a jó kis erdélyi székely magyar virtusra is, hogy nézd meg, te Jóska megvette 300 leérember majd. Hát nem lehet. Azt mennyi pénzt hoztál? És akkor szépen így tudod, virtusból, büszkeségből, önérzetből, csak azért is jobban, mint a másik.
1: Igen, de érződik is az infláció most már a születi bálokon is.
0: Mennyi volt a legdrágább gereszt?
1: 100 lei ment el a legdrágább gereszt, úgyhogy, na hát azért meg kellett azt még mutatni, de így van, igen. Na mindenféle születi bálok sztorikat, hogyha akartok, akkor leírhattok így reggelibe. Kíváncsiak vagyunk rá, 0-8-54-88-88.
2: Székelyföld velünk ébred.
3: Hármas szabály, 7-től 11-ig.

veled van, a Gaga veled van. A teljes rádióműsort és a Gagarok, a Gold, a 100% magyar, a Dance és a Disco Classic zenei csatornákat is egy helyen találod. Töltsd le a mobiltelefonodra a Gaga applikációt, vagy kattonj a rádiógaga.hu

0: No Doubt, és az It's My Life. Hallottad, milyen bőgő menet van benne?
1: Nagyon döngetnek minden esetre, ha felrakták a stúdióban a nagy görényládát. Közben pedig azon gondolkozom, hogy mennyi ilyen It's My Life-os szám van, a Bon Jovi is, a Dr. Albános, meg a No Doubt-os. Aztán ki lehetne adni egy Best of It's My Life albumot is.
0: Jó, ez tetszik nekem, jó ötlet. Közben jön még SMS-ek, azt írja nekünk például, hogy MK nevű hallgatunk, hogy még mindig nem fejtettük meg pontosan mi a neve. Édeseim, azt írja, a szőlőszüret egyértelműen október volt. A szőlőfajta szerint persze, amit utóbb szedtünk le, és vagy szedünk le, zárójelben szedtünk le. Mm-hmm. Helyre szép is volt, a cigányzenekar járta a szőlő oldalt, énekeltünk, táncoltunk, este pedig bálba mentünk. Menjetek szüreti bálba, ölelés nektek, írja nekünk MK hallgatónk. Milyen vagány volt tényleg? Én azt nagyon szerettem, hogy mikor volt még tényleg szőlős, ezt azért tegyük hozzá, mert most már ugye nem nagyon, akkor tényleg volt ennek egy ilyen népünnepély, egy ilyen falu ünnep szokása, hogy az egész falu kiment szombaton szüretelni, vagy szerda délután, mert hogy igazából nem azt kötött téged oda, hogy 84-ig mikor rész az a munkából, hanem amikor csak éppen jól esett, kimentetek, és akkor jött egy vagány zenekar, húzta ott a talpalával, ott táncigál, ez olyan vagány buli lehetett. Én sajnálom, hogy ezek elmaradtak.
1: Igen, hát jó kérdés, hogy mi maradt el, csak a mulatság része, vagy úgy, ahogy a hallgató itt írja, már a szőlő is kérdés, hogy kinek mennyi van, mert azért valamikor még főleg olyan vidékeken, ami ugye bortermő, szőlőtermő vidék, azért egy rendes gazdának nem csak a kertjében volt két árnyéknak, vagy egy lugas azért, hogy beállja az 1500-as ladával, hanem volt még kint a domboldalba is jó néhány árnyi szőlős, ami gondosan karban volt tartva, mecve volt, stb. Permetezve volt, vigyázva volt rá, és úgy őrizték, hát aztán az volt, ami a pincébe került, tehát az kincs volt, nem úgy volt, mint most, hogy elmentél a boltba és válogatsz a rosszabbnál rosszabb közül, mert csak arra van pénzed. Szóval valamikor ez egészen másként foglalt el helyet a családi életben.
0: Így van, az a házibor, az mindegy, hogy jó volt, vagy rossz volt, az házibor volt.
1: Nem, az jó volt, ha rossz is volt.
0: Pontosan, igen. Itt ám már rossz volt, igen, mi volt jó. Tehát nagyjából ez a kategória. Úgyhogy tényleg sajnálom, hát már nem ott van a szőlős, ahol volt eddig. Tehát, hogy most már nincsen. Én most már nem nagyon látok, hát akár a saját falunk környékéről, akár így végigmenve nyárad menti, vagy amúgy a tényleg bor, nem bortermő, mivel szőlőtermő vidékeken, már nem ugyanaz. Tehát, hogy most már a nagy termelők azért még nyomják, ipari mennyiségbe az, hogy vagány, meg mégis tudod vásárolni, de az, hogy valakinek legyen egy vagány kis, nem tudom, három árnyi szőlőse, amiből csinálj egy kicsi bort, hogy majd tudja megkínálni a szomszédokat, ez már sajnos egyre kevesebb. Azt sem tudjuk, hogy kell bort csinálni. Hát fiatalok, hát miért kell az állampolgári nevelés órára elmenni, ha nem tanuljuk meg azt, hogy kell bort főzni?
1: Hát azt mondjuk, szerintem valamikor nagy tatától tanultuk meg 14 évesen, amikor megengedte, hogy a kicsi ujjunkat beletegyük ügyesen a szamártejbe.
0: Igen, így van. Így
1: vagy
0: van,
1: ahogy mondták, a kükül... Nem tudod, mi a szamártej?
0: Nem.
1: A szamártej az a nagyon zavaros, még kezdeti állapotban levő bor, aminek van már valamennyi huncut tartalma, már egy kicsit fickós, de még nem olyan tisztán is letiszkulva, amikor nagyon fő, de már alkoholos, egy picit még pezseg. Igen, magyar szakifejezés a kükülő mentéről, igen, az a tulburél.
0: Komolyan, ez a neve? De ez ugyanaz, mint a karcosbor?
1: Mondd el, hogy mi a karcosbor?
0: A karcosbor az, amikor már van egy kicsi alkoholtartalma, nagyon fő, de még nincs kifejlett bor, és nagyon zavaros.
1: Az, igen. Szamártej, tulburél vagy karcosbor. Tehát már három kifejezésünk van, és még nem beszéltünk róla sokat.
0: Pontosan, de ezzel azért óvatosan. Tehát ez a máj gyilkos borocska, tehát ez tényleg csak óvatosan, ez csak kóstolni kell, kicsi ujja, de én a mustot például nagyon szerettem. Mindig gyerekkoromban is beledugtam az ujjam, de én még csak a mustba.
1: Igen, ez a májat egy kicsit kikészíti, viszont az a jó, hogy nem tudsz róla, mert már az agysejteid elhaltak tőle. Szóval van egy kis plusz-minusz a dologban, fekete-fehér, igen, nem sokára. Csak itt osztogatunk, és persze bögrit is, hogyha ügyes a hallgató, figyeljétek a telefonokat.
2: Minderről dumálunk.

0: kürtösök. De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütő csapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
1: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak, és a hadnagy viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
0: Reklám.
2: 10 előadás, 2 bérlet, teljes évados élmény. Indul a Bekecs Táncszínház új évad a Szovátán és Nyárádszeredában. A bérlet mindkét városban 150 lejbe kerül. Foglald le most a helyet 0755-289-832. Új évad, új színház élmények két helyszínen. Te ott leszel?
3: Kész a 10 órai! Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted!
4: Benedekes! Akkor ebből 2 is kérek!
3: Egyet most, egyet pedig az iskolába!
5: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
2: Ne érd be akármilyen öltönnyel. Legyen szó a nagy napról vagy a mindennapokról. Válaszd a tökéletest.
6: A Roland Suit férfi öltöny szaküzlet a város szívében, a főtéren, a Rózsák tere egy szám alatt vár téged.
2: Prémium kínálatunkban megtalálod a Manzetti, Wilvors, Atelier Torino és Paolo Rossi márkákat.
6: Roland Suit. Stílus minden alkalomra.
7: Pizza?
8: Ham.
7: Burger?
8: Ham.
7: Napi menü?
8: Ham.
7: Girosz?
8: Ham.
7: Éhes vagy?
8: Ham. Kattalj rá a kajára!
9: Egy édes újdonság érkezett. A Magic Cukrászda új üzlete már Jedden is várja vásárlóit. A főút 31 szám alatt Marosvásárhely kijáratának közelében. Sütemények, torták, sós finomságok és friss péksütemények egy helyen.
2: Magic Cukrászda, a házias ízek varázsa.
10: Pihenésre vágyik, kikapcsolódna. Irány a Parajdi Wellness Központ. Gyerekmedence, sós termálvíz, jacuzzi és szaunák várják Önt és családját az év minden napján.
11: Parajdi Wellness, ahol az élmény és az egészség találkozik.
0: Társadalmi célú hirdetés. A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
0: A reklám után
2: ismét slágerek és új zenék.
0: Rádió.

0: Fekete.
1: Ki nem mond?
0: Fehér.
1: Ki nem mond?
0: Igen.
1: Ezt sem mond.
0: Nem.
1: Ezt sem mond ki.
0: De kimondhatsz minden mást egy percig, és nyerhetsz. Különleges játékhoz különleges ízek járnak. A Fekete-Fehér Igen-Nem játék édes pillanatairól támogatunk az Endívó házi csoki gondoskodik. Endívó. Több mint 25 éve az édes pillanatokért.
2: Folytatódik a Fekete-Fehér, igen, nem, még mindig Endi Bocsokiért, illetve hát aki bekerül játékba, az biztos Endi Bocsokit fog kapni. Kérdés az, hogy bögre lesz-e mellé.
3: Ehhez ügyesnek kell lenni, és az egy percet ki kell bírni. Lássuk, hogy Anna nevű hallgatónknak ez sikerül-e. Jó reggelt, Anna, halljuk egymást?
4: Jó reggelt, kérem, persze, hogy halljuk, igen. Csak én nem erre iratkoztam, de mindegy, hiba így is lehet.
2: Ó, hát akkor egy kis gubanc. Kis gubanc történt akkor a regisztrációnál. Anna, hát akkor így feltesszük ezt a kérdést neked, hogy szeretnél-e Fekete-Fehér igennemezni, vagy inkább a másik játékba játszanál?
4: Hát inkább persze. De hát...
2: Az a helyzet, hogyha inkább a másikkal játszanál, akkor ott megint a szerencsére kell téged egy kicsit bízzunk, és reméljük, hogy kisorsol majd a számítógép. Ha akarod, most ez egy aktuális lehetőség, itt most összecsaphatunk egy picit. Van itt is vagány remény.
4: Hát megpróbálhatjuk utóvégre is, hát miért ne?
3: Miért ne? Én is azt mondom, miért
4: ne?
2: Vagy igen, vagy nem, vagy az egyik se, remélhetőleg a következő egy percben. Ugyanis kellene válaszolgatnak egy ellenfelet, akkor kivel Fekete-Fehér igennemeznél, Endrével vagy velem?
4: Hát velem.
3: Na szíve, ki lettél választva, mint a gyönyörű gerezd a szüreti bálban. Nézzük meg, hogy mennyit hoz ez majd. Jön tehát a visszaszámláló, utána érvényben a szabályok, hajrá!
1: 3, 2, 1, start!
2: Anna, melyik játékba szerettél volna játszani?
4: Hát igaz vagy hamis.
2: Igaz vagy hamis, az jobban szeretted volna?
4: Persze.
2: Tisztában vagy az ilyen dolgokkal, hogy mi az igaz, mi a hamis?
4: Bizony.
2: Szoktál így utána olvasni dolgoknak? Szeretsz így érdeklődni a nagyvilágban?
4: Hát szoktam, persze, hogy igen.
2: Jaj, persze, hogy igen. Veszze, hogy igen.
3: Ezt kimondtad, Anna, az a Anna, helyzet.
2: Igen, ott
4: tudom,
2: volt egy
4: igen, sajnos. Na, ettől féltem.
3: Nem baj,
2: de ettől
3: nem, baj.
2: Nem kellett félni, teljesen a másik játékra voltál koncentrálva. Viszont én azért nagyon örülök, hogy játszottál velünk, és nagyon örülök, hogy vállaltad ezt, mert kettő dolog miatt. Az egyik az, hogy egyáltalán nem zárt ki a másik játékból, ugyanolyan esélyed van a másik játékban is játszani, illetve a másik az, hogy kaptál most egy 100 leértékű Endibó ajándékcsomagot, úgyhogy remélem, hogy azért a házi csokit szereted.
4: Hát már hogy beszélem, akkor az unokáim, mert aztán...
3: Hú, hányan vannak az unokák?
4: Hát az unokák most mondjuk 3 van, de csak az egyik az, amelyik kisebb, a másikok már nagyok.
3: Hát azért, hát ha nagyoktok is jut a csokiból, na azért ne zárjuk ki a nagyobb unokákat. Mindenképpen annak köszönjük, hogy itt voltál.
4: Hát, igen. Köszönöm.
3: Gratulálunk ehhez a nyereményhez, szép napod legyen, és persze figyeld a telefon, mert ha másik játékra is regisztráltál, oda is várhat majd. A szerencse meglepetés
4: hívás. Hát ez van. Köszönöm.
3: Szép napod legyen, szia-szia.
2: Szép napod.
4: Szia-szia.
0: Gratulálunk az Endivo nyertesének. Minden falat egy kis öröm, egy édes pillanat. Kóstold meg az új ízek varázsát.
5: Minden hétköznap reggel
1: a Rádió Gagával
5: és nagyszájú műsorvezetőinkkel mindenről dumálunk.
1: Ez a hármas szabály.
5: A hármas

0: Anna, hát sajnálom, hogy kicsúszott az, igen, de mindenképp gratulálok a csokihoz, jó étvágyat kívánunk majd hozzá. Biztos vagyok benne, hogy a picit a szája ízét tudjuk édesíteni ezzel a csokival, meg azzal, hogy itt most játszott velünk is a másik játékban.
1: Viszont a jó hír az, hogy esély van még úgy, ahogy mindenki másnak is játszani, még a mai napon is, hiszen 3 nyereményünk még van az igaz vagy hamis játékunkban, oda is érdemes regisztrálni, és mindenki is majd a szerencséjétől függően lehetőséget kaphat, de nem kell szerencse hozzá, csak dobhártya meg fül csatorna kell, hogy a következő híreket hallgassátok 8-kor. Mindenkinek szól, jövünk utána rögtön.
2: Mi a Rádió Gagán szeretünk igazat mondani, különösen akkor, ha például autózással, közlekedéssel kapcsolatos témáról van szó, mert ez majdnem mindenkit érdekel. Próbálj ki minket, nevezd be te is a Rádió Gaga igaz vagy hamis játékába. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk a játék kiemelt támogatói.
3: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kelsz, velünk mindig hazatérsz. A Marsó, a megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. A Kibédi Dósa húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik. És a Szivárvány ruhás üzlet, a stílus minden színében.
4: Reklám.
5: Buongiorno, bonjour, danke. Ugye ismerősen cseng? Te vajon tudod, hogy mit jelentenek, vagy milyen nyelve hangzottak el? Utazz velünk a Krónika nyelvvadász kvízével. 10 kérdés, 4 válasz lehetőség, és mindig csak egy helyes megoldás. Nyelvvadász a Krónikával. Teszteld tudásod és derítsd ki, mennyire vagy otthon a világ nyelveiben. Játék.kronika.ro. Játékunk támogatója a Híra. Egyszerűen csak szép.
6: Apa, honnan van ez a színes festék? Olyan menő a szobám.
7: A Nordellorból, kisfiam. A festéket ott keverték ki pontosan olyanra, amilyet te választottál.
6: És az új pult, meg a szerszámok?
7: Mind ott vettem. Az új önkiszolgáló üzletben tényleg minden van, ami a barkácsoláshoz kell. Gépek, szerszámok, faanyagok, cserepek és lemezek, még csempek, ájhák is. Ráadásul verhetetlen árakon.
6: Akkor hétvégén csináljuk madáretetőt.
5: Nordellor. Családok, otthonok, álmok partnere. Marosszentgyörgy, Erdélyi út 185.
8: A Hiper Doktor Maxban hiperajánlatok várnak. Szeptember 30-áig 20% extra kedvezmény jár az aknés bőre alkalmas termékekre, 20% extra kedvezmény a bébi ételekre és 20% extra kedvezmény a sportolóknak szánt termékekre. A kedvezmény kuponformájában érhető el, amely a következő vásárlások során használható fel a Hiper Doktor Maxban. További részletek a Hiper Doktor Maxban. Ember közelben, Doktor Max árakkal.
9: Te mit csinálsz a Fortem BCA-val? Építkezel? Nyersz! Értékesíted? Nyersz! Ajánlod? Te is nyersz! A Fortem olyan kampányt indított, amely mindenki számára előnyöket kínál. Kivitelezőknek, mestereknek, forgalmazóknak és vásárlóknak egyaránt. Látogass el a fortem.ro/kampány oldalra, és tudd meg, hogyan nyerhetsz. Fortem. Megveszed. Ajánlod. Nyersz!
6: Még egy óra, és beleharaphatok a szendvicsembe. Kibírod? Kibírod?
9: Máté, mi a helyes válasz?
6: A Kibédi Dósa húsüzem házias ízei.
10: A Kibédi Dósa húsüzem mindig jó választás a táskába. Helyi alapanyagok, családi receptek.
11: Keresd Maros és Hargita megye üzleteiben.
12: Képzeld el! Gőzölgő dézsa, frissítő medence, forró szauna, lazító jacuzzi és teljes nyugalom. Ez nem álom, ez a Bege Resort. Wellness és kulináris élmények, pihenés és feltöltődés egész évben. Bege Resort, ahová jó megérkezni.
13: Háztartási gépre van szükséged? Szőnyegszabászatot keresel? A Parajdi Gamma Electronics a Sóvidék legjobb árain házhoz szállítással biztosít neked mindent.
14: Gamma Electronics Parajd. Minden egy helyen, gyorsan, kényelmesen.
13: Gamma Electronics.
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
15: Hűvös párás a reggel, adáskörzetünkben szinte mindenhol 10 fok alatti értékeket mérünk. Elfogadta a szenátus az iskolai egyenruha kötelező viselését előíró törvénytervezetet, és nem támogatja a PCD Siegfried Murasán kijelölt miniszterelnök kormányát. Jó reggelt kívánok, híreinket hallják. Rigmányi Eszter vagyok. Árvíz megelőző karbantartási munkálatokat végeznek a Maros balpartján Szentpál térségében. A Maros vízügyi igazgatóság munkatársai egy 857 méter hosszú szakaszon megtisztították a területet, kitisztították a meglévő átereszeket és mechanikai karbantartást is végeztek. A beavatkozások célja az elzáródások megelőzése, az árvíz kockázat csökkentése, valamint a működésben lévő berendezések megfelelő állapotának fenntartása. A karbantartás az igazgatóság kezelésében lévő valamennyi szakaszon folytatódik. Elfogadta a szenátus az iskolai egyenruha kötelező viselését előíró törvénytervezetet. A jogszabály javaslatot 84 szenátor támogatta, 18-an ellene szavaztak, 4-en tartózkodtak. A tervezet szerint az egyenruha kinézetét az iskola igazgató tanácsa határozná meg, a szülői képviselet beleegyezésével az alacsony jövedelmű családok támogatást kaphatnának a költségek fedezésére. A tervezetről a képviselőház szavaz döntőházként. Nem támogatja a PSD Siegfried Moresán kijelölt miniszterelnök kormányát, erről döntött egyhangulag a párt vezetősége. Szoringrind János pártelnök közölte, a döntésről az alapszabály szerint a párt országos politikai tanácsa mondja ki a végső szót. Szoringrind János emlékeztetett arra, hogy 3 héttel korábban a PSD már úgy határozott, hogy csak olyan kormányt támogat, amelyben a párt is részt vesz. Călin Georgescu nem tagja a szervezetnek, és soha nem állítottak ki a nevére semmilyen okmányt, közölte a szuverén máltai lovagrend romániai nagykövetsége. A közleményt azután adták ki, hogy a díjkot a volt államfőjelölt Mogosvájai otthonában egy látszólag a máltai lovagrendtől származó diplomata igazolványt talált. A nagykövetség szerint Romániában több áll lovagrend is működik, amelyek esetenként visszaélnek a szuverén máltai lovagrend jelképeivel. Pusztító tűz ütött ki tegnap délután egy Drobeta Turnus Severini cellulóz gyárban. A lángok egy csaknem 20.000 négyzetméteres csarnokra is átterjedtek. Az oltást az erős szél is nehezítette. A beavatkozásban 5 megye tűzoltói vettek részt, a munkálatokat pedig oltórobot is segítette. A csarnokban papírhulladékot tároltak, a nagyfokú füstképződés miatt a környék lakosságát roalert üzenetben figyelmeztették. Az első információk szerint senki nem sérült meg.
16: Az FK Csíkszereda a 2-0-ra kikapott a Petrol Ulplojest otthonában a labdarúgó szuperliga 10. fordulójában. A csíkiak az első fél időben közel kerültek a vezetéshez, Lima gólját azonban a videóbíró segítségével szabálytalanság miatt érvénytelenítették. A második fél idő elején Rodrigo Martin szerzett vezetést a Petrol Ulnak, majd a hajrában Paul Papp állította be a végeredményt. Az FK 10 forduló után továbbra is nyeretlen, egy ponttal áll a tabella utolsó helyén. A csíkiak legközelebb október 11-én az Universitate Krajova ellen lépnek pályára. A Marosvásárhelyi VSK és a VSK Székelyudvarhely 3-3-as döntetlent játszotta a teremlabdarúgó első liga a 3. fordulójában. Az udvarhelyiek Kedei és Bálint találataival már 2-0-ra vezettek, a házigazdák azonban Krisán Iszlai és Marin góljaival megfordították a mérkőzést. 5 perccel a vége előtt Kedei második góljával egyenlített Udvarhely. A hajrában mindkét csapat előtt adódtak lehetőségek, de újabb találat már nem született.
15: Hűvös párás a reggel, adás körzetünkben szinte mindenhol 10 fok alatti értékeket mérünk. Ma gyakran lesz felhős az égbolt, elszórtan csapadék is érkezhet, érezteti hatását a sarkvidéki levegő, 14 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
17: Most pedig.

0: 8 óra múlt néhány perccel a kedd reggelben, és ha eddig nem volt jó hír, most már itt van, nyeremény is van ebben az órában. Ez itt a hármas szabály, amúgy Berecki Szili és Nagy Endre mikrofonnál. A nyeremény pedig az igaz vagy hamis játékban 400 lej értékű EMAG utalvány a Granit Bank felajánlásával, ezért már érdemes sasolni a telefont.
1: Oh my god, mamma mia, úgyhogy ezeket a reakciókat szeretném hallani majd tőletek is, illetve szeretnénk hallani, hogyha bekerültek ebbe a játékba, addig készüljetek fel ügyesen. Jönnek a jó zenék, Jason Derulo és Nuka, jön a Love Not War, ezzel a dallal indítjuk már is a műsor második óráját.
2: Ez a hármas szabály. A maga nemi.

0: Langley és a Choosing Texas. Az jó is lenne, most egy jó kis Texas, 11 perc vagyunk 8 óra után. Jó reggelt mindenkinek, reméljük, hogy jól érzitek magatokat, reméljük, jól vagytok, reméljük, hogy kedv van még mindig mindenhol mindenkinek. Na kérem szépen, azt írja nekünk itt egy, az SMS falunkon egy jó néhány hallgató, rá kattantunk el a Szüreti Bálos dologra, foglalkozunk is vele, beszélgetünk még róla. Na figyelj, azt írja Rokmar, azt nekünk jó reggelt, most, hogy Szilárd is felvette a szobahőmérsékletet, felpörögtetek. Azt a fáradt, hé, annyi erőm sincs, hogy elcsúszok a kávéfőzőig, mint egy csiga, és valahogy érthető, szerintem sokan küzdenek ezzel, drága Rokmalac.
1: Így van, közben vihar hallgatunk már Budapestről integet, minek utána itthon is megfordulta magát, ha jól emlékszem. Még beszéltünk korábban a Szüreti Bárról, meg a Szüreti Bár utáni hetekben megmozduló karcos borról, aminek aztán Szamártejtől Túlburelig minden egyes szakmai megnevezését itt felsoroltuk. Azt írja a névtelen hallgató, hogy attól tud zúgni a búra, a karcos túl, ha belaksz. Finom, iszod, de másnap megérzed, hogy hol a fejed, írja vége a hallgató. Igen, ahogy a nagyon-nagyon szakavatottak mondják, szorít a kászka utána. Másnap egy kicsit az XS méretű bukós is, aki kicsit rászorul a fejre tőle.
0: Az biztos, hogy igen. Robert írja nekünk, hogy pálinkás boros, jó reggelt, van egy jó... ezt gondolom tornácos akar lenni, igen, tornácos, guggolós bor, az a legfinomabb, írja nekünk Róbe. Az persze az a legfinomabb, hát az pont attól tornácos, guggolós bor, hogy nem finom. Nem? Tehát erre szokták mondani a guggolós bort, ugye, hogy legközelebb legugolsz az ablak eltűnő
1: beírni. Igen, igen, nehogy behívjanak egy pohárra, mert rosszul jársz tőle. Azt mondtuk, hogy egyre kevesebb a háztáji, vagy a házkörnyéki, vagy akár a dűlőben szőlővel foglalkozó szőlős gazda. Azt írja Tünde nekünk, jó reggelt, mi Vásárhely mellett lakunk Koronkán, kb. 800 tő szőlőnk van. A mellettünk levő két szőlős sajnos már évek óta nem gondozza senki, de nálunk jön a baráti kör Szüretre, bár zenészek nincsenek, ismerek néhányat, küldünk szívesen, folytatja, de ezen viszont mindig van, és bizony nem guggolós bor készül nálunk, tudjátok az milyen, ugye elmesél, hogy a szomszéd ablaka alatt guggolva kell elmenni, nehogy behívjanak, mert rossz a bor. Szép napot neked is, Tünde, és hát kitartást, és milyen jó, hogy vannak még ilyen gazdák, akik gondozzák, fenntartják, és van háztáji, és nem csak szőlő. Egyébként azt mondom, ha már nem gondozza senki a másik kettőt, azt így gyorsan át kell iratni a nevetekre, hadd gyarapodjon a gazdaság.
0: Ez így van, nagyobb baráti társaság, és akkor most már akkor a zenészek is beleférnének. Csak gondoltam, szólok. De tényleg az a helyzet, hogy nem, most Tünde lehet, hogy ebből tud nekünk egy jó példát adni, de megírőse még a szőlőtermesztésben. Lehet, hogy itt igazából ez itt van a kutyaállása, hogy az emberek azért nem csinálják, mert most már nem megérős. Tehát, hogy sokkal többet ráköltesz, mint ami valószínűleg majd később akár termésként, vagy borként, vagy bármilyen felhasználásra, ugye az majd előáll. Tehát, hogy nem tudom, milyen szempontból megérőse jelenleg szőlőt tartani és termeszteni. Lehet, hogy itt van tényleg a probléma, és azért nem csináljuk.
1: Elképzelhető, hogy ez is benne van. Igazából nem tudom, mert olyan nagy ráköltés, jó, lehet, hogy biztos vegyszerre, meg stb., vagy akár, hogyha éppen nagy munka van, akkor munkás, de amit nem nagyon költünk rá, az az idő, mert azért egy szőlőst karban tartani, és a megfelelő munkálatokat a megfelelő időben elvégezni. Legyen az metszés, permetezés. Tehát igazából nem tudunk a rabja lenni, vagy nem tudjuk megengedni magunknak azt, hogy ténylegesen a rutin munkára mindig oda tudjuk tenni magunkat akkor, mert ugye ez nem egy olyan halasztható dolog, hogy nem ma, hanem majd 3 hét múlva fogom azt a műveletet elvégezni, mert amikor szezonja van, szezonja van.
0: Igen, nem is feltétlenül anyagi megérésre értem, tehát hogy nem kell sokat rá felfordítani, aztán meg sok lesz a termés, de hogy erre mondom, hogy időben, tehát megéri mondjuk a szombat-vasárnapunkat folyamatosan erre szánni, hogy elmegy 8-tól 4-ig dolgozni, de 4-től 8-ig még, vagy 4-től 6-ig legalább ki kell menni a szőlősbe, meg kell metszeni, tehát hogy ezeket a megérőségeket gondolom. Tünde, légy szíves, akkor egy gyors SMS dobja el ezzel kapcsolatosan, hogy ez nálad ezt, hogy látod egyáltalán, mint szőlőtermesztő szakértő ember. Köszönjük szépen, várjuk az SMS-t, addig Azdisz és az Angel Eyes itt a Gagán.
2: Mindenről dumál.

fekezetben van. Keresd minket a rádiógaga.ro oldalon, vagy használd a rádiógaga applikációt a mobilodon. Élvezd és szólj hozzá műsorainkhoz, vagy válasz 5 zenei csatornán közül. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Jack Jones, Zoe Weiss, ez volt a Never Be Lonely, ebben mi is tudunk segíteni, ne legyetek magányosak. 8 óra 21, folytatjuk a mai kiadást a kedd reggelben, és hát ugye a hétvégi események, meg egyáltalán így a szezonális események miatt a szüreti bálok kerültek témaszerűen előnkbe. Zoltán azt írja a szüreti bálokról, és a bálokat idézőjelbe teszi, folytatja, nekem az erőszak jut eszembe sajnos. Szép hagyomány, ápolni kellene, viszont amikor a harmadik faluból rendszerint eljönnek a jó emberek, és 20 leért szivatják a zenészeket és a becsületes mulatni vágyokat, na ez az, ami sokszor kiábrándító. A jó ízlés határát könnyű átlépni, és ezt meg is teszik. A zenészként írom, folytatja még Zoltán, többek között ezért sem vállalunk már évek óta a szüreti bált. A részegségek és a mindennemű pusztítás miatt írja nekünk még a Zoltán, tisztelettel aláírva, köszi egyébként ezt a személyes tapasztalatot, mint mindenhol itt is elképzelhető, hogy meg lehet figyelni egyfajta változást, vagy egy kicsit az emberek már másképp állnak hozzá a dologhoz, és ha valami, akkor tényleg kár érte, és ha valami szép hagyomány, és szép volt úgy eredeti formájában, akkor kár ennek engedni. Sok múlik a szervezésen, sok múlik azon, hogy ki az, aki belépőt kap, ki az, aki egyáltalán be van engedve. Lehet, hogy itt egy kicsit szigorúbban kell venni a dolgokat, és komoly szervezői csapatra most már szükség. Nem azt mondom, mint egy fesztiválon, hogy egy csippentős, karos belépő, meg csipekkel, mindennel, stb. Meg legyen neked 200 kredited a karkötőpántodban, hogy azzal vásároljál szülőgerezdet, de lehet egy kicsit jobban oda kell figyelni a szervezésre, igen, igazadban.
1: Két táborra oszlott a dolog, tehát azért még megvannak ezek a hagyományos gyertek bálvadó menetek, és általában rendszerint, sőt, nagyon kell csatlakozzak Zoltánhoz, az ilyen nagyon nyilvános báloknál az a helyzet, hogy most már csak szinte ez a réteg jár, mert a többiek már pont ebből az okból nem járnak, és akkor ez vannak ezek a nyilvános bálok, akik azoknak van szervez, akik a harmadik faluból is lejönnek, vagy feljönnek, és bulizni, idézőjelben bulizni akarnak. Viszont egyre több a szervezett bál, én azt látom, egyre több az ilyen közösségi bál, ahol mit tudom, hogy van egy vagány baráti közösség, egy pingpong társaság, egy foci klub, egy nem tudom, egy házi klub valami, és akkor azt mondja, hogy családokon szervezünk egy vagány bált, van 10-12 pár, szerintem már 120-150 emberre bőven lehet bált csinálni, és akkor úgy csinálnak egy privát szervezett bált, ami szerintem nagyon vagány tud lenni, sőt, mi több tényleg tudja ápolni ezt a kicsit, ezeket a hagyományokat. A régi születi bálok, meg régi születi bálok, hát ez valahogy így kellett szeretni, hát ez mindig is ilyen volt.

0: környékén, Árpád.
1: Így van, így van. Dezsinek is jó reggelt kívánunk, illetve Ire Zsófia, jó reggelt. Én is csak mustot szeretem, a gyerekeknek, a gyerekek is szívesen iszák, mert tele van jó vitaminokkal. A borral csak egy gond van, a mértéktelen ivás sok családi idillt felborít. Ez így van, Zsófi, de ezt minden egyes ilyen témánál elmondjuk, és minden egyes ilyen témánál elmondjuk nektek is azt, hogy azért, mert valaki valamiről beszél, az nem azt jelenti, hogy erre bíztat. Sőt, mi több, ha vízről is szoktunk beszélni, mégsem vagyunk óvatosak.
0: Biztatunk arra, hogy vizet igyatok. Igen.
1: Igen, arra biztatunk, de hát az 4 liter víznél több azért már lehet, hogy ártalmas lesz. Tényleg nem erről van szó, itt arról van szó, hogy mindenki mértékel és felelősség teljesen. Tud cselekedni 0-30-50-88-88, ha maradt bennetek még valami, akkor írjátok le.
2: Székelyföld velünk ébred.
3: Hármas szabály, 2-től 11-ig a Rádió Gagán.

0: Apukám ilyen kábel, meg bűvölt a kígyókat. Ezt szerettem volna mondani. Fejemben hamarabb összeállt, mint a számba.
1: Szerintem inkább a szaxist meg a fúvósokat bűvölte meg, mert elég össze-vissza játszottak a végén.
0: Lehet, elképzelhető. Ez volt a Liar című dal. Egy perc választ el minket 8:30-tól, és hamarosan játszani fogunk, de előtte még van egy icipici időnk, hogy akkor ezt a szüreti bálos témát lezárjuk. Nézzük meg, hogy milyen karakterek vannak egy szüreti bálban. Én ezt gondolom, hogy még ez így belefér ebbe a témában, hogy melyek azok a dolgok, amiket tipikusan láthatunk egy jó kis falusi szüreti bálban. Kezdjük azzal, aki mindig megérkezik pontosan, 7-től van a bál, 7 előtt 5 perccel ott,

0: van, hogy a kis kosárkáját tudja letenni a legmegfelelőbb asztalra, mert hogy a család is lefoglal körülbelül 34 helyet, mert hogy az utca az meg fog érkezni hamarosan. Megvan ez a karakter?
1: Megvan, de ez jó kérdés, hogy mennyire lehet tartani a frontot, mikor megjönnek a duhajok, és még nincs ott az erősítés. Tehát még a család, s a félrokonság, s a félfelszeg hiányzik, akkor hogy tudsz egyedül egy egész falat elfoglalni?
0: Hát úgy, hogy kell, nagyon sok ruhával kell menni ilyenkor, nagyon fel kell öltözni, mert rakod a kabátod, rakod a sálad, rakod a sapkát, rakod a kosárnak az egyik felét, a kosár takaró pokrócot, és akkor még talán kiveszed a kürtös kalácsot. Mm-hmm. Most nem tudom, ki visz kürtös kalácsot a születi válba, de na, most ez jutott eszembe.
1: De hogyha elég hosszú sálat hozol, olyant is látom, hogy egy sállal valaki lefoglalt egy egész padsort.
0: Ennyi. Tehát ennyi.
1: Nem tudom, mi a leghosszabb ruhadarab, amit jól ki lehet nyújtani? Egy jó...
0: Hát a sál. A sál.
1: Vagy
0: a
1: egy sál. Jó XXL-es női nylon harisnya, mert nyúlik is. Rábogozod a sor egyik végén a szék végére, és ilyen kordont feszítesz ki belőle, és rábogozod a másik végén. Aztán aki bátor, bogozza le.
0: Igen, azt mondtam, hogy foglalni, hosszabb a harisnyát, hosszabb a sálat, és téged nem vernek meg. Tehát szerintem ez egy jó kombináció foglalásnak. Na tessék, ő volt az első. A következő karakter az, aki úgy jön be, hogy ő mindent akar hirtelen. Ő majd megveszi az első szülőt, majd Beauty meg fogja venni a koszorút, illetve ő a táncparket ördöge.
1: Igen, egyrészt, másrészt pedig még a zenészek fel se álltak a színpadra, s már dedikáltott magának számot.
0: Tehát igen, ő már úgy jön be az ajtón. Lehetőleg ingyen.
1: Igen, lehetőleg még nincs beindulva a buli, és akkor tudjátok-e azt a csárdást, hogy című dolog, közben nem, hogy a csárdást nem tudják, még a mikrofonkábel sincs a helyére dugaszolva.
0: Így van, így van. Aztán megérkezik a pénzes gyerek, aki azt mondja, hogy figyelj, mindent megveszünk, ne viccelj.
1: Várjál, van, mert a pénzes gyerek az stílusosan érkezik, lehetőleg egy ilyen 25 éves BMW legyen az, Németországban vette napszámból, és az a rendszám táblája, hogy nem tudom én, Maros 69 BNV, mert a BMW foglalt volt. És
0: a 69-es BMW, igen.
1: Ezzel érkezik meg úgy, hogy ráparkol a kultúra ajtóra, nem tudnak miatt az erészek pakolni.
0: Így van, pontosan, nagyon szép, nagyon szeretjük. Megérkezik a flörgyerek. A flörgyerek az, aki megérkezik, és azt mondja, hogy én ma este valakit itt.
1: De ő az, aki megbotlik az ajtóban, mert nem beszél a napszemüvegét a stílus miatt. Ez az a gyerek rendszerint. És akkor mindig majdnem hasra érkezik be, de legalább stílusosan van is. Az ingje ki van gombolva, majdnem úgy a harmadik gombik, hogy látszódjon a nagy aranyaklánca.
0: Igen, és aztán, amikor elkeseredésében már azt se tudja, mit csináljon, akkor rákacsint arra a három gyerekes boldog családanyára, akiben már minden veszteni valója már nincsen, de bepróbálkozik, és akkor szépen kitessékeli három férfi.
1: Vagy egy is elég, megkiderül, hogy a három gyerekes boldog családanya férje a falu mészárosa is. Hát egy 95 magas és 120 kiló, de izomból, nem pocakból. Vannak itt azért kalandok meg zsáner képek.
0: Igen, igen. Van a szervező típus, aki aztán megmondja, hogy most te figyelj, én csak szólok, hogy lehet, hogy most már ki kellene a tombolát lassacskán húzni, mert itt az emberek gondolkodnak, hogy de én nem akarok beleszólni, mert vagyok szervező, de van ez a kategória is, ugye.
1: Nem akarom megmondani, hogy legyen, de mindig így volt. Még a nagyanyámik idejében is így volt. Aztán még mindig ott vannak az öreg nénik, még mindig a fal mellett ülnek. Úgy persze, hívtuk, hogy a falvédők. Persze. A falvédők még mindig ott vannak.
0: Persze, egy tényleg, de jó. De, hát ez tényleg, igen, ők is ott vannak még mindig, hál' Istennek. 0730-54-88-88 SMS-ek jöhetnek, illetve regisztráljátok is, mert hamarosan igaz vagy hamis játékunk jön.
2: Mindenről dumál.

0: jöttek a kürtösök. De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütő csapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
1: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja, a Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak, és a hadnagy viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
2: Reklám.
3: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
4: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
5: Ne szenvedj otthon! A hadnagy viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy viakolor. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
4: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
6: Hallottátok, a hadnagy viakolor műfüvet is árul.
7: Őrzés és védelem, gyors beavatkozás, riasztások monitorizálása, éjjel-nappal.
8: BS Guarding.
7: Értékek szállítása, testőrszolgálat, szaktanácsadás.
8: BS Guarding.
7: Marosvásárhelyen a Szabadság utca 31 szám alatt. Telefon 0265 218 103.
8: BS Guarding.
9: Tisztasága a Flash Clean dolga. Tisztaság, frissesség, kereskedelmi egységekben, irodahelyiségekben, lakásokban, építkezés, illetve felújítás után. Profi, gyorsan. Flash Clean. 0365 809 843 és 0745 802 996.
10: Bővítenéd a termékpalettádat állateledellel? A Deák Hámor kis és nagy kereskedelem a Golden Dog állateledel kizárólagos importőre. Minőség, jó árak, gyors szállítás. Legyen nálad is Golden Dog. Deák Hámor, a vidék legjobb árai. Deákhamor.ro.
11: Pihenésre vágyik, kikapcsolódna. Irány a Parajdi Wellness Központ. Gyerekmedence, sós termálvíz, jacuzzi és szaunák várják Önt és családját az év minden napján.
12: Parajdi Wellness, ahol az élmény és az egész találkozik.
13: Együtt tesszük meg az első lépéseket. Kedvenc gyerekcipőmárkáid a 18-astól a 34-es méretig. Egy helyen a Bébés Húznál. Várunk Marosvásárhelyen a Dózsa György utca 177 szám alatt, vagy online a bébéshúz.ro oldalon. Most a Bébés Húz 5-ös kóddal 5% kedvezmény vár.
14: Társadalmi célú hirdetés.
15: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
14: Társadalmi célú hirdetés.
16: A reklám után ismét slágerek,

0: Játék. Igaz vagy hamis még hozzá, úgyhogy egy vadonatúj, legalábbis nekem vadonatúj játék következik, másik ki lesz a játékos.
1: És még milyen nyereménye 400 lejes emagutalvány a Granit Bank felajánlásával. Most próbáljuk hívni a hallgatónkat, Szabolcs az, és ha sikerül őt elérnünk, és jól válaszol, akkor vé lehet ez a csodás nyeremény.
2: Hello.
1: Jó reggelt, Szabolcshoz van szerencsénk?
2: Igen.
1: Szia Szabolcs, igen. A Rádió Gagától hívunk, Berecki Szili Nagy Endre vagyunk. Hogy telik a kedd reggelet, számítottál-e ránk?
2: Őszintén nem számítottam, éppen most nézem, hogy a rádió le van halkítva az autóban, mondom, most már is lepődtem.
1: Na nem baj, maradjon is lehalkítva, most halasz direktbe telefonba minket közvetlenül, úgyhogy rendben van ez így. Regisztráltál a nyereményjátékunkra, úgyhogy szerencse, hogy észrevettel a telefonhívást, aztán majd a rádiót ráírsz visszahangosítani.
2: Igen, csak valami az étriópútjával beszélgettek, és hallgatok még valamit az autóban egész nap.
0: Na ez az egész nap miért, mit csinálsz? Autóval dolgozol, mit csinálsz?
2: Igen, sofőr vagyok.
1: Hát akkor ez a nyereményjáték, ez neked van kitalálva.
2: Ha, amúgy poén, pont egy nap mondom a feleségemnek, hát regisztráltam a rádióban, az úgyse nagyon szoktak hívni, de arra most már szól a telefon.
1: Na látod, bebúzottad, ez a helyzet, egy kicsit szitsz minket, már is megjedünk és hívunk.
0: Így van, kellenek az ilyenek, meg is érdemlitek, ha nem visznek nekünk, viccelek.
1: Megérdemled a szerencsédet, Szabolcs.
0: Megérdemled a szerencsédet. Szabolcs, olyan nyereményed van, hogy na csak, úgyhogy már csak egyetlen egy kérdésre kellene jól válaszolni, hogy igaz-e vagy hamis-e az állítás. Figyelj, így szól az állítás, ha hirtelen lemerül az autó akkumulátora, egy kis meleg víz ráöntése végleg feltölti azt.
2: Hamis.
1: Nagyon
0: biztos,
1: hamis.
0: Biztos, hogy benne? Nem próbáltad még?
1: Hát igen, egy olcsó volna új akkumulátorhoz jutni, csak akkor drága lenne a víz szerintem, hogyha ez így működne, de tényleg abszolút ne is próbáljátok meg, gyorsan hozzáteszem, hogy még poénnak is rossz.
0: Így van, ez ők poénnak is rossz. Ha figyelj, Szabolcs, az a helyzet, hogy mondtuk itt neked, hogy vagány nyereményed van, meg megérdemled a szerencsédet. Képzeld el, hogy a Granit Bank felajánlott neked egy 400 lejes emagutalványt. Hoppá.
2: Az tényleg?
0: Na persze, esküszöm, komolyan mondom. Hát ez a screenshotot küldök itt a monitoromról, hát 400 lej most már a tiéd az emagon, úgyhogy csak szólok, hogy hamarosan Black Friday.
2: Lefagytál, mint a Windows
1: 6, lefagytál ettől az információ, nem baj. Majd mikor a kezedben az utalvány, akkor majd fel fog olvadni a lelked szerintem, annak rendje és módja szerint. Szoktál-e online rendelgetni? Van-e valami, ami esetleg ott van a kosaratban, és még nem vetted meg?
2: Hát vannak elég. Ugye, hogy van két gyerekem, úgyhogy az ilyen online rendelés az hamar elfogy az ilyesmi.
1: Hozzátok is a futár már becsukott szemmel is oda talál ezek szerint.
2: Igen, már csak annyit, hogy otthon vagytok, nem sok hova kell menni.
1: Ez az.
0: Nagyon jó, valamelyik nap nevűen már felhívod, hogy milyen helyzet barátom, minden rendben, szabadságom, vagy beteg vagy.
2: Éppen azt nem mondja, hogy kávét főzzek neki egyet, hamar gyorsan.
1: De figyelj, lehet, hogy ez a nyereményhez most már ilyen jó kedved lesz, hogy frissen főzött kávéval várod a futárt is. Gratulálunk, Szabolcs, még egyszer, köszi, hogy itt voltál, és hát használjátok el persze gyerekekre és magadra is ezt a jó kis utalványt. Szia, szia.
2: Most már visszahangosítatom a rádiót?
1: Igen, persze.
0: Nyugos, sőt, innen kötelező.
2: Szép napot,
0: sziasztok. Köszi, szevasz.
3: Gratulálunk a Granit Bank nyertesének. Nyis számlát most Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankjánál. Granitbank.ro. Hármas szabály. Hétköznap a Rádió Gagán. A maga nemében páratlan.

0: Szabolcsnak gratulálunk, ő anélkül se öntött volna meleg vizet az akkumulátor, hogy velünk beszéljen, úgy néz ki, mert szakmailag is közel áll az autókhoz, másrészt pedig milyen jó, hogy ilyen szerencséje lett végre, valahára, mielőtt még pont elfogyott volna a türelme, akkor ütött a nyakon a szerencs, hogy rendben van, ezt is így járhatok, még csak regisztrálni kell.
1: Pontosan, látjátok, mindig kell egy új, még egy következő regisztráció, még egyszer most megpróbálom, és akkor előbb-utóbb utolér a szerencsem. Mi menjünk tovább a legfrissebb hírekkel, aztán a műsor második felével várunk vissza titeket, úgyhogy ne menjetek sehova.
2: Na akkor most megmutatom, hogy indul a világ első pálinka meghajtású autója. Figyelj! Megy ez! Remélem, ezt te sem hitted el. Ettől még messze vagyunk, de ha már itt tartunk, játszunk egy kicsit a hazugságokkal a Rádió Gagán. Nevezd be igaz vagy hamis játékunkra. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit autókkal vagy bármilyen hétköznapi dologgal kapcsolatban, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói.
3: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kelsz, velünk mindig hazatérsz. A Marsó, a megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. A Kibédi Dósa húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik. És a Szivárvány ruhás üzlet, a stílus minden színében.
2: Reklám. Fedezd fel Maros-Szentgyörgy legújabb barkács és építőanyagáruházát. Nordellor. Modern önkiszolgáló rendszer, helyben történő festékkavarás, bármilyen árnyalatban és verhetetlen árak. Legyen szó szerszámgépekről, faanyagokról, bilkalemezekről, vagy akár főző és melegítő csempekájákról. Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Ráadásul csak itt kapható a minőségi kreaton tetőcserép is. Nordellor. 3 évtizede a vásárlók szolgálatában. Maros-Szentgyörgy, Erdély út 185.
4: 100 év. Jól hangzik, de milyen egészségben?
5: Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Képernyő helyett mozgás, táplálkozás, élmények, természet, lelki egyensúly és közösség.
4: Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért.
5: Találkozz Lakatos Péterrel, Gold Ádámmal, Miklós Edittel, Göncz Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián.
4: Szeptember 25-e, Karcfalva. Program és jegyek aktívszékelyföld.ro.
6: Mennyi gyökkettő szorozva gyökkettővel?
7: De mi is az a gyök?
6: Akkor nézzünk egy könnyebbet. Mi a fotoszintézis?
7: Valami, amit a növények tudnak, én meg már nem.
8: Ne aggódj, nem vagy egyedül. A Székelyhon vissza az iskolapadba kvízében most kiderül, mennyire emlékszel a régi leckékre.
9: Teszteld a tudásod a játék.székelyhon.ro oldalon, és akár egy 400 lejes evagutalvány is a tiéd lehet.
8: Készen állsz?
9: Újra lehet felelni,
8: és ezúttal puskázni is ér.
9: A játék támogatója a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már a Romániában is elérhető digitális bankja.
5: A legjobbat szeretnéd kedvencednek, válaszd a Muresvet állatorvosi rendelőt. Modern diagnosztika, kutyakozmetika, kényelmes kutya és macska panzió saját beltéri szobákkal, valamint sürgősségi állatorvosi ellátás egy helyen.
4: Sőt, a gazdijel szóval most 20% kedvezmény jár.
5: Muresvet, Marosvásárhely, Hídvég utca 95.
10: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
11: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
10: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
12: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
13: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
12: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
14: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
15: Egy édes újdonság érkezett. A Magic Cukrászda új üzlete már Jedden is várja vásárlóit. A főút 31 szám alatt Marosvásárhely kijáratának közelében. Sütemények, torták, sós finomságok és friss péksütemények egy helyen. Magic Cukrászda, a házias ízek varázsa.
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
16: Nagyokran lesz felhős az égbolt, elszórtan csapadék is érkezhet. Jelenleg nincs meg a kormány beiktatásához szükséges 233 parlamenti szavazat. Egy zavaró berendezést találtak Kalin Georgescu autójában. Jönnek a részletek is. Jó reggelt kívánok, Rigmányi Eszter vagyok. Bűnmegelőzési kampány zajlik Maros megyében ezen a héten, amelynek keretében minden nap más témára hívják fel a figyelmet. Ma az online biztonság áll a középpontban, különös tekintettel arra, hogy a gyerekek gyakran az interneten válnak áldozattá. Szerdán a családon belüli erőszak megelőzésével foglalkoznak, csütörtökön az idősek biztonsága kerül napirendre. A pénteki zárónapon a kábítószerkereskedelem megelőzésére összpontosítanak. A rendőrség partnereivel együtt a gyerekekhez, a szülőkhöz, a tanárokhoz, az idősekhez és az egész közösséghez szól a szeptember 25-éig tartó kampányban. Ügyészségi források szerint zavaró berendezést találtak Kalin Georgescu autójában. Az eszközzel meg lehet akadályozni a beszélgetések lehallgatását és rögzítését. A nyomozók 7 órás házkutatást tartottak Georgescu mogosvajai villájában, ahonnan dokumentumokkal teli táskákat vittek el. Mint ismert, az ügyészség csalás miatt vizsgálódik, Razván Leu feljelentése nyomán. Az üzletember szerint több mint 1 millió euróval károsították meg, miután egy 6 millió eurós hitelért 1,1 millió eurós garanciát fizetett. Jelenleg nincs meg a kormány beiktatásához szükséges 233 parlamenti szavazata a korábbi koalíció együttmaradt pártjainak, véli Kelemen Hunor. Az RMDS elnöke közölte, pártja folytatja az egyeztetéseket a PNL-ével és az USZ-ével, majd a tárgyalások és a kormányprogram ismeretében dönt. Az RMDS vezetőtestülete várhatóan ma határozott további lépésekről. Kelemen Hunor szerint azt is mérlegelniük kell, hogy érdemese parlamenti szavazásra vinni a kabinetet, ha csak 160-170 támogató szavazatra számíthatnak. A nem biztosított személyek számára is megtéríthetővé válhat az influenza elleni oltás ára. Erről a parlament már szavazott, és az intézkedést az orvosi kamara, az egészségügyi minisztérium és az országos egészségbiztosítási pénztár is elfogadta. A javaslatot az új keretszerződésbe foglalják bele, megelőzési intézkedésként. A részletek, így az oltás felírásának feltételei még nem ismertek. A biztosítottak számára ugyanakkor lehetővé tennék, hogy az oltás bármely családorvos kiadhassa. Az év első 8 hónapjában több mint 65 millió szál cigarettát és csak nem 10 tonna dohányt foglaltak le a román rendőrök. A cigarettacsempészet elleni országos akciók során 327 ellenőrzést hajtottak végre, 494 büntetőeljárás indult és 652 személy ellen vizsgálódtak, 7 dohánycsempészettel foglalkozó bűnszervezetet is felszámoltak. A legfrissebb esetben az NF ellenőrei 4 millió zárjegy nélküli cigarettát találtak egy holland Hollandiából érkező kamionban, a nagylaki határátkelő közelében. A szállítmány után több mint 3,7 millió lej adókötelezettséget állapítottak meg. Hűvös párás a reggel, adás körzetünkben szinte mindenhol 10 fok alatti értékeket mérünk. Ma gyakran lesz felhős az égbolt, elszórtan csapadék is érkezhet, érezteti hatását a sarkvidéki levegő, 14 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
17: Most pedig.

0: szevasztok, szevasztok, folytatjuk a műsort 9 óra után néhány perccel, szeptember 22-én szép kedvünk van, és éppen ezért szép nyereményünk is lesz. A Pizza Joe felajánlásával 100 lei értékű pizzafogyasztási nyám-nyám következik a majd a nyereményjátékban, úgyhogy játszatok velünk és regisztráljatok Nagy Endre és Berecki Szilja a mikrofon mögött.
1: Mond nekünk jó zenénk 9 óra utánra is, ugyanis itt vagyunk benne a délelőttben, most már tényleg reggel is van még egyeseknek, de jön Bastille dala, itt a Pompa, egy lerombolt börtön nevű zenekar, egy lerombolt városról dalol. Nagyon eltalálták Bastille-ék ezt a dalcímet, szólt át a Pompei.
2: Ez a hármas szabály.
3: A maga nemi.

0: Az a paripa, az olyan szép ló van ebben a videoklipben, ugye?
1: Nagyon szép az a ló. Jó, nagyon jó. Nagy bogi desi.
0: Jól áll a lónak a csipke? Nem is gondoltam volna, hogy jól áll a lónak a csipke.
1: Nem is tűnt volna fel eddig, hogyha ez nem így alakul ez a dolog. Igen, jó volt Nagy bogi desi, és a Jól leszek újra című dalocska, méltán sikeres dalocska. És hát ott maradtunk el még az előző órában, játék előtt, ugye szüreti bálokról beszélgetünk, nem akarjuk az egész műsort elszüreti bálozni, de még jött egy-két SMS, az jól sem beolvasnánk. Vogica írja, szőlőárverés a kedvencem, főleg amikor a falu alszeg, az alsó fele, elkezd versenyezni a felszeggel, és mellé beszállnak a környező falvak. Áll a Csőzkirály színpadon, meghirdetik a szőlős, a közönség pár csoportra oszlik, és kezdenek licitálni versengés szinten, hogy nehogy már idegenbe menjen a szőlő, na nehogy már az alszeg kapja meg, és műnk felszegiek is itt vagyunk. Na két éve 1500 lejre talált gazdát a szőlő.
0: De ezt gondolom a nagy szőlő koronalkoszorú, amit aztán...
1: A nagy szőlő, hát azt árverezik el, igen. 1500 lej, érted? 1500 lej.
0: De azt is...
1: De legalább finom volt a szíria. Úgyhogy vajon kivette meg?
0: Na ez az.
1: Ha tudja.
0: Vajon ki srófolta felfele az árat, Bogica? Ezek szerint, hogyha tudod, hogy milyen íze volt, akkor vagy megkínáltak, vagy pedig egyébként annyi pénzért, akkor is édes, ha nem.
1: Ott már nem mondod azt, hogy ez. Hát ez az idén nem lett a legjobb.
0: 1500 leér a nagy szőlőkosz, és utána fanyarok, jaj, nem érett.
1: Jó. Azért durva, tényleg ezek már durvák. De hát figyelj, szervezők valamiből ki kell hozzák a bárt.
0: Így is van.
1: A Hajnal és Margit itt van velünk ma reggel, illetve Robert kacag a falvédőkön, ahogy falusi információs iroda térfigyelő kamerákkal együtt. Amúgy hát erre szolgált, kérem szépen, erre szolgált. De ne csúfokodjunk el, én nagyon abszolút szeretem őket, nagyon cukik. Meg ők hozzák meg a közönségi szintet. Már az, hogy azt érzed, hogy sokan vannak a bálba, és mégis férnek a táncparketten. Ez szerintem ez egy nagyon jó. Én nagyon szerettem azokat, akik tényleg így ilyenkor kiülnek, nézik, te jól, más.
0: És ne feledjük el, hogy
1: lesz valami.
0: Olyan közösségi vagy kisközösségi bálban, ahol a másik asztal meg van pakolva roskadásig házi süteménnyel, na azt kikészítette.
1: Na ez az.
0: Elképzelhető, hogy nem a tiktokozó 10 éves volt az, aki összerakta azt a zserbót úgy, hogy még 3 nap után is emlékszel rá.
1: Így van, pontosan. Vagy a finom almás tésztát, mert most ugye aktuális most már a finom házi friss almás tészta. Úgyhogy így van, én szeretjük őket is, és tényleg azok, ők azok, akik miatt a faluban van bulvár. Hát most már nehogy már kihagyjuk őket, úgyhogy nagyon-nagyon szeretjük. Köszönjük szépen az SMS-eket, illetve köszönjük szépen, hogy ilyen bálózósak lettetek. Képzeld el, Endre, csak egy ilyen nagyon rövid hír, csak fel akarom dobni így a közösbe, hogy lássad, hogy mi történik a közösben.
0: Mindig ez van, és utána aztán másról hát erről beszélünk, de lássuk.
1: Erre most tényleg nem, ez csak egy éppen aktuális kicsi dolog. Képzeld el, hogy ma jelent meg a cikk Hajnalban, hogy Kolos megyében az autópályán radaroztak, és rajta kaptak egy huncutot, aki 247 km/h futott radarban. 247 km/h, Endre. Csak hogy tudjátok, hogy milyen közutakon járkálunk mi jobbra-balra.
0: Igen, és hogy milyen gépek vannak egyesek popója alatt, ezt is még hozzá kell tenni, mert ez azért nem egy 4-es Golf volt, gondolom, az 1.9-es TD-re.
1: Egy Lada Niva.
0: Egy C-asztra.
1: Az nem. Képzeld el, hogy 130-a megengedett sebesség az autópályán, 117 km/h lépte át.
0: Aha.
1: Ennyi volt a különbség. Én ennyivel szoktam, mikor gyorsikor sietek valahol autópályán menni.
0: Hát ilyen, repül a kocsi, repül a könyv.
1: Hát repüljön is, 4.325 lej lett a bírság, illetve 120 napra bevonták
0: a
1: jogosítvány.
0: Abból vehetne egy C-asztrát, vagy egy 3-as Golfot, és nem is kellene büntetés fizesse, mert nem fogja meg a 240-et.
1: Pontosan, nagyon óvatosan, 247, még egyszer mondom, 240, egészen elképesztő, hogy milyen emberek és milyen autók járnak az utakon, úgyhogy nagyon figyeljetek, főként magatokra, ez tényleg csak egy ilyen ilyenség a mai napra.
0: Azért veszélyes másrészt halmozottan ilyen sebességgel menni, mert vannak, akik szembe jönnek a forgalommal az autópályán, ezt is láttuk az elmúlt hetekben, úgyhogy aztán 247-tel tényleg nehéz
1: kikerülni. A C-asztra.
0: Na ez a másik generációk találkozása autópályán, Isten őriz egyébként, vigyázzatok az utakon.
2: Minderről dumál.

0: Chasing Paradise, Kygo és a One Republic 921, és csak emlegetnünk kell, és már is fotóba bizonyítják, hogy igaza van Szilinek, mert azt mondta, hogy az almás sütinek milyen nagyon szezonja van. Imola Facebookon küldött nekünk olyan szép házi almás, mondjuk a székely nevét, almás tészta, nem mint mondjuk, hogy így sütemény, vagy cukrás termék.
1: Így van, így van. Így van.
0: Almás tészta, kérem szépen, de ez aztán rendesen nagymama módra, nem azért, mint a Imola nagymama lennél, csak mondom, hogy a recepten látszik, hogy nagyon-nagyon jól el van készítve, és az a jó, nem tudom ki, hogy szereti, de amikor az alma réteg kétszer olyan vastag, mint a két mondjuk olyan jó kis köttes tészta, vagy akármilyen tészta réteg alul meg felül, az az igazán finom, amikor kétszer annyi alma van benne, mint egyéb.
1: Már is kívántam. Na mindegy, hát most ennek jön a szezonja, hát amíg lesz belőle. Amúgy nagyon van zseniális almás tésztát, úgyhogy még mindig a világ legjobbja. Azt írja nekünk Imre közben, hogy megjelent, mert nem volt a tegnap foci meccs, amit nézen, így korán már velünk van. Volt, jó, a Csíkszereda például játszott, úgyhogy érdemes őket is követni. Igen, aztán milyen Csilla kérdő, hogy hol és mikor lesz nagybogi koncert. Köszönöm, azt hiszem, hogy Kürtös Karácsony Fesztivál, talán Sepsiszent György, mi is ott leszünk a Dubában. Na de, visszatérve egy kicsit, Laci azt írja, 247 km/h autópályán csak, az semmi, kb. Egy hónapja voltunk szabadságon, és az egyik településhez közeledve mondom az asszonynak, már lassan jó lenne lassítani, mert 297-tel mész. Mi?
0: Igen, olvasd tovább, nincs
1: ártani. Ja, olvasom tovább. Olyan frissen felszerelt sebességkijelző, amelyiket újonnan telepítették, mondom is az asszonyságnak, ha a büntetést küldenek ki, akkor én kérek egy képet róla az autóeladáskor, kirakom az ablakba, hogy 2008-as Logán is tud menni 297-tel, írja nekünk Laci, hogy mi volt, de nem értem pontosan.
0: Nálunk is szereltek fel, ilyen, vannak azok a település szélre felszerelt automata kijelzők, amik bemérik, mennyivel mész, akkor vagy raknak egy szomorú smiley-t piros vagy zöld elmosolyog, hogyha ügyesen betartod, értem, a korlátot, értem. És az elején, amíg nincsenek bekalibrálva, addig jól megszorozzák. Én is a múltkor néztem, hogy hát igaz, hogy éppen nem voltam visszalassítva, de én is valami 190-valahánnyal suhantam át állítólag alatta.
1: Igen, erős a dolog. Na, köszönjük szépen az SMS-eket. Két témánk van, egy kicsit meg kell beszéljük, hogy mivel foglalkozunk, mert én hoztam egy eredetileg egy témát, ugyanis képzeljétek el, hogy ráburintott a szenátus az iskolai egyenruha kötelező viselésére. Viszont nem tudom, hogy foglalkozunk ezzel most, mert kevesebb időnk van, vagy foglalkozunk később ezzel, amikor úgy több időnk lesz, mert én azt gondolom, hogy ez egy olyan téma, amit mindenkit érint egy icipicit, nem? Van, aki volt egyenruhás, van, aki nem, és van, aki így úgy másképp.
0: És valahogy. Igen. Van, akinek akkor is van véleménye, ha nem érintett az ügyben, vagy legalább előkerül a bezzeg az én időmben kártya.

0: valami.
1: Elmentél egyet bálozni, és akkor képzeld el.
0: Képzeld el, hogy lett kormány. Na, de ezeket mind megbeszéljük, jó? Mert nekem nagyon tetszik a dolog, és már csak azért is tetszik a dolog, mert hogy ez teljesen jogszerűtlen, és ennek következményei is lesznek. Hát úgy látszik, hogy nem csak abszurd Romániánk van, hanem abszurd Ausztráliánk is, úgyhogy ezekkel mind-mind foglalkozunk. Addig Maroon 5 és Wiz Khalifa jön a Payphone itt a Gagán, úgyhogy hallgassátok szeretettel.
2: Székelyföld velünk ébred.
3: Hármas szabály, 7-től 11-ig.

0: Phone. Maroon 5, Wiz Khalifa és a Payphone. 9 óra 30, néhány másodpercen belül gyorsan tisztázzuk. Van is kormányalakulás, nincs is. Tehát úgy vagyunk, mint az Okoslány és Mátyás király meséje, hogy hozott is ajándékot, nem is, gyalog is jött, nem is, stb. Mert hogy ki van jelölve ugyan államelnöki részről Siegfried Murechan kormányalakításra, kellene neki a parlamentben 233 szavazat, hogy ez összejöjjön. Nagyon azt mondják, egyre több az a hang, miszerint nem fog összejönni, nem tudják összegyűjteni, nem tudnak egy oldalra verődni. Elegen, hogy meg is szavazzák az új kormány miniszterelnökét, és kormányalakításra kerüljön sor. Még ma is egyeztetések zajlanak, ennyit erről.
1: Magyarul nesze semmi fog meg jól. Aztán meglátjuk, hogy mi lesz ebből az

0: egészből. Na, de visszatérve kicsit Ausztráliába. Az történt, hogy csak gyorsan a sztorit is mondjuk el, az történt, hogy Ausztráliában van egy ilyen fura szabály amúgy, és nem a sorshúzás a törvényellenes vagy jogszerűtlen, mert hogy van egy ilyen fura szabály, hogyha a képviselő házban vagy a képviselő között döntetlenre zárul egy szavazás, akkor sorshúzással döntik el, hogy az két adott polgármester közül ki legyen az, aki majd később a települést vezeti. Nagyon abszurd a szabály, tehát én nem tudom ezt így fejben összerakni, hogy ez hogy tud menő lenni, de nagyon úgy nézett ki, hogy 9-en kellett szavazzanak, 4-en erre, 4-en arra, egy pedig tartózkodott a szavazásnál. És így létrejött ez.
1: Na azt kellett volna megverni, amelyik tartózkodott. Mikor? Bocsánat, hogy nem akarok senkit erőszakra felbújtani, de hát azért a demokrácia kerekét így megkötözni. Ezért nincs nekünk se kormányunk. Még egyszer csak egy kifejezés vagy szókapcsolat volt, nem kell senkit meggyámbászni, nem kell megbubolni senkit, de hát gondolj bele, mindenki jól tudja, hogy megvan a 4 ide, 4 odas, a középső fogja magát, tartózkodik. Hát tartózkodjon otthon.
0: De, igen, tudod, tehát én A-A-A-A-S-B-B-B-B, és jön az utolsó, na, lássuk, hogy ki lesz a polgármester, mondd, hát én tartózkodom. Én ezek közül egyiket. Hát nem áll, tesó. Na, mindegy, sorshúzásra került a sor, és képzeld el, itt jön a teljes abszurditás. Ugyanis nem voltak tisztában azzal a szabállyal, hogy sorshúzásnál, akit kihúznak, az lesz a polgármester, vagy akit kihúznak, az kiesik a versenyből.
1: Na, várjál.
0: És itt ment el a dolog. Képzeld el, tehát van két név a kalapban, és kihúztak egy nevet, de nem tudták, hogy most ez akkor polgármester lett, vagy most ez kiesett a versenyből.
1: Nem azért,
0: ezt tedd össze, barátom.
1: Ezt ráadásul egy önkormányzat vezetésével kapcsolatban. Tehát ezt ha mondom. Ez megtörténik egy vidéki szakiskola gólyabálján, hogy nem tudják eltönteni, hogy ki a gólya királyné asszonyság. Vagy valami ilyen dolog van. Vagy például főnyereményt húznak ki, nem tudom én, a horgoló egyletnek az éves szüreti bálján, és ott eltéveszti a műsorvezető, és ezért lehet, hogy megkergetik a helységnév tábláik, de hogy ez megtörténjen egy önkormányzati környezetben, hogy és nem is volt olyan bonyolult, mert két név volt a kalapban, nem?
0: Pontosan, kettő volt csak.
1: De úgy kellene akkor csinálják ezt, amikor például sorsolnak különböző sporteseményeket, vagy csoportokat a Bajnokok Ligájában, hogy akit kihúznak, az ki is esett. És akkor kevesebb perce hurcába zajlik minden.
0: Igen, gyorsabban lejár, és végre a nők visszakapnak a Valentin napjukat. Lehet, hogy ez jobb opció lenne. De tényleg, tehát ott állnak. Aztán végül az lett az egész sztori, hogy ugye, amit kihúzott az a bizonyos valaki, ő azt mondta, hogy na, ő kiesett, ezért a másik lett a polgármester. Akit akkor úgymond idézőjelesen be is iktattak, de 24 órán belül le is mondott. Mert lett ebből egy ilyen jogi herce hurca, hogy akkor mi a helyzet. És most próbálják, jogászok, várjál, fogozd meg. Jogász testület próbálja kideríteni, hogy van pontosan a szabály. Mm-hmm. Tehát, hogy azért egyezünk meg, nem egy atomfizika. És hogy leírni, hogy az, akit sorsolás alapján, ez a szabály, alapból hülye szabály Ausztráliában, de sorsolás alapján kihúztuk a polgármestert, hát most már csak el lehet dönteni ennyi idő után önkormányzati képviselőként, hogy most ez a nyertes, vagy ez a vesztes, nem?
1: Én azon döbbenek meg, hogy van olyan önkormányzati vezető pozíció, ahol valaki lemond azért, mert nem világos, hogy lett megválasztva. Itt kell elgondolkodni, hogy ő nem szeretné, ha ez a nevéhez tapadna, ez a kalapból rosszul húzás történet. Hát vannak szintek és szintek, nem véletlenül mondom, hogy Ausztráliában feje tetején áll a világ, és úgy járnak az emberek. Nem sokára játszunk, még hozzá igaz vagy hamis, úgyhogy figyeljétek a telefonokat.
2: Mindenről dumál.

szakad, akkor a Rádió Gaga műsora nem szakad. Csak néha. A kezedben és a zsebedben a megoldás. Kattanj a rádiógaga.ro oldalra, vagy töltsd le a Rádió Gaga applikációt a mobilodra. És élvezd műsorainkat a világon mindenhol. De öt zenei csatornánk bármelyikét is választhatod. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Hallják!
1: Reklám.
2: Van, hogy begurulunk és kiabálunk a gyermekünkkel. Mindenkivel előfordul, de tanulható az elkerülése is. Nőileg.ro. Költözés válás után hol a jogi határ? Nőileg.ro. Nem vagy lusta, nem vagy gyenge, talán csak kiégtél. Nőileg.ro. Fontos témák, hiteles szakemberek szeptemberben is a fejlődni vágyó nőkért. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőileget az újságárusoknál. Nőileg, az erdélyi nők magazinja.
3: Az első téglától az utolsó simításig. A Szovátai Polaris több mint 20 éve melletted áll az építkezésben. Építőanyagok széles választéka, szakmai tanácsadás, gyors kiszállítás, még nehezen megközelíthető helyszínekre is daruss autóval. Keresd minket Facebookon, vagy Szovátán a Porajdi út 94 szám alatt. Polaris.com. Építsd velünk a jövőt!
4: Marosvásárhelyen a minőségnek új címe van. A Dózsa György utca 14 szám alatt, a Mures Mall közelében, az új Supermarketben különleges német sörök, nyugat-európai üdítők és valódi prémium termékek várnak. Supermarket. Fedezd fel a minőségi különbséget. Nyitva 2 szombatig 10 és 18 óra között.
5: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
6: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
5: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
7: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
4: Te mit csinálsz a Fortem BCA-val? Építkezel? Nyersz! Értékesíted? Nyersz! Ajánlod? Te is nyersz! A Fortem olyan kampányt indított, amely mindenki számára előnyöket kínál. Kivitelezőknek, mestereknek, forgalmazóknak és vásárlóknak egyaránt. Látogass el a fortem.ro/kampány oldalra, és tudd meg, hogyan nyerhetsz. Fortem. Megveszed. Ajánlod. Nyersz!
8: Pizza?
9: Ham!
8: Burger?
9: Ham!
8: Napi menü?
9: Ham!
8: Girosz?
9: Ham!
8: Éhes vagy?
9: Ham!
4: Kattalj rá a kajára!
10: Társadalmi célú hirdetés.
11: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
12: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
13: A reklám után
14: ismét lágere!

0: folytatódik a játékunk. Igaz vagy hamis? Egyetlen egy kérdésre kell jól válaszolni. Igaz vagy hamis? Vagy igaz vagy hamis?
1: Ez lesz a kérdés, akárhányszor elmondod, nyereményünk is van egy nagyon jó 100 lejes Pizza Joe utalvány a gyergyói pizzázótól. Lássuk, hogy Riát sikerül-e elérnünk telefonon, és ha igen, egyszerű kérdésre biztos igaz vagy hamis választ tud-e nekünk mondani. Már is övé lehet az ezórai nyeremény.
2: Halló,
1: Riához van szerencsénk, szia!
2: Szia, igen.
1: Gyere, mert mindjárt ketten is vagyunk. Berecki Szilit hallottad, Nagy Endre lennék. Wow, ennyire megörventél nekünk.
0: Hát, hello.
2: Igen.
1: Na várjál, nekünk örventél meg, vagy a potenciális nyereménynek?
2: Nektek is, mert még volt részem veletek beszélgetni, ja, nagyon jó volt.
0: Na de jó, hát ha legalább ennyire vidáman tudjuk majd letenni a telefont, ezt akartam kérdezni. Elég rövid a memóriánk, úgyhogy meg kell kérdezzük, mert itt találgattuk Endrével, hogy a Ria az honnan jön, az milyen névből van?
2: A Gyöngyiből.
1: A Gyöngyiből lett a Ria?
0: Hogy honnan a Gyöngyiből?
1: Nyere, van egy pár percünk, vezess végig a logikáján ennek a dolognak, mert nagyon kíváncsiak lettünk.
2: Ezt a múltkor értettétek meg, úgyhogy végül mindegy.
0: Mondom.
1: Minden.
2: Apunknak nem tetszett a
1: Gyöngyi,
2: és lettem Ria.
1: Értem. Egy akaratos férfi ember minden családba kell, ez érthető. És hogyha valamit eldöntötte, jó van ez így.
2: Így van. Igen, és mindenki is ismer, úgyhogy a Gyöngyi ez csak ilyen hivatalos.
0: Na, azt kell, valamit be kell írni oda a bulletin. Én azt szeretem a legjobban, hogy a múltkos értettétek, úgyhogy hidd el mindegy. Ez nagyon jó. Ez nagyon jó. Figyelj, Ria, szeretnék egyet veled játszani. Igaz vagy hamis játékunk van, és fogok neked mondani egy állítást, és hogyha tudod, hogy igaz vagy hamis, akkor nagyon vagány nyereményed lesz, jó?
2: Jó.
0: Na, figyelj csak. Velencében a közlekedés döntően vízen, gondolákon vagy vízi buszokon és gyalogosan történik. Velence.
2: Igaz.
0: Csodaszor.
2: Velence, igaz.
1: Igaz.
0: Pontosan
1: volt szerencséd arra fele járni, vagy csak fényképeken nézted?
2: Még csak fényképeken, de terve van, hogy megyek.
1: Nagyon jó kis bakast is tettétel.
0: Az biztos. Sőt, a Velencéről én úgy tudom, hogy azt is kell tudni, hogy oda egyáltalán autó nem mehet be. Úgyhogy, ha Velencébe érkezel, leparkolod a város szélén a kocsidat, és csak ilyen vízi dolgokon meggyalogosan lehet ott sétálni. Merre jártál a nyáron mondjuk? Akár kirándulás, akár nyaralás szempontjából.
2: Munkába.
0: Az egy jó nyaralás. Az egy jó nyaralás szerintem, hogyha lehet szórakozni.
2: Igen, vendéglátás, úgyhogy nekünk csak ősszel jut.
0: Ja.
1: Egész nyáron ilyen esküvős, rendezvényes, ilyesmi vendéglátás?
2: Panziót rendezek, és ott muszáj lenni.
0: Hát igen, ilyenkor nyáron igen. Na de figyelj, kicsit kikapcsolódhatsz, és nem tudom, hogy szereted-e a pizzát?
2: Nagyon,
0: akkor, hogyha Gyergyóban jársz, képzeld el, akkor a Pizza Joe felajánlásával egy 100 lej értékű pizza fogyasztási utalványt nyertél, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon jó étvágyat kívánunk neked.
2: Nagyon-nagyon szépen köszönöm.
1: Reméljük, hogy sikerül jó étvágyal elfogyasztani jó társaságban akár. Köszi, hogy itt voltál, Ria, szép napod legyen, gratulálunk.
2: Köszönöm szépen, viszont nektek is.
0: Köszönjük szépen, és ígérjük, hogy legközelebb nem kérdezzük meg, hogy honnan van a neved, jó? Most megjegyeztük.
2: Jó, oké.
0: Okay. Szép napot, szia.
2: Sziasztok.
3: Gratulálunk, te nyerted meg a Pizza Joe pizza utalványát Gyergyószent Miklós első és legrégebbi pizzázójától. PizzaJoe.ro.
4: Köznap reggel
5: a Rádió Gagával
4: és nagyszájú műsorvezetőinkkel mindenről dumálunk.
5: Ez a hármas szabály.

0: ria bukuria, hogy Endre barátomat idézem. Kérem szépen, nagy az öröm, természetesen nagy az öröm Riáik házatáján, ugyanis az övéki lett a nyeremény. Ügyes volt, megérdemli, reméljük, hogy Velencébe is eljut hamarosan, mert akkor biztos, hogy benne teljes lenne a teljes öröm.
1: És aki felanyárott a nyereményt, az a Pizzi. Ria. Mindeközben én azt mondom, ne játsszuk tovább a szavakkal, mert hogy érkeznek a hírek mindjárt 10-kor, itt a Gagán. Addig kihúzzuk a kalapból mi is, hogy kikezdje a következő órát. Kettőnk közül jönnek a hírek, tehát mindjárt folytatjuk a mait.
2: Kevés olyan játék van, ahol a nyerésre legalább 50% esélyed van. A Rádió Gaga igaz vagy hamis játékában most mindenkinek hajszál pontosan ennyi esélye van a nyereményre. Nevezd be te is! Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Ne lepődj meg, amikor felhív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, mert az állítás vagy igaz, vagy hamis. Döntsd el te! És ha jól válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói.
3: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kelsz, velünk mindig hazatérsz. A Marsó, a megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. A Kibédi Dósa húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik. És a Szivárvány ruhás üzlet, a stílus minden színében.
4: Reklám. Mennyi gyökkettő szorozva gyökkettővel?
5: De mi is az a gyök?
4: Akkor nézzünk egy könnyebbet. Mi a fotoszintézis?
5: Valami, amit a növények tudnak, én meg már nem.
6: Ne aggódj, nem vagy egyedül. A Székely Hon vissza az iskolapadba kvízében most kiderül, mennyire emlékszel a régi leckékre.
7: Teszteld a tudásod a játék.székelyhon.ro oldalon, és akár egy 400 lejes evagutalvány is a tiéd lehet.
6: Hiszen állsz.
7: Újra lehet felelni,
6: és ezúttal puskázni is ér.
7: A játék támogatója a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már a Romániában is elérhető digitális bankja.
8: Prémium minőség elérhető áron? Igen, lehetséges. A Top és Mink termékcsalád megérkezett. Tartós fedés, káprázatos színek és könnyű használat. Tökéletes választás minden sminkrajongónak. Fedezd fel az alapozók, rúzsok és személypúderek varázslatos világát, amelyekkel minden nap ragyoghatsz. Vásárolj most nyitási kedvezményekkel a topfacemakeup.ro oldalon, vagy látogass el a Tordai Cosmetics kallós boltjaiba, és találd meg a hozzád illő tökéletes sminket. Top Face. Szépség kompromisszumok nélkül. Topfacemakeup.ro.
9: Még egy óra és beleharaphatok a szendvicsembe. Kibírod? Kibírod?
4: Máté, mi a helyes válasz?
9: A Kibéri Dósa húsüzem házias ízei.
10: A Kibédi Dósa húsüzem mindig jó választás a táskába. Helyi alapanyagok, családi receptek.
11: Keresd Maros és Hargita megye üzleteiben.
12: A Brico-ban szeptember 30-áig a 710 wattos Dewalt fúrókalapácsot 23%-os kedvezménnyel mindössze 458,99-ban ért vásárolhatod meg. Ráadásul 3 kézi szerszám vásárlása esetén csak 2 árát fizeted. Hozd el hozzánk a régi szerszámodat és kapsz cserében egy 50 leértékű utalványt. Brico, együtt, munkára készen.
13: Eleged van a rohanásból, hagyd ott a város zaját és irány Vármező. Friss levegő, horgászat, pihenés, ma is persze a friss vármezői pisztránk.

0: Mezői Halászcsárda, ahol jó megpihenni.
1: Robbanj be a színek világába! A szivárvány ruházati üzletben nincs unalmas szett, csak ütő stílus. Itt minden ruha trendi, színes, rengeteg méretben elérhető. És ami a legfontosabb, hogy az árak is megfizethetőek. Szivárvány ruházati üzlet nyárát Szeredában, a Bocskai István tér 41 szám alatt, ahol a színes ruhák életre kelnek.
2: Együtt tesszük meg az első lépéseket. Kedvenc gyerekcipőmárkáid a 18-astól a 34-es méretig. Egy helyen a BB-shoes-nál. Várunk Marosvásárhelyen a Dózsa-György utca 177 szám alatt, vagy online a bbshoes.ro oldalon. Most a bbshoes 5-ös kóddal 5% kedvezmény vár.
3: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
4: A gyakran lesz felhős az égbolt, elszórtan csapadék is érkezhet. Több mint 3000 FDI magyar kisiskolás vesz részt az iskola alapítvány délutáni oktatási programjában, és elfogadta a szenátus az iskolai egyenruha kötelező viselését előíró törvénytervezetet. Jó napot kívánok, híreinket hallják, Rigmányi Eszter vagyok. Halálos kimenetelű közúti baleset történt ma hajnalban Maros-Sárpatak és Póka között. Egy 19 éves maros-szentannai fiatalember Sárpatak felé haladva egy jobb kanyarban áttért az ellenkező menetirányú sávba, majd az úttesten kívül egy fának ütközött. A baleset hajnali 1 óra 20 perc körül történt. A helyszínre érkező egészségügyi személyzet már nem tudta megmenteni a fiatalember életét, és megállapították a halál beálltát. A rendőrség gondatlanságból elkövetett emberölés miatt indított büntető eljárást. Elfogadta a szenátus az iskolai egyenruha kötelező viselését előíró törvénytervezetet. A jogszabály javaslatot 84 szenátor támogatta, 18-an ellene szavaztak, 4-en tartózkodtak. A tervezet szerint az egyenruha kinézetét az iskola igazgató tanácsa határozná meg, a szülői képviselet beleegyezésével az alacsony jövedelmű családok támogatást kaphatnának a költségek fedezésére. A tervezetről a képviselőház szavaz döntőházként. 30 napos előzetes letartóztatást kérnek az ügyészek Călin Georgescu ellen, akit ma a bukaresti törvényszék elé állítanak. A volt államfőjelölt jelenleg 24 órás őrizetben van a díjkot csalással és szervezett bűnözői csoporthoz tartozással kapcsolatos ügyében. Călin Georgescut tegnap vették őrizetbe, miután a nyomozók több órán át házkutatást tartottak Mogosvájai otthonában. A vádakat tagadja. Több mint 3000 erdélyi magyar kisiskolás vesz részt az iskola alapítvány délutáni oktatási programjában, amely tegnap indult el 14 romániai megyében. A 2026-2027-es tanévben 3378 gyermeket 211 szakképzett pedagógus segít. A program elsősorban az erdélyi szorványtelepüléseken működik, összesen 67 település 73 iskolájában. A kezdeményezés célja a magyar nyelvű oktatás megerősítése és a gyermek anyanyelvi készség fejlesztése. A délutáni foglalkozásokon a diákok házi feladatot készítenek, felzárkóztató és fejlesztő tevékenységeken, valamint kreatív programokon vesznek részt. A program a napi meleg ebéd költségeihez is hozzájárul.
5: Sajtóértesülések szerint az FK Csíkszereda vezetősége menesztheti Szabó István vezetőedzőt a Petrolul elleni 2-0-ás vereség után. A csíkiak 10 forduló után továbbra is nyeretlenek, egy ponttal a Superliga utolsó helyén állnak. A Gazeta Sporturilor szerint a klub már az utódot is keresi, és Valentin Szucsú a legesélyesebb jelöltek között van, ő 2018 és 2022 között már irányította az FK-t. Szabó a Petrolul elleni találkozó után közölte, hogy önként nem mond le, és addig folytatja a munkát, amíg a klub másképp nem dönt. Belgium és Szlovénia jutott be utolsóként a férfi röplabda Európa-bajnokság negyed döntőjében. A belgák szett hátrányból fordítva 3-1-re győzték le Csehországot, míg Szlovénia 3 játszmában búcsúztatta Szerbiát. A szlovén válogatott ezzel ismét a legjobb 8 közé került, miután az előző 3 Európa-bajnokságon is érmet szerzett.
4: A folytatásban időnként erősebben megnövekszik a felhőzet, így csak rövidebb napos időszakokra készülhetünk, csapadék elszórtan érkezhet. A változó jégbolt és mérsékelt légmozgás mellett marad a hűvös idő, 13 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
3: Most pedig!

0: délelőtt 10 múlt néhány perccel, a kedd délelőtt benyereményünk is van az igaz vagy hamis játékunkban, a 6 nagy gumi 1 autógumi cseréje, amire várjuk majd a jelentkezőket. Persze még mindig nyitva a regisztráció, a mai műsort folytatja továbbiakban is Berecki Szili és Nagy Endre, még egy óránk van együtt.
1: Pontosan, amíg ezt az órát hallgassátok, nagyon szeretettel, aztán természetesen a többit is, de még ami hármas szabályt illeti, James Arthur és az Impossible, ezzel fogjuk indítani ezt a csodálatos órát, és írjatok 0-30-54-88-88, ide bátran jöhetnek az SMS-ek.
2: Ez a hármas szabály.

0: szárnya.
1: Halott pénz és a gyerekek. 10 óra, 10 perckor, szeretettel üdvözlünk titeket a műsor utolsó órájában. És van egy kis témák volt, még az előző órából indult, hogy Ausztráliában egy polgármester sorshúzásra választottak, csak éppen azt nem tudták, hogy az, akit kihúznak, az nyert, vagy az, akit kihúznak, az kiesett. Úgyhogy ebből lett egy óriási nagy gubanc, és most jelenleg valahogy próbálják a jogászok kisilabizálni, hogy akkor itt mi lehet igazából az egészből, mert ki lett a polgármester, de hát vannak országok, ahol helytelenül megválasztott polgármester lemond annak érdekében, hogy ez tiszta és világos legyen. Nem ismerős nekünk ez a sztori, ez a történet, de a maga a sorshúzásos, azt simán el tudtam volna képzelni egy ilyen Galac megyei kisvárosban, tehát hogy ez egyáltalán nem állt távol tőlünk. Ugye picit arra is utaltunk, hogy milyen helyzet lenne, vagy milyen vagány lenne, hogyha mondjuk egy kormányt is így tudnánk megválasztani, akkor mindenki valaki sorsot húz. Tehát szinte már teljesen mindegy, hogy ki kerül oda, csak valaki kerüljön már oda, úgyhogy húzzunk sorsot, miért ne?
2: Írja is a hallgató még előző órára reagálva, hogy felhívom a figyelmeteket, hogy AstraZeneca nem létezik. Igen, direkt azért mondtam azt a példát, mert hogy annyira régi, hogy nincs is. Mint ahogy kormány sem, csak egy kinevezett kormányfő, ezt tisztáztuk. Igen, egyelőre csak egy megnevezett, megbízott, kormányalakítással megbízott név van, ugye, és aztán majd várjuk, hogy ki áll be mögé. Egyelőre nem biztos, hogy elegen beállnak. Köszi a tisztázást, mi is pont így gondoltuk.
1: Így van, Robert közben azt írja, hogy hát ez tiszta jó, hogy kalapból húzzák ki a polgármestert, így nem kell panaszkodni, hogy igen, mert ti választottátok meg, hanem rá lehet fogni, hogy ezt dobta a sors, ez van. Hát néha lehet jobb lenne, néha lehet jobb lenne, hogyha nem a kampány dönteni el azt, hogy ki a jobb polgármester, hanem konkrétan a sorsra bíznánk ezt az egészet. A kérdésem nekem az, jó, oké, ezt értettük, megválasztottuk kormány, stb. Hogy például a fiatal korodban voltak, az, főleg gyerekkorban vannak azok a játékok, amikor el kell dönteni, ki a fogó, el kell dönteni, ki a hunyó. Na például az egy
2: percek. Cica az egére, hopp. De a hoppal mi van?
1: Pontosan.
2: Mert hogyha vagyunk 8-an, akkor addig kiszámolózunk, ugye gondolom ez a dilemmát, azért kezdtem rádumálni a mondokát, igen, hogy a végére érjek, mire a mondat végére ért, hogy a hopp. Ugye megérkezünk az S-percben a hopphoz. Vagyunk 8-an a körben, és valakit ki kell nevezni, a hopp az ő az, vagy a hopp az kiesett, és megyünk tovább a kiszámolóval. Ezt nem kell előre tisztázni, mert ez a baj történt Ausztráliában.
1: Igen, itt attól függ, hogy ki indította el a játékot, ugye? A fociban is az dirigálta a szabályokat, aki hozta a labdát. Hogy itt is az van, hogy én számolok körbe, és mondjuk én leszek a hopp, véletlenül saját magamra mutatok, akkor egyértelműen én estem ki, és akkor folytatjuk tovább. Nem? Tehát, ha a mellettem levő lesz a hopp, akit mondjuk nem csípek annyira baráti társaságból, akkor egyértelműen ő a fogó. Hát ez normális. Igen. Hát ez normális.
2: Nálunk rámutatnak egy miniszterelnök jelöltre, és még mindig ott a hopp. Még mindig nincs egy kormány. Szóval lehet,
1: nem, csak folyamatosan hopp.
2: Hát eddig, akire rámutatott, az államelnökök mind kiestek. Tehát igazából...
1: Na látod, mondom, elfogy lassacskán a merítés. A kérdésem igazából arra irányult volna, hogy melyek azok a sorsdöntő kis dolgok, például az ilyen egypec kimehetsz, a sorshúzás, a pörgetés üveggel, a válasz, hogy jobb kezem vagy bal kezem. Tehát, hogy vannak ilyen különböző sorsolásos technikák gyerekkorunkból, nem?
2: Igen, és van, aki lekőpapírollózza, ez megvan?
1: Kőpapírolló például, igen, vagy egy csomó minden van, úgyhogy szeretném, ha ebben az órában, ebben a maradék néhány percünkben, ami még van, egy kicsit ezeket gyűjtenünk össze. Mondókákat, amivel kiszámoltunk valakit, a technikákat, amivel tudtunk sorsolni, jobb kezemben vagy bal kezemben van, kőpapírolló például, és akkor ezeket mind írjuk egy picit össze. Mit szólsz hozzá?
2: Én nagyon szeretném, mert itt mindjárt eszembe jut, hogy mit jelent, milyen szép a magyar nyelv megőrizte, hogy valaki a rövidebbet húzta. Mert ez úgy működött, sorshúzás volt, a rövidebbet húzta, hogy pálcikák közül egyet rövidebbre törtek, és úgy fogták marokra, hogy nem látszott, melyik a rövidebb, és mikor valaki a rövidebbet húzta, akkor az volt az, aki alul maradt, vagy aképpen el kellett végezzen egy feladatot. Mindjárt egy itt a magyar nyelv csodálatos szótárából. Ti hogyan sorsoltatok gyerekkorban? Egyáltalán is főnök volt-e az, akinél volt a labda? Ez is fontos kérdés. 07-35-54-88-88. Sorsolgassatok velünk.
3: Mindenről dumálunk.

amikor Székelyföldön közlekedsz, vagy éppen máshol tartózkodsz, és nem fogható a Rádió Gaga műsora, akkor se nélkülöz minket. A telódon is hallgathatsz minket a radiogaga.ro oldalon, vagy a Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Na, itt is vagyunk veletek. Szóval bekérdés a Surrender. Olvasom az SMS-eket közül, azért bambultam egy icipicit el. Robert írja, hogy gyerekként, mikor fogocskáztunk, úgy választottuk a fogót, hogy körbeálltunk, feldobtunk egy követ, amelyik a leghamarabb elmozdult a helyéről, az volt a fogó. De volt betört fej is.
1: Hoppá!
0: Hát van, aki ezt hardcore verzióban nyomta. Hát van, aki ezt elég extrémen tolta annak idején. Ne próbáljátok ki, ez az otthon ne csináld meg dolog.
1: Igen, és hát jó kérdés, hogy tényleg mennyire sorshúzás ez a kiszámolós díj, amit itt gyakran gyerekként művelünk. Nézd meg, Lacéknál bunda gyanú merül fel, azt írja a hallgató. Sziasztok, majdnem minden mondokának tudtam, hány embernél hova esik. Mindig azt választottam, akit akartam, arra, amire kellett. Közeli barát kiesett, ha valami rosszabb dolog volt, vagy ráesett, ha előnyös. Úgyhogy szerintem ez a mondokás dolog is bukta, viszont ha véletlenszerű választást nem rossz ötlet, nem valami hataloméhes korrupt esne a döntés, csak akikből kerülni a választás képesítettekkel legyenek, hanem az egy másmilyen öngól, írja még Laci. Igen, jó lenne, ha tényleg, ha kell mondjuk egy gazdasági miniszter, az elit gazdasági szakértőket kalapba tesszük, és kihúzzuk az sok ügyes közül a legügyesebbet. Értem én, hogy mire gondolsz, bár itt tartana az ország.
0: Bárcsak igen, bárcsak, akkor még tényleg jobban örülnénk a sorsnak. Ferki közben azt írja, persze, hogy aki volt a labda, ő volt a góri. Az egyik alkalommal, amikor Rózsatöv is kipukasztotta a legnagyobb góri labdáját, másnap a szüleim nekem vettek egy pöttyöset. Én lettem a góri, és én választottam a legjobbak közül az utca csapatában. Sőt, a középkezdésnél feldobott 25-ban is pénzérme döntött. írja nekünk Ferki. Hát más világ volt, tény, más világ volt. Úgyhogy ott nem volt sorsdöntés, ott ha te hoztad a labdát, te választottad a csapatodat. A maradék az játszik a túlsó fenén.
1: Az Ildikóét olvasod te, vagy olvasom én?
0: Várjál, ezt tudtam. Tehát megvan?
1: Megvan, igen, ez én sem tudtam végig. A végét mindig elhalandzsáztam, és úgy tényleg kijött, akit akartam.
0: Igen, hogy van? Andantenus.
1: Igen.
0: Sorakatenus.
1: Igen.
0: Sorakatiki taka alabala bimbambus. És a busz, akire esett, az kiesett. Hát normális, hát esett rád egy busz, persze kiesett.
1: De azért látod, te is itt a szótagokat elkezdted számogatni, mert mi van, ha nem az szorod, hogy tikitáká, hanem tikitikitáká, és akkor már is valaki másra kerül. És főleg, ha gyorsan mondod, gyorsan számolsz, akkor simán bele lehet még tenni egy extra szótagot.
0: Látod, ezért volt az, hogy az akkori fiatalok könnyebben tudtak szótagolni suliba. Aha. Tehát nem volt olyan feladvány, amit ne tudtál volna elszótagolni, mert már megszoktad a délutáni játszásokból, hogy ne legyél fogócska, és ki tudtad számolni előre. A mai világban, megmondjam neked, hogy most sorsolnak a fiatalok? Van egy applikáció. Nem, Uncsi. Van egy applikáció, ez is már boomer dolog, de azért elmondom, hogy mindenki a telefon képernyőjéhez hozzáérinti az ujját, egyik ujját. És a telefon észreveszi, hogy van 10 új a képernyőn, és mindenkit kijelöli egyenként. És akkor megvan, nyomsz egy start gombot, és akkor onnan megy körbe, és az egyiknek az ujjánál megáll. Képzeld el. Így sorsolják, ki kezdjen. Nagyon extrém. Nem kell ide szótagolni, nem kell csinálni semmit.
1: De hogy ez sem lehet megoldani érintő képernyő nélkül, hát ez hihetetlen.
0: Mit szólsz? Megvan az eci-peci?
1: Eci-peci,
0: kimeheci.
1: Nem tudom, hogy folytatod, de kezdek
0: félni a történetre. Nem fogom elmondani.
1: De ez
0: már...
1: Ezt olyankor sorsoltatok így, mikor nem volt ott a tanítónéni, gondolom.
0: Itt nem volt ott senki. Itt csak mi voltunk. És már nagyobb gyerekek voltunk, csak szólok. De nézzetek, utána kérdezzétek meg, hogy az eci-peci kimeheci, hogyan folytatódik. Higgyétek, nem éri meg lemaradni erről az egészről. Na, még gyűjtünk ilyeneket, hogyha gyorsan írjátok, mert már nincsen sok időnk, Szolvév és a te maradtál, aztán pedig utána még 4 percünk van arra, hogy az összeset összegyűjtsük.
2: Székelyföld velünk ébred.
3: Hármas szabály, 7-től 11-ig.

0: Szóval, és ha te maradtál, meg mi is maradtunk, meg ti is maradtatok. Ez itt még a mai hármas szabály a kedd délelőttben. Lassan 10:30 fogy a műsoridő, és hát ilyen gyereki számolósdik irányába vettük be a kanyart, lévén, hogy kalapból húztak volna ki a polgármestert Ausztráliába, de rosszul húzták, nem tudták, hogy akit kihúztak, az kiesette, vagy ő az, vagy ki vagy te. És közben itt nekünk Laura ír egy jó kis mondókát, egy másik világból néz meg. Sziasztok, én mikor gyerek voltam, mindig a Stanshi Brand Küntelapján tu-tu-tu és a fara tu, ez volt a kiszámoló. Mert hogy bizony olyan környezetben, ahol... Stanshi
1: Brand.
0: Küntelapján.
1: Küntelapján. Hát várj, van egy magyar erre. Hát van. Hogy van? Jó, igen.
0: Gondolj bele, hogy például egy székelyföldi gyerek felköltözik mondjuk Kolozsvárra, és akkor Kolozsváron meg kell tanulni ezt a Stanshi Brand. De ez pont olyan, mint ahogy mondta annak idején Hórod mentén a rendőrnek a gyereke kiszámolósdiba, hogy éjsz, pécs, ki miért.
1: Na nem jut eszembe az a másik. Nem jut eszembe a szöveg. Tudom, délután, 2 után 4 perccel fog eszembe jutni, amikor már nem tudom elmondani, de mindegy.
0: Hát telefonálj be, vagány-vagányba délután 5-kor. Bocs, volna egy mondat.
1: Nem tudom, mi a téma, fiúk, nem tudom, mi a téma, de van egy mondatom még a reggeli műsorhoz. Ragadj, ezt gyorsan bedobom. Azt akartam mondani, hogy például az Edpecki Mácek, tudtad, hogy van a folytatása is? Amikor nem arra esik, akit te szeretnél. Mert nem számoltad ki jól, hanem van egy folytatás. Edpecki Mácek hónap után bejött szénáris éregére, ugorc az egére, fús, jött egy busz, kiesett a kereke. Ez megvan?
0: Nincs.
1: Jancsi bácsi megette.
0: A kereket ette meg?
1: Igen. Bevitték a kórházba, megkérdezték hány óra, 11:30, bolond mind a kettő.
0: Ja, ez a bolond, igen, ez az április esélyestől. De és szerintem ez ilyen folklór, tehát összefűződik, persze, kicserélődik. Persze. Ugyanaz a csárdás, másik dallamra a kategória.
1: Persze. Úgyhogy vannak itt nagyon extrémek voltak, de ez a Stanshi Brános nem volt meg, de mondom, van ennek valami magyar megfelelője, és nem fog eszembe jutni egyáltalán. Pedig milyen szép idők voltak, közben itt kapjuk az Antanténusz magyarosítását Botontól, aki leírja, hogy ez miről is szólt konkrétan, és hogy ez ennek igazából nagy jelentése van ennek a mondókának, kérem szépen. Nem is mondóka ez, hanem egy ének.
0: Igen, és közben itt azt is leírja nekünk Leher, egy másik hallgató, hogy itt különböző tudósok foglalkoztak ezzel, hogy ez hogy is kell lefordítani. Itt egy régi sumér dologról van szó, állítólag, elvileg, de hát nagyon sok okos ember órákat tölt, mi egy féleletet eltöltött a levéltárba és a könyvtárba, hogy ezt megfejtse. Közben azt írja Kata, hogy amit kerestek, az az egy perc kimehet.
1: Nem kerestek, ez megvan.
0: Nem, de hogy erre a melyik volt a Stanshi Brand Küntelapján?
1: Stanshi Brand? Nem, szerintem nem az egy perc kimehet, Stanshi Brand Küntelapján. Nem fog, úgy sem, nem jut eszembe. Mindegy. Sem majd az Edpecki, mert az a legendás. Az a legendás. Jó, ezek a mondókák. De mi volt még ilyen? Húztunk rövidet, kőpapíroloztunk, oké. Okay. Kőpapírolozni nem tudtál, hogyha voltatok 10-en. Oda másfajta sorshúzás kellett, az csak 2-t tudtátok eldönteni. Tudod még mi volt? Az volt, aki, hogy mit tudom én, voltak nálunk ilyenek, hogy az a kapus, aki utoljára éri el a kapufát középpályáról, például a futásnál. Aha. Vagy beálltak a kapuba, egy valaki rúgta a kapura a labdát, és akit először elkapott a labdával, az lett a kapus. Hogy ilyenek voltak például.
0: Igen, vannak még ehhez hasonlók. Vagy tényleg ott van a legegyszerűbb, a cetlis megoldás, amit egyébként ritkán alkalmaztunk, mert nem volt se papír, se ceruza kint a...

0: tömbháznegyedi játszótéren, vagy kellett valami más megoldás, amihez elegek voltunk. Még volt ez a páros páratlan, hogy kellett az újakat mutogatni, ez megvan neked?
1: Páros páratlan.
0: Igen, hogy mutat kettőst vagy egyest mutathattál, és ha páros szám jött ki, akkor aki a párosra fogadott, és a páratlan, aki a páratlanra.
1: És?
0: Miből lett a egyből számoltál háromig, és mutattál két újat, vagy egy újat. És akkor vagy három, vagy négy jött ki, a szerint, vagy kettő, a szerint, hogy ki hány újat mutatott, és aki a páratlanra fogadott, és a páratlan kijött a kettőnek az összegéből, az nyerte a sorsúzást.
1: Hű, egy kicsit ezt elbonyolítottátok annak idején, nem?
0: Nem, ez kultúremberek volt, már matek kellett hozzá, tehát azért nem olyan vészes elszámolni négyig, hiszen ne számoljatok sokáig, inkább nézzétek a telefont, mindjárt sorsolunk és játszunk, még egy igaz vagy hamis nyeremény érkezik, úgyhogy figyeljetek nagyon.
2: Ébredj minden hétköznap reggel
3: a Rádió Gagával
2: és nagyszájú műsorvezetőinkkel.

0: jöttek a kürtösök. De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütő csapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
1: A Gránit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak. És a Hadnagyvia Color, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
0: Rádió Gaga. Reklám.
2: Üvegezünk. Üvegezünk. Az Üvegcentrum birodalmában a legkülönfélébb üvegtermékek legjobb minősége várja. Ablak- és ajtóüvegek, kristálytükrök, képkeretezés, fazettázás, fúrás, csiszolás egyedi kivitelezéssel, méréssel, szállítással és szereléssel is. Megtalál Marosvásárhelyen a Tudorban, a Progrészolói utca 2 szám alatt, vagy a 0265 248 430-as telefonszámon. Üveget csak az Üvegcentrumból.
3: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
4: Várunk a Székelyszentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
5: Megszokott minőség, nagy kedvezmények.
6: Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
7: Bővítenéd a termékpalettádat állateledellel? A Deák Hámor kis és nagy kereskedelem a Golden Dog állateledel kizárólagos importőre. Minőség, jó árak, gyors szállítás. Legyen nálad is Golden Dog. Deák Hámor, a vidék legjobb árai. Deákhamor.ro.
8: Ha a legjobbat szeretnéd kedvencednek, válaszd a Muresvet állatorvosi rendelőt. Modern diagnosztika, kutyakozmetika, kényelmes kutya és macskapanzió saját beltéri szobákkal, valamint sürgősségi állatorvosi ellátás egy helyen.
9: Sőt, a gazdijelszóval most 20% kedvezmény jár.
8: Muresvet, Marosvásárhely, Hídvég utca 95.
10: A Brikóban szeptember 30-áig 15%-os kedvezményt kapsz a teljes acéllemez lap radiátor kínálatra, valamint 15%-os kedvezményt a fűtési rendszerhez való radiátor szelepek is tartozékok teljes kínálatára. Brikó, együtt munkára készen!
11: Szia! Képzeld, most jöttünk haza Gyuláról a Hőforrás Hotelből. Csodásak a medencék, közel a várfürdő, nagyszerű a reggeli és szauna szeánszok is vannak. Nézd meg te is csomagajánlataikat a hőforráshotel.hu-n.
0: Társadalmi célú hirdetés.
12: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
13: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
0: A reklám után
13: ismét lágerek és új zenék.
0: Rádió.

0: Kérem szépen, igaz vagy hamis? Ez az egyetlen kérdés, amire jól kell válaszolni a következő néhány percben, csak lássuk, hogy kinek.
1: Ha minden jól megy, akkor Leventének lesz esélye válaszolni egy kérdésre, és érte jó kis nyereményt is ebben az órában bezsebelni. Ugyanis zajlik az igaz vagy hamis játékunk, a hadnagy gumi egy jó kis autógumi cserét ajánlott fel. Levente lehet a szerencsés.
2: Halló!
1: Halló! Milyen jó, hogy hangnemben vagyunk. Levente, szia!
2: Halló!
1: Sziasztok! Szia, szia! Berecki Szili, Nagy Endre vagyunk, Rádió Gaga, hármas szabály, nyereményjáték, még mi egyebet mondjunk, boldog új évet, vagy várj, az rég volt. Szia!
2: Hát, az viszont kívánom!
1: Mi a helyzet, hogy telik a kedd?
2: Nagyon jó úton vagyok, dolgozgatok.
0: Mit csinálsz, mit dolgozol?
2: Sofőrként.
0: Sofőrként, ma úgy látszik, sofőrköz van a szerencség. Mit sofőrözöl? Fuvarozol valamit, vagy csak A-ból B-ből, hát, taxizol, mit csinálsz?
2: Nemesfém.
0: No, nemes fejlődés. A hivatalosabb verziója, ugye?
2: Fémek.
1: Jó, aranyszállítóval van dolgunk, úgy néz ki. Bárma, amilyen árak...
2: Nem, csak arany nincsen. Egyéb van, de arany nincsen.
1: Akartam mondani, hogy amilyen árak vannak, lassan a réz is nemes fémnek minősül.
0: Na figyelj, hát igazából szeretnénk veled egyet játszani, úgyhogy ha icipicit ráérsz, akkor mondanánk neked egy állítást, el kellene döntsd, hogy ez igaz vagy hamis, jó?
2: Jó, rendben.
0: Na figyelj csak. A világon mindenhol ugyanúgy zöld, sárga és piros sorrendben követik egymást a jelzőlámpák színei fentről lefele. Na, még egyszer mondja.
2: Piros, sárga, zöld.
0: És a világon mindenhol?
2: Fentről lefele. Igen.
0: És a világon mindenhol. Így ebben a formában igaz, egy kicsit engem is megtévesztett, mert amúgy szerintem itt a mi írásunk is egy picit el van írva. De igen, igazad van, a piros, sárga, zöld, ez így helyes és így igaz. Pontosan úgy, hogy tiéd a nyeremény.
2: Én így tanultam annak ideig.
0: Ez így is tanították meg, gondolom sofőrként így is tapasztalod, nem?
2: Így van, jelen pillanatban is.
1: Azért gyanús lenne, hogyha felül kigyúlna egy másik szín hirtelen, vagy középen lenne a piros, akkor csodálkoznánk ezen a dolgon. Lám, még a félig meddig elolvasásból, egyírásból származó rossz kérdésre is jó választ adtál, úgyhogy gratula hát azért céljában a sofőrt, hogyha éjszaka is felvered álmából, tudja az ilyesmit.
2: Bizony, muszáj tudnia.
0: Így van. Na figyelj, Levente, az a helyzet, hogy hát ha már sofőr vagy, és ilyen nyereményünk is van számodra, ugyanis képzeld el, hogy a hadnagy gumi felajánlásával egy darab autógumi cserét nyertél, úgyhogy hamarosan itt a téli szezon, ez pont jól lesz, nem?
2: Nagyon jó, köszönöm szépen.
0: Majd megoldják akkor helyetted a srácok, és akkor majd ki lesz cserélve ügyesen a téli gumira. Vigyázz magadra az utakon, szállíts el ügyesen nemes filmet, és érjél biztonságosan a célponthoz. Hova mész, hol a célpont most?
2: Szebenből vissza haza udvarhelyre.
0: Vissza haza udvarhelyre, akkor jó utat kívánunk.
1: Jó utat, köszönjük, hogy itt voltál, gratulálunk még egyszer. Szia, szia.
2: Nagyon szépen köszönöm.
0: Szavasz.
2: Sziasztok.
3: Gratulálunk a Hadnagy Gumi által felajánlott gumiabroncsere nyertesének. Hadnagy Gumi és Szerviz, megbízhatóság, szakértelem és biztonság egy helyen. Ha gumi, akkor Hadnagy Gumi.
4: Székelyföld velünk ébredt.
5: Hármas szabály, 7-től 11-ig a Rádió

0: Gratulálunk Leventének, jó nemes film szállítást kívánunk, illetve Szidónak köszönjük szépen Ekete Pekete Cukota P, Abel Babel Dominé, Csiszi A, Csuszi B, Csiszi Csuszi Komponé.
1: Komponé, nagyon jó, Szidó, nagyon köszi, jó. És Amtámtó Kutyavakaró, akire jut a 102, az lesz a hunyó, írja még Leló nekünk. Hát itt jó. A végére összegyűltünk szépen, rendben most még van az Ekebeke, Béka töke, a békának nincsen töke.
0: Mert a béka vízi állat, potty.
1: Hogy kiestünk? Kiestünk, mert lejárt a műsoridő. Érkeztek a hírek 11-kor, ennyi volt a hármas szabály. Holnap találkozunk, maradjatok Gaga közelben. Sziasztok holnap reggelig.
0: Szevasztok.
2: Mi a Rádió Gagán szeretünk igazat mondani, különösen akkor, ha például autózással, közlekedéssel kapcsolatos témáról van szó, mert ez majdnem mindenkit érdekel. Próbálj ki minket, nevezd be te is a Rádió Gaga igaz vagy hamis játékába. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk a játék kiemelt támogatói.
3: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kelsz, velünk mindig hazatérsz. A Marsó, a megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. A Kibédi Dósa húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik. És a Szivárvány ruhás üzlet, a stílus minden színében.
4: Reklám. 100 év. Jól hangzik, de milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Képernyő helyett mozgás, táplálkozás, élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozz Lakatos Péterrel, Gold Ádámmal, Miklós Edittel, Göncz Gergővel és további közel 30 előadóval a harmadik aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva. Program és jegyek aktivszékelyföld.ro.
5: Most állj meg egy pillanatra, és figyelj! Tudod, honnan jön az, ami az asztalodra kerül? A Petrinél a válasz egyszerű. A családból. Több mint 140 év hentes hagyomány, gondoskodás minden faladban, tisztelet az alapanyag iránt. Prémium minőség, generációkon át. Több mint hús, több mint bolt. Több mint 25 Petri üzletben Erdély szerte. Petri, ahol a minőségnek története van. Buongiorno! Bonjour! Danke! Ugye ismerősen cseng? De vajon tudod, hogy mit jelentenek, vagy milyen nyelven hangzottak el? Utaz velünk a Krónika nyelvvadász kvízével! 10 kérdés, 4 válasz lehetőség, és mindig csak egy helyes megoldás. Nyelvvadász a Krónikával! Teszteld tudásod és derítsd ki, mennyire vagy otthon a világ nyelveiben! játék.kronika.ro. Játékunk támogatója a Híra. Egyszerűen csak szép!
6: Az első téglától az utolsó simításig. A Szovátai Polaris több mint 20 éve melletted áll az építkezésben. Építőanyagok széles választéka, szakmai tanácsadás, gyors kiszállítás, még nehezen megközelíthető helyszínekre is daros autóval. Keresd minket Facebookon, vagy Szovátán a Porajdi út 94 szám alatt. Polaris.com. Építsd velünk a jövőt!
7: Szeptemberben a szülinapod, vérelemzéseidet megkapod akciós áron. Fedezd fel, mekkora kedvezmény jár neked a sinevo.ro/lamulcán oldalon. És ha épp nem most van a születésnapod, az sem baj. Látogass el a sinevo.ro/lamulcán oldalra, hogy időben megtudd, milyen ajándékkedvezménnyel

0: gyakran hangoztatom, hogy a jó zene hallatán szerintem gyorsabban telik a munkaidő, úgyhogy már is jön Tóth Abigail és Ágcsend. Ez a Sugar Daddy.
1: Most pedig. Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
2: Színes hírek,
1: helyi aktualitások,
2: interjúk,
1: játékok
3: és sok-sok nyeremény.
1: Ez a Színes Órák.

szakad, akkor a Rádió Gaga műsora nem szakad. Csak néha. A kezedben és a zsebedben a megoldás. Kattanj a rádiógaga.ro oldalra, vagy töltsd le a Rádió Gaga applikációt a mobilodra. És élvezd műsorainkat a világon mindenhol. De 5 zenei csatornánk bármelyikét is választhatod. Ha neted van, a Gaga veled van.

Dua Lipa és a Halucinate, nem halucináció, havazott a hegyekben a Bülejátónál. Ráadásul addig kezdődött meg az ősz, de van, ahol már fehérbe vagy fehéresebbe borult a táj, és egy picit meg is maradt néhány centiméternyi vastagságban a hóréteg, de hideg volt még máshol is, például Csíkszeredában 2 Celsius fokot mérhettünk reggel. A lehűlés pedig az egész országra kiterjed, az országos átlag hőmérséklet alig éri el majd a 18 fokot, de azt mondják a szakértők, hogy hétvégére újra kellemesebb időben lehet részünk, és most már így szeptember vége fele beszélhetünk a jó idő kapcsán a vénasszonyok nyaráról, állítólag ebből is kapunk bőven jót. Ugye nem bántad meg? A dalt ismerjük nagyon-nagyon régről. Dr. Béres és Veréb Tomi most feldolgozta. Itt van.

Slágerek és új zenék, ez a Rádió Gaga. Egy picit beszéljünk el Sheeranről, az énekes körül azért mostanában, hogy is mondjam, eléggé szürke felhők is kavarogtak, miután McLemore-t levették az elő zenekari listáról. Ed Sheeran közben egyedül lépett fel nemrég a botrány után a színpadon, kért elnézést, és elítélte a gázai helyzetet. Azt mondta, hogy összetört a szíve a pusztítás mértéke láttán, köztük rengeteg áldozat, gyerekek is vannak. Ed Sheeran elnézést kért rajongóitól a Philadelphiában tartott koncertje első felében. Az ügy előzménye, hogy a héten korábban bejelentették, McLemore nem kísérheti többet előzenekarként az énekest a turnéján, miután az amerikai rapper a szeptember 4-i koncertjén a Szabad Palesztináért kampányolt. Ed Sheeran közleményben reagált akkor a hírre, azt mondta, hogy nem ő döntött McLemore eltávolításáról, hanem a turné promótere. Azt is írta, nem akart nyilvános politikai vitába keveredni a gázai konfliktusról, ugyanakkor együtt érez az izraeli és a palesztin civil emberekkel. Kifejtette azt is, hogy milyen álláspontot képvisel az izraeli-palesztin helyzettel kapcsolatban, és hogy vajon az, hogy ma este itt fellép, jelzi-e, hogy az ügy elé, az ügy mellé áll. Ed Sheeran egyébként óriásit koncertezik, Dél-Amerikában, Észak-Amerikában ad koncertet, bár a világsztár előző turnéja minden idők egyik legnagyobb bevételt hozó koncertsorozata volt, a mostani fellépésére egyes jegyárak $30-ra csökkentek, képzeljétek, de folytatódik a turné. Közben pedig Ed Sheeran, bár ő nem nagyon szokott politizálni, néha egy világsztárra is az érvényes, ha elejét egy politikai mondatot, akkor rögtön megbélyegezik. Ed Sheeran azért szeretjük, mert pont olyan egyszerű srác maradt, mint amikor elindult a zenei pályája elejéről, vagy a zenei pályája elején. Vele folytatjuk, jön most az Ez Is Em.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Ezt hallhattuk nem sokára, igaz vagy hamis, jön egy állítás részemről, a hallgatónak pedig tudnia kell, hogy igazat mondok, vagy nem. Ha eltalálja, akkor adok egy jó kis nyereményt, ezúttal a Gold Rush Resort családi belépőjét adom oda. Valakinek Tusnád fürdőről van szó, úgyhogy oda fog a szerencsésre utazni. Jön mindjárt a Naked zenekar is, az lesz a tombola nyár.
1: Megjöttek a kürtösök. De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütőcsapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma-Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
2: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
3: Reklám.
4: Van, hogy begurulunk és kiabálunk a gyermekünkkel. Mindenkivel előfordul, de tanulható az elkerülése is. Nőileg.ro. Költözés-válás után hol a jogi határ? Nőileg.ro. Nem vagy lusta, nem vagy gyenge, talán csak kiégtél. Nőileg.ro. Fontos témák, hiteles szakemberek szeptemberben is a fejlődni vágyó nőkért. Böngészd naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az erdélyi nők magazinja.
5: Ne érd be akármilyen öltönnyel. Legyen szó a nagy napról vagy a mindennapokról. Válasz a tökéletest.
6: A Roland férfi öltönyszaközlet a város szívében, a főtéren, a Rózsák tere egy szám alatt vár téged.
5: Prémium kínálatunkban megtalálod a Manzetti, Wilvorst, Atelier Torino és Paolo Rossi márkákat.
6: Roland stílus minden alkalomra.
7: Pizza?
8: Ham!
7: Burger?
8: Ham!
7: Napi menü?
8: Ham!
7: Girosz?
8: Ham!
7: Éhes vagy?
8: Ham! Kattalj rá a kajára!
9: Társadalmi célú hirdetés. A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
10: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
9: A reklám után
11: ismét lágerek,

erdélyi kedvenceink sem hiányozhatnak a Rádió Gaga sokszínű zenei palettájáról. Most is egy ilyen következik. Slágerek és új zenék.

0: Naked és a tombol a nyár. Tombolt a nyár, teszem én hozzá, mert most beléptünk az őszbe, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy játszani fogunk, igaz vagy hamis játékról van szó. Most Attilát hívom telefonon.
1: Halló!
0: Szia Attila, György Dávid Csaba vagyok, Rádió Gagától hívlak.
1: Szia!
0: Hello, hogy vagy?
1: Jó, köszönöm.
0: Dolgozol? Nagy a zajot körülötted.
1: Egy pillanat. Na, igen.
0: Na, dolgozol? Mi a helyzet?
1: Nem.
0: Biciklizek. Nagyon jó. De figyelj, biciózás picit tett félre, ha tudsz rám figyelni, mert egy játékba csöppentél. Ha meg tudod állapítani, hogy igaz vagy hamis az állítás, akkor nyerhetsz, jó? Na figyelj, fussunk neki szerintem, hogy haladjunk. Az autó hűtő folyadékát, a fagyállót nyugodtan lehet helyettesíteni étolajjal. Ez igaz vagy hamis?
1: Hamis, mindenki.
0: Ugye, szerintem is hamis, és ez is van nekünk leírva, hogy hamis, de hát nyilván ezt puska nélkül is tudtam volna. Na figyelj Attila, a nyereményed egy jó kis családi programról szól. Tusnád fürdőn a Fenyves erdő öledésében egy Romániában egyedülálló világvár, a Gold Rush Resort családi kalandparkról van szó. Ide nyertél egy családi belépőt.
1: Nagyon szívesen köszönöm.
0: Nagyon szívesen, remélem, hogy el tudtok menni, és jól érzitek majd magatokat Tusnádfürdőn.
1: Köszönöm.
0: Na Attila, elengedlek biciklizni, jó?
1: Rendben.
0: Kérlek, szia.
2: Gratulálunk a Gold Rush Resort családi kalandpark nyertesének. Készüljetek a felejthetetlen kikapcsolódásra. Gold Rush Resort, ahol a természet kincsei életre kelnek.

Székelyföldön 12 frekvencián, Kolozsváron, New Yorkban, Szentpéterváron, Budapesten, vagy a Földgolyón bárhol megtalálsz minket. A megoldás rádiógaga.ro vagy Rádió Gaga applikáció, mert ha neted van, a Gaga veled van.

0: Igaz vagy hamis, Justin Timberlake egyáltalán nem hamis, csodálatosan énekel az NSYNC egykori sztárja. What goes around, comes around, ezt hallhattuk, most viszont érkeznek délben a friss infók, a hírek után pedig azonnal folytatjuk.
1: Na akkor most megmutatom, hogy indul a világ első pálinka meghajtású autója. Figyelj! Megy ez! Remélem, ezt te sem hitted el. Ettől még messze vagyunk, de ha már itt tartunk, játszunk egy kicsit a hazugságokkal a Rádió Gagán. Nevezd be igaz vagy hamis játékunkra. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit autókkal vagy bármilyen hétköznapi dologgal kapcsolatban, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói:
2: a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Marsó, a megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. A Kibédi Dósa húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik. És a Szivárvány ruhás üzlet, a stílus minden színében.
3: Reklám.
4: 100 év. Jól hangzik, de milyen egészségben?
5: Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Képernyő helyett mozgás, táplálkozás, élmények, természet, lelki egyensúly és közösség.
4: Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért.
5: Találkozz Lakatos Péterrel, Gold Ádámmal, Miklós Edittel, Göncz Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián.
4: Szeptember 25-e, Karcfalva. Program és jegyek aktívszékelyföld.ro.
6: Buongiorno! Bonjour! Danke! Ugye ismerősen cseng? De vajon tudod, hogy mit jelentenek, vagy milyen nyelve hangzottak el? Utazz velünk a Krónika nyelvvadász kvízével! 10 kérdés, 4 válasz lehetőség, és mindig csak egy helyes megoldás. Nyelvvadász a Krónikával! Teszteld tudásod, és derítsd ki, mennyire vagy otthon a világ nyelveiben. játék.kronika.ro. Játékunk támogatója a Híra. Egyszerűen csak szép.
7: Robbanj be a színek világába! A Szivárvány ruházati üzletben nincs unalmas szett, csak ütő stílus. Itt minden ruha trendi, színes, rengeteg méretben elérhető. És ami a legfontosabb, hogy az árak is megfizethetőek. Szivárvány ruházati üzlet nyárát Szeredában, a Bocskai István tér 41 szám alatt, ahol a színes ruhák életre kelnek. Pihenésre vágyik, kikapcsolódna. Irány a Parajdi Wellness Központ. Gyerekmedence, sós termálvíz, jacuzzi és szaunák várják döntés család. Az év minden napján.
8: Parajdi Wellness, ahol az élmény és az egészség találkozik.
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
9: A folytatásban időnként erősebben megnövekszik a felhőzet, így csak rövidebb napos időszakokra készülhetünk. Jelenleg nincs meg a Siegfried Murechen kijelölt miniszterelnök kormányának beiktatásához szükséges 233 parlamenti szavazat, és az Észana Tatjamea platform használata mellett továbbra is maradjanak elérhetők a hagyományos időpontfoglalási lehetőségek, kérik az orvosok. Hírek délben, jó napot kívánok, Rigmányi Eszter vagyok. Az iskolai erőszak minden esetét jelenteniük kell a tanároknak az 112-es segélyhívón. Erre hívták fel a figyelmet a Maros megyei rendőrség képviselői, az iskola vezetők és a tanfelügyelőség vezetőinek találkozóján. A megbeszélésen a megye oktatásának helyzetét is értékelték. Két tanintézmény megszűnt önálló jogi személyként működni, így idén 600 iskola szerepel a nyilvántartásban, a diákok száma azonban nem csökkent. A jelentés szerint 7 tanintézményben továbbra is és csak kinti illemhely áll rendelkezésre. Az igazgatói és igazgatóhelyettesi versenyvizsgára október 2-áig lehet jelentkezni. Jelenleg nincs meg a Siegfried Murechen kijelölt miniszterelnök kormányának beiktatásához szükséges 233 parlamenti szavazat, közölte Kelemen Hunor. Az RMDS elnöke hozzátette, a szövetség folytatja az egyeztetéseket a PNL-ével és az USZIR-ével, és megvizsgálja a készülő kormányprogramot, válaszokat várnak többek között az adópolitikával, a költségvetéssel, a gazdaságfejlesztéssel és a beruházásokkal kapcsolatos kérdésekre. Az RMDS vezetőtestület várhatóan ma dönt a további lépésekről. Az Észonatátjámjá platform használata mellett továbbra is maradjanak elérhetők a hagyományos időpontfoglalási lehetőségek, kérik az orvosok. A romániai orvosi kamara szerint jó lenne, ha a paciensek telefonon vagy közvetlenül az orvosi rendelőben is kérhetnének időpontot. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár szerint a platform használata nem kötelező, az internetet nem használók továbbra is a megszokott módon intézhetik ügyeiket. Szerdán képzéseket indítanak a házi orvosok és a szakrendelőkben dolgozó orvosok számára, tette hozzá a pénztár. 247 kilométeres óránkénti sebességgel mértek be egy autóst az A3-as autópálya Kolozs megyei szakaszán Aranyosgyéres és Magyar Nádas között. Az érintett úton 130 km/h a megengedett legnagyobb sebesség, így a sofőr 117 km-rel lépte túl a határt. A rendőrök 4325 lejre bírságolták és 120 napra felfüggesztették a jogosítványát. A Kolozs megyei rendőrség szerint ilyen sebességnél nagyon kevés idő marad a reagálásra, egy váratlan helyzet pedig súlyos következményekkel járó balesethez vezethet. A hatóságok arra kérik a sofőröket, hogy tartsák be a sebességhatárokat.
10: Spanyol sajtóhírek szerint Javier Aguirre veszi át a Valencia labdarúgó csapatának irányítását. Az AS értesülései szerint a felek már megállapodtak, bár a szerződés véglegesítése még folyamatban van. Aguirre várhatóan holnap érkezik Spanyolországba, csütörtökön pedig bemutathatják. 67 éves mexikói szakember a 2026-os világbajnokságon még hazája válogatottját irányította. A Valencia szeptember 13-án menesztette Carlos Corberánt a gyenge szezon kezdet után. Aguirre a klub történetének első mexikói vezetőedzője lehet. A FIA döntése értelmében 2027-től a Forma 1-es versenyek maximális távja 305-ről 290 km-re csökken, így a futamok várhatóan 2-3 körrel lesznek rövidebbek. A változtatás a motorszabályok átalakításához kapcsolódik, csökkentik az elektromotorok teljesítményarányát, miközben növelik a belső égésű motor szerepét. A rövidebb versenytávval elkerülhető, hogy a csapatoknak nagyobb üzemanyag tartályokat kelljen beépíteniük. Módosulnak a verseny megszakításokra vonatkozó előírások is, miközben a futamok tényleges kétórás időkorlátja megmarad.
9: A folytatásban időnként erősebben megnövekszik a felhőzet, így csak rövidebb napos időszakokra készülhetünk, csapadék elszórtan érkezhet. A változó jégbolt és mérsékelt légmozgás mellett marad a hűvös idő, 13 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
1: És most...
0: Sziasztok, hello mindenkinek, Győr Dávid Csaba. A mikrofonnál ígértem a folytatást, úgyhogy vágjunk is bele. Idén rendhagyó helyszínen Csíkkartfalván szervezik meg a harmadik aktív Székelyföld konferenciát. Az idei programokról és előadásokról, illetve a rendezvény történetéről kincső kolléganőnk hamarosan Zsigmond Józsefet, az aktív Székelyföld alapítóját kérdezi.
1: Most pedig... Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
11: Színes hírek,
1: helyi aktualitások,
11: interjúk,
1: játékok
11: és sok-sok nyeremény.
1: Ez a Színes Órák.

0: 2026-ban immár a harmadik alkalommal megszervezésre kerül az Aktív Székelyföld nevű program. Ennek apropóján hívtam be a stúdióba Zsigmond Józsefet, tulajdonképpen az Aktív Székelyföld program és kezdeményezés alapítóját. Szervusz Józsa, köszi, hogy itt vagy újra velünk.
1: Köszönöm szépen a meghívást, üdvözlök mindenkit.
0: Mondom, hogy újra, hiszen tavaly előtt is ugyanígy csicseregtünk, csacsogtunk az Aktív Székelyföld épp aktuális programjáról. Most viszont egészen izgalmas újdonsággal rukkoltak elő, ugyanis az eddigiekhez képest most már nem Sepsiszentgyörgyről jelentkezik ez a kezdeményezés. Mi történt? Mindenek előtt erről mesélj, kérlek.
1: Amikor elkezdtük ezt a gondolatot, hogy csináljunk egy Aktív Székelyföld konferenciát, akkor már abban gondolkodtunk, hogy ez vándor konferencia legyen, de nyilván minden konferencia kezdése, tehát az első egy-két kiadás az sokkal körülményesebb, be kell vinni a köztudatba, és ezért az első kettő egyszerűbb volt hazai terepen, de aztán most a harmadik az ugye szeptember 25-én Karcfalván lesz, és az első kettőhöz képest úgy érzem, hogy beérett a konferencia, hiszen lassan két hete már jegyet sem tudunk értékesíteni, mert nagyon-nagyon gyorsan elkelt a közel 300 belépő.
0: Azt a mindenit. Ez azt jelenti, hogy az érdeklődés nagy, és tekintettel arra, hogy átvittétek más megyében, más településre, gyanúm szerint a megcélzott közönség köre is kitágult. Honnan, azt lehet-e mérni, vagy tudtok-e ilyen adatokat, hogy honnan jelentkeztek többen, kiket érdekelhet ez a történet?
1: Persze, természetesen látjuk, hogy ki honnan jelentkezik. Hát nagyon egyértelmű, hogy Háromszékről is, aki az első két kiadáson részt vett, azt megragadta, és innen is mennek oda, miközben erősebb lett a helyi jelenlét, hiszen valaki mondjuk Gyergyószentmiklósról nem utazik le Sepsiszentgyörgyre, hogyha nem is tudja, hogy ez a konferencia milyen lesz, mondjuk azt gondolja, hogy ide smokingba kell jönni, nem smokingba kell jönni, sportosan és kényelmesen, megjednek ilyen hosszabb utazásoktól, de most egyértelműen látszik, hogy Udvarhely környéke, Alcsík, Felcsík, Marosvásárhely környéke egyértelműen becsatlakozott ebbe a kezdeményezésbe.
0: És hadd előzzük be egy picit a szekérrel a lovakat, most így a beszélgetésünk elején teszem fel azt a kérdést, amit a végén lenne, de érdekel tényleg, hogy ha most idén Karcfalva, akkor már van koncepció, hogy mondjuk a következő években még merre csangálna el a konferencia?
1: Persze, van koncepció, de ez olyan szuper titkos, hogy itt most ezeket a lapokat nem fedhetem fel. Amit biztosra tudok mondani, hogy 2028-ra szeretnénk visszahozni Sepsiszentgyörgyre, tehát addig egy ilyen székelyföld túrát ennek a konferenciának le kellene, hogy járnia, de a jövő évi helyszínről én most még nem mondanék ennél pontosabb
0: többet.
1: Infókat.
0: Jó, maradjon meg egy pici titoknak, és igen, igazad is van, maradjunk a jelennél egyelőre. Hát így utolsó 100 méteren, ha még valakinek kedve szottyan, és úgy gondolja, hogy ott lenne a helye, van egyáltalán esély arra, hogy bejusson, ha ekkora nagy az érdeklődés, vagy most már full teltházzal lehet számolni?
1: Teljes mértékben teltházunk van, tehát erre most már így nem lesz lehetőség, de az online felületeinken nagyon sok tartalmat fogunk megosztani, készül egy-két podcast is az előadókkal, úgyhogy mindenképpen lesz hozzáférés, és akkor én élnék egy ilyen felhívással is, hogy aki szeretne ebbe az Aktív Székelyföld ernyőbe becsatlakozni hosszú távon, civil szervezetek, sportegyesületek, vagy mozgással kapcsolatos bármilyen társulások, akkor azok az aktivszékelyföld.ron keresenek minket, vegyék fel velünk a kapcsolatot, hiszen mi úgy szeretnénk, hogyha ezt az egész konferenciát, meg a hozzá kapcsolódó más programokat is, amiről a későbbiekben talán tudunk egy picit beszélni. Ezeket együtt közösen csináljuk, hiszen szívügyünk Székelyföld, együtt mozogjunk jókat, legyünk aktívak, éljünk egészségesen.
0: Ahogyan egyébként a rendezvény neve maga is utal és sugall egy picit ugye ebbe az irányba. Jól van, nézzük meg akkor ezeket a programokat is, amiket említettél, zene után innen folytatjuk.
2: Rádió Gaga. Rádió Gaga. Tombolhat

0: süket a tél.
1: Idén Csikarszfalván szervezik meg a harmadik aktív Székelyföld konferenciát. Erről beszélgetünk továbbra is Zsigmond Jocó alapító szervezővel, és ígértük zene előtt, Jocó, ugye, hogy egy kicsit beszélünk azokról a rendezvényekről is, amelyek úgymond ez a nagy ernyő alá tartoznak, hiszen túl azon, hogy van évente ez az egy nap, ez a konferencia, ti azért még rengeteg vagány dolgot, kísérletezést bedobtatok itt a közösbe. Melyek ezek?
2: Így van, sikerült egy nagyon jó kapcsolatot kialakítani a helyi önkormányzatokkal is, illetve a magyarországi aktív Magyarország főosztállyal, korábban államtitkársággal, és ennek köszönhetően azért olyan rendezvényeket hoztunk ide be, mint a Bringás Vándor tábor, ahol most már az 5 év alatt kb. 1300 diák tekert végig Háromszékeny és Alcsíkon. Ezen kívül van a mozgás éjszakája, amely tavaly előtt csak Sepsiszentgyörgyön volt megrendezve, azóta 6 erdélyi városban mediáltunk, hogy ez megvalósuljon, tehát Csíkszeredába, Kézdivásárhelyen, Székelyudvarhelyen, Kolozsváron, Szatmárnémetibe is megvalósult, illetve most elindítottuk, ugye idén volt az első kiadása, nem is olyan rég, a Bringasulinak, ahol oktatókat képeztünk ki arra, hogy diákokat képezzenek ki arra, hogy
1: hogyan kell jól bringázni.
2: Így van, de nem konkrétan a fizikai működtetését mutatjuk be a bringázásnak, hanem a közlekedés kultúrát, hogy hogyan kell helyesen, hogyan kell megadni az elsőbséget, hogyan kell odafigyelni arra, hogy ugye a mozgás az egy komplex rendszer, ahol nem csak a bringás van, hanem ott van a rolleres, ott van a gyalogos, ott van az autós, hogy legyen ez mind egységesen, illetve ott vannak az osztálykirándulások, ahol ingyenes bringákat adunk. Eddig csak Sepsiszentgyörgyön volt erre lehetőség, de mostan idéntől Karcfalván is. Bárki, hogyha jön, itt 80 bringánk van, Karcfalván 40, hogy jön egy osztály, kapja a bringákat, kap útvonalat, ingyenesen használhatja, osztálykirándulhat.
1: Engedd meg, hogy egy icipicit olyan szempontból teret engedjek a rajongásomnak, hogy én nagyon tudom szeretni az ilyen kezdeményezéseket. Egyrészt, amiben van spiritus és lendület, másrészt, ami ilyen szépen rövid időn belül ekkora mértékben tud terjedni. Hogyan találjátok meg, vagy találod akár te magad meg azokat a partnereket Hargita megyében, Maros megyében, bárhol, akik szintén látnak fantáziát az ilyen dolgokban, és be akarnak csatlakozni egy-egy jó kezdeményezés mögé?
2: Hát egyrészt fontos kiemelni, hogy nem egyedül csinálom, hiszen hogyha itt a kollégáim, akik közül Gombor Zoltán tudom a leginkább kiemelni, nem lennének, akkor nem lenne ekkora a bővülése is ilyen gyors, de sokan mások is dolgoznak. Én azt gondolom, hogy annak köszönhető, hogy ez az egész mozgással kapcsolatos tevékenység ilyen szinten tud terjedni, hogy ez egy vélemények, tehát ebben véleménykülönbség nincs, politikai megosztottság nincs, mozogni, aktívan élni, helyesen táplálkozni mindenki szeretne, vagy mindenki a fele tendál, hogy ez jól működjön, és azért nagy nyitottság van. Én azt gondolom, hogy senki nem fog elzárkozni attól, hogy az életminősége jobb legyen, és nyilván, hogy vannak városok, akik erre receptívebbek, vannak, akik egy-két rendezvény után lesznek receptívek, de hogy ez egy olyan, nem is tudom, székelyföldi minimum, hogy legyen jobb a mozgáskultúránk, legyen jobb az életminőségünk, hogy azért nehéz, én azt gondolom, fogást találni, és nem is célja senkinek, hanem az a lényeg, hogy tényleg kis közösségeket alkossunk, és a lehető legtöbb védelmet adjuk meg a szervezetünknek ahhoz, hogy hosszú életet tudjunk élni, hiszen ugye a kutatások mutatják, hogy mondjuk 50 évvel ezelőtthöz képest 10 évvel többet élnek a mai emberek, de az utolsó 10 év lényegesen rosszabb, sokszor ágyhoz kötött.
1: Na most köszönöm.
2: Nekünk nagyon fontos, hogy ez az utolsó 10 év is aktív, mozgalmas, egészséges legyen közösségbe, ne legyen elmagányosodás. Ezek a célok.
1: Igen, meg hogy ugye túl azon, hogy hosszú élet, meg egészséges élet, meg a test, meg a szervezet egészsége, ez ami kulcsszó szintén, amit említett, egy közösség, hogy mindezt tényleg másokkal közösen megélni. És jó alkalom lesz erre akkor a nem sokára kezdődő konferencia is, beszéljünk erről is zene után, hogy akkor mire számíthatunk azon az egy napon. Jövünk azonnal, innen folytatjuk.
3: Ez a Rádió Gaga.
4: Rádió Gaga.
3: Slágerek és új zenék.

0: Szeptember 25-én Csikarcfalván szervezik meg a harmadik aktív Székelyföld konferenciát. Továbbra is erről beszélgettünk Zsigmond József a vendégem, a megálmodója, ötletgazdája tulajdonképpen a konferenciának. Annyi mindenen túl vagyunk már, Jocó, hogy kicsit beszéljünk az aktualitásokról is. E hét pénteken mire számíthatnak azok, akik ott lesznek majd a konferencián?
1: Alapvetően azt kell tudni a mi konferenciánkról, hogy vannak olyan stabil témáink, ami körül gravitálunk, tehát mi azt akarjuk megmutatni, hogyan kell helyesen mozogni, táplálkozni, aludni, illetve a digitális egészségre hogyan hat a mai világ, és mit tudunk tenni annak érdekében, hogy mentálisan fittek legyünk, illetve az ötödik az az aktív turizmus, illetve a települések szerepe az aktív életmódban. Mindig ez az öt téma körül gravitálunk, de mindig kiemelünk egy erősebb vonalat. Most a longevity lesz a hosszú aktív egészséges élet a fő téma, és akkor ezzel kapcsolatosan hívtunk erős előadókat, de most is az előző évekhez hasonlóan több panelben lesz osztva az egész konferencia, több mint 20 előadónk van, úgyhogy ilyen 15 perces rövid előadásokkal készülnek, lesz, ahol lesz egy kísérő kerekasztal is, de a szünetekben is tudnak az emberek az előadókkal beszélni, szóval egy nagyon izgalmas program, azt gondolom.
0: És reggeltől estig tart, reményeim szerint ugyan az előző esztendőkben, ugye, mert azért viszonylag korán kezdtünk és későn végeztünk, hál' Istennek.
1: Van közösségi futás, van utána korcsolya program, úgyhogy mindenképpen, hogyha valaki vacillál, hogy mi a helyes dresscode, akkor ismétlem magam, egy ilyen sportos, vagy ilyen elegáns, de nem az a nyakkendős, tehát ne feszengjen senki. Itt el kell engedni a gondolatokat, figyelni az előadókra, és jól kell érezni magunkat.
0: És összegyűjteni egy csomó izgalmas tudást, legalábbis az előző két esztendőre alapozva én magam rengeteget tanultam, úgyhogy tényleg sajnálom azokat, akik most már nem férnek be, hiszen említettük, teltházban. De gyere akkor egy kicsit csatoljunk vissza oda, kérlek, amiről viszont csak néhány szóban tettél említést, hogy különböző tartalmakat is fogtok készíteni, ezek utólag online elérhetőek lesznek. Milyen témakörben, milyen tartalmakról van szó, illetve hát hol találjuk majd meg ezeket mondjuk a neten?
1: Hát mindenképpen az aktivszékelyföld.ru oldalon érdemes keresgélni. Itt a főbb előadókról biztosan készülnek, tehát itt gondolok Gulda Ádámra, vagy gondolok Lakatos Péterre, de akár Pap Magóra is, ugye, aki a Semmelweis Egyetemnek a kutatóintézetét vezeti. Tehát, vagy itt lesz például ez egy dietetikus, aki a Magyar Olimpiai Bizottságnak a dietetikusa, tehát egész nagy nevek és egész komoly szakmai háttérre rendelkező személyek jönnek. Mi velük szeretnénk kicsit többet beszélni, kicsit kibontani azt a 15 percet, és akkor ezeket elérhetővé tenni bárki számára.
0: Na úgy legyen, akkor majd utólag, akik mi már nem jutunk el, vagy nem jutunk be, csekkoljuk ezeket. Engedd meg, hogy annyira még rákérdezek, hogyha túl jutunk most ezen a konferenciás történeten, mi a következő nagy, nem tudom, tőke, amiben a fejszéteket bele fogjátok vágni?
1: Hát az volna a cél, hogy most ugye kiképeztünk 12 pedagógust a bringasuliba, akkor ők, mindenki a gyerekeknek kezdje januártól a bringás oktatást, először Sepsiszentgyörgyön, majd ezt is így szeretnénk kibővíteni, illetve januárban indulnak a bringás vándor iratkozások, van 25 turnus, lehet jönni Székelyföldet látni, érezni, hallani.
0: Végigurulni,
1: és ez egy olyan fontos dolog, mert ekkor lehet megtapasztalni a jól elvégzett munka örömét a diákoknak. Szoktam mondani, hogy ezt helyettünk se a ChatGPT, se a szomszéd, se anya, se apa nem tudja megcsinálni, ezt mi végezzük el, és a nagyon jó dolog, a mozgás egyik legjobb következménye, hogy az a mi munkánk, azt nem végezte tőlünk, helyettünk senki, és ez szerintem mentálisan egy nagy muníciót tud adni.
0: Abszolút, hát ha csak arra gondolunk, tudod, hogy egy edzés utáni fáradtságban az ember pszichésen mit él meg, hogy megcsináltam, de jó, és akkor hajrá neki az életnek, kb. Ezt tudja hozni. Nagyobb-nagyobb tömegeket vonzva is. Na jól van, Jocó, én sok sikert kívánok az idei rendezvényhez, illetve a rendezvényekhez, amik lesznek majd jövőre, és várunk vissza akkor a következő beszámolóba.
1: Köszönöm szépen a meghívást!
2: Ez a Rádió Gaga.

kocsiban ülve a világon bárhol elérhetőek vagyunk. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt, vagy kattanj a radiogaga.ro oldalra, és hallgass minket, mert ha neted van, a Gaga veled van. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

0: A Follow the Flow és a régi mese, nem, egyáltalán nem mesélünk, beszélünk inkább nektek. Sőt, a legfontosabb, hogy zenélünk, sőt, néha elköszönünk. Ana Meri, vele folytatjuk mindjárt. Jön a Ciao Adios!
1: Megjöttek a kürtösök. De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütő csapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
2: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak. És a Hadnagyvia Color, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
1: Reklám.
3: Mennyi gyökkettő szorozva gyökkettővel?
4: De mi is az a gyök?
3: Akkor nézzünk egy könnyebbet. Mi a fotoszintézis?
4: Valami, amit a növények tudnak, én meg már nem.
5: Ne aggódj, nem vagy egyedül. A Székelyhon vissza az iskolapad bakvízében most kiderül, mennyire emlékszel a régi leckékre.
6: Teszteld a tudásod a játék.székelyhon.ro oldalon, és akár egy 400 lejes evagutalvány is a tiéd lehet.
5: Hiszen állsz. Újra lehet felelni, és ezúttal puskázni is ér.
6: A játék támogatója a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már a Romániában is elérhető digitális bankja.
7: Szeptemberben a szülinapod, vérelemzéseidet megkapod akciós áron. Fedezd fel, mekkora kedvezmény jár neked a cinevo.ro per Lamulcán oldalon. És ha épp nem most van a születésnapod, az sem baj. Látogass el a cinevo.ro per Lamulcán oldalra, hogy időben megtudd, milyen ajándékkedvezménnyel készülünk számodra.
8: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
9: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
8: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
10: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
1: Társadalmi célú hirdetés.
11: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
12: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
1: A reklám után
12: ismét lágerek és új zenék.
1: Rádió Gaga.
13: Yeah. Nah.

Joe Cocker, itt a Rádió Gagán, és egy picit beszéljünk arról, ami nagyon-nagyon fontos, és lehet, hogy nem is figyeltünk oda erre a történetre egészen a nyár végéig, amikor mindenhol azt láttuk, hogy a nagy folyóink vízszintje a kritikus szint alá csökkent. Ma van ugyanis a folyók világnapja. Az ENSZ még 2005-ben meghirdette a Water of Life évtizedet, hogy felhívja a figyelmet a vízkészletek jobb kezelésének fontosságára. Ennek részeként jött létre a Nemzetközi Folyók Napja is. Az esemény alapja régre nyúlik vissza. Kanadában 1980 óta megrendezett Folyók Napjának sikere volt. Ez adta az alapötletet. Az első nemzetközi ilyen napot még 2005-ben ünnepelték, és azóta évente szeptemberben ezen a napon megrendezik világszerte több millió résztvevővel, több mint 100 országban. És amikor a nyáron azt hallottuk, hogy a Duna vízszintje, hogy legyek kicsit konkrétabb, milyen alacsony szintre került, és nem csak a Duna, de most a Dunáról beszélve, mert ott vannak az atomreaktorok itt nálunk is, meg Magyarországon is, akkor ugye az ember egy picit elgondolkodott, hogy ez a nagy folyó is össze tud menni, kicsi tud lenni, és ha nem figyelünk oda erre, akár mi egyszerű emberek is, vagy kormányzati szinten, magasabb szinteken, akkor ez néhány év múlva komoly problémát is okozhat, úgyhogy a nagy folyóinkra, a vizeinkre, az életet adó vízre mindenképpen vigyáznunk kell. Lépünk tovább most egy együttműködéssel, érkezik Zerb és a Chainsmokers. Ez az Addicted.

0: Vidd magaddal bárhová.
1: Radiogaga.ro.
0: Radiogaga.ro.
1: Folyamatosan visülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: Justin Bieber, aki ritkán enged bepillantást a családi életébe, ezúttal azonban kivételt tett, az énekes új fotókat osztott meg 2 éves kisfiáról, akivel kézen fogva sétált egy hotelben. A rajongók szerint apa és fia nem csak übercuki párost alkotnak, hanem az öltözködésük is feltűnően hasonló. Ha kíváncsiak vagytok erre a posztra, akkor keressetek rá, mi folytatjuk most a hírekkel.
1: Kevés olyan játék van, ahol a nyerésre legalább 50% esélyed van. A Rádió Gaga igaz vagy hamis játékában most mindenkinek hajszál pontosan ennyi esélye van a nyereményre. Nevezd be te is! Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Ne lepődj meg, amikor felhív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, mert az állítás vagy igaz, vagy hamis. Döntsd el te! És ha jól válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói.
2: A Granite Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Transz. Ha Erdélyből útra kelsz, velünk mindig hazatérsz. A Marsó, a megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. A Kibédi Dósa húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik. És a Szivárvány ruhás üzlet, a stílus minden színében.
3: Reklám.
4: Ingyen van.
3: Minden másodpercben használod anélkül, hogy gondolnál rá.
4: Megmutatja a világot és az összes pillanatot, ami igazán számít.
3: Mi az?
4: A látásod.
3: Az Optika Optofernál közel 35 év tapasztalatával gondoskodunk a szemed egészségéről. Szűrést, szakvizsgálatot és biztonságos beavatkozásokat kínálunk.
4: Saját gyárunkban készült minőségi lencsék rekordidő alatt kifejezetten neked.
3: 8 helyszínen várunk. Marosvásárhelyen, Szászrégenben és Szovátán.
4: Ne csak értékeld.
3: Vigyázz is a látásodra.
4: Optika kötőjel optofern.ro a látás szakértője.
5: Prémium minőség elérhető áron? Igen, lehetséges. A Top és Mink termékcsalád megérkezett. Tartós fedés, káprázatos színek és könnyű használat. Tökéletes választás minden sminkrajongónak. Fedezd fel az alapozók, rúzsok és személypúderek varázslatos világát, amelyekkel minden nap ragyoghatsz. Vásárolj most nyitási kedvezményekkel a topfacemakeup.ro oldalon, vagy látogass el a Tordai Cosmetics kallós boltjaiba, és találd meg a hozzád illő tökéletes sminket. Top Face. Szépség kompromisszumok nélkül. Topfacemakeup.ro.
6: Gyere a Brikóba szeptember 30-áig és vásárolj benzines Stihl láncfűrészt 350 lejes kedvezménnyel mindössze 1099 leért. Valamint benzines Stihl lomfúvót 100 lejes kedvezménnyel mindössze 1269 leért. Brikó, együtt, munkára készen.
5: 10 előadás, 2 bérlet, teljes évados élmény. Indul a Bekecs Táncszínház új évada Szovátán és nyárát Szeredában. A bérlet mindkét városban 150 lejbe kerül. Foglald le most a helyet 0755-289-832. Új évad, új színház élmények 2 helyszínen. Te ott leszel?
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
7: Napos és felhős időszakok váltakoznak egymással a folytatásban. Egyre nehezebbnek tűnnek a Siegfried Murashan kormányát támogató parlamenti többség kialakításáról szóló tárgyalások, és legalább 3 munkanapnyi pótszabadságot biztosítana a gyermeküket egyedül nevelő alkalmazottaknak egy törvénytervezet. Köszöntöm Önöket, Rigmányi Eszter vagyok, jönnek a részletek. 165 hivatásos szekuritáté tiszt dolgozott Maros megyében a kommunista rendszer utolsó éveiben, derült ki a szekuritáté irattárát vizsgáló országos tanács adataiból. Az egykori politikai rendőrség Marosvásárhelyi szervezetében összesen ennyi káder teljesített szolgálatot 1989-ben. A szekuritáté feladata a kommunista rendszer védelme, valamint a lakosság megfigyelése és az ellenzéki tevékenység visszaszorítása volt. A szekuritáté irattárát vizsgáló országos tanács nemrég országos adatokat is közzétett, amelyek szerint a diktatúra utolsó éveiben csaknem 15 ezer alkalmazottja volt a Securitaténak Romániában. Egyre nehezebbnek tűnnek a Siegfried Murashan kormányát támogató parlamenti többség kialakításáról szóló tárgyalások. Az egyeztetések központi kérdése, hogy összegyűjthető-e a kormány beiktatásához szükséges 233 szavazat. Az RMDS elnöke Kelemen Hunor korábban jelezte, ha nem biztosítható a szükséges támogatás, a pártnak döntenie kell arról, hogy érdemes-e parlamenti szavazásra vinni a kormányt. A tárgyalások a PNL, az USZIRE és az RMDS között folytatódnak, ugyanakkor a kormányprogramról is egyeztetnek. Több tucat házkutatást tartanak be Bukarestben és 15 megyében a Viktóriai téri gazdatüntetésen történt erőszakos incidensek ügyében. A rendőrség közlése szerint mintegy 30 személyt visznek be kihallgatásra. A hatóságok azokat keresik, akik részt vehettek a szeptember 15-i bukaresti tüntetésen történt erőszakos cselekményekben. A megmozduláson a tüntetők összecsaptak a rendőrökkel, tárgyakat dobáltak és megbontották a rendőri kordont. Az incidensekben 24-en, köztük 8 csendőr sérült meg. A nyomozás során korábban már több személyt őrizetbe vettek, illetve letartóztatásba vagy házi őrizetbe helyeztek. A gazdák küldöttségével egyeztetett Táncos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter a növénytermesztők támogatásáról. A megbeszélésen szó volt a műtrágya árak részleges kompenzálásáról, valamint a terménybiztosítások támogatásáról és a természeti károk részbeni fedezéséről. A felek áttekintették a növénytermesztők szállítási és logisztikai nehézségeit is. Megállapodtak egy közvetlen, állandó kommunikációs csatorna létrehozásáról. Legalább 3 munkanapnyi pótszabadságot biztosítana a gyermeküket egyedülnevelő alkalmazottaknak egy most elfogadott törvénytervezet. A Felsőház 86 igen szavazattal és 22 tartózkodással fogadta el a kezdeményezést. A javaslatot a PCD, az RMDS és az USZIRÉ képviselőinek egy csoportja nyújtotta be. A tervezet szerint az intézkedésnek nem lenne közvetlen pénzügyi hatása az állami költségvetésre. A törvényjavaslatról végső szavazás a képviselőház dönt. A felhőátvonulások mellett rövid időre a nap is megmutatkozik a folytatásban, helyenként kisebb eső is érkezhet, a mérsékelt légmozgás gyakran megélénkül, a hőmérséklet csúcsértéke 13 fok körül alakul.
1: És most!
0: Sziasztok! Hello mindenkinek, György Dávid Csaba a mikrofonnál. Igaz vagy hamis? Jön a kérdés, jön az állítás majd, és a hallgatónak döntenie kell. Ha jól válaszolsz, drága hallgatónk, akkor az Arinovis Motors jóvoltából egy csomag, egy ajándékcsomag lehet a jutalmad. Kulcstartó golyóstól, autóillatosító, ilyen apró kis kedvességek. Szóval ezt tudom odaadni ebben az órában. Diáz és Menta most, jön a méreg.
1: Most pedig. Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
5: Színes hírek,
1: helyi aktualitások,
5: interjúk,
1: játékok
8: és sok-sok nyeremény.
1: Ez a Színes Órák.

Kezedben van. Keresd minket a rádiogaga.ro oldalon, vagy használd a Rádiógaga applikációt a mobilodon. Élvezd és szólj hozzá műsorainkhoz, vagy válasz 5 zenei csatornán közül. Ha neted van, a Gaga veled van.

Tiesto, Don't Be Shy, itt a Rádió Gagán. 8. alkalommal szervezik meg a Kürtős Kalács Fesztivált Sepsiszentgyörgyön a hétvégén, és nem mellesleg a Dumadubánkkal mi is kigurulunk, és ott leszünk. A Székely családok ünnepi kalácsáról van szó, az erdélyi magyarság egyik szimbólumáról, hungarikumról, frissen sütve az igazi, a jó Kürtős Kalács, ropogós, belül sejmes, lágy, úgyhogy ilyen ínyenségekre kerül sor Sepsiszentgyörgy főterén, tehát 8. alkalommal várják az érdeklődőket a Kürtős Kalács Fesztiválra, és nem csak Kürtős Kalács, hanem jó kis programok is helyet kapnak, koncertekre szintén sor kerülne. Mindjárt ezeket is megnézzük egy picit közelebbről. Most Jennifer Lopez hallgatjuk, ez az Ain't It Funny.

Említettem, hogy péntek, szombat, vasárnap Kürtős Kalács Fesztivál Sepsiszentgyörgyön. Nézzük meg röviden a programokat, a fellépőket. Ha már koncertek, akkor egy kicsit domborítsam ki nektek ezt. Dr. Béres Kollányi Zsuzsi és Király Viktor triója nyitja meg az eseményt pénteken este. Szombaton pedig rengeteg minden bekerül a programok közé. Este a Honey Beast áll a színpadra, és a teljesség igénye nélkül. Nézzük akkor a vasárnapot is nagyon gyorsan. Nagy Bogizán, mint egy megkoronázva a 8. alkalommal megrendezésre kerülő Kürtős Kalács Fesztivál Sepsiszentgyörgyön a Dumadubánk jelenlétében történik. Tehát mindez 25-e és 27-e között édes ízek fesztiválja, amelyre érdemes lesz majd ellátogatni. Lépünk tovább most a halott pénzzel, ez a Mielőtt megismertelek. Hazugság.

0: A Temper City, itt a Rádió Gagán. Pillanatokon belül játszunk, olyan kérdés hangzott ma már el korábban, hogy igaz vagy hamis, hogy az autó hűtő folyadékát le lehet tiszta olajra is cserélni, természetesen ez hamis volt. Hogy most milyen kérdés jön? Egy kicsit ilyen autós, mert ez egy ilyen játék, úgyhogy hajrá, drukkolok, a nyereményt az Arinovis Motors adja.
1: Megjöttek a kürtösök. De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütőcsapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
2: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
3: Reklám.
4: Most állj meg egy pillanatra, és figyelj! Tudod, honnan jön az, ami az asztalodra kerül? A Petrinél a válasz egyszerű. A családból. Több mint 140 év hentes hagyomány, gondoskodás minden faladban, tisztelet az alapanyag iránt. Prémium minőség, generációkon át. Több mint hús, több mint bolt. Több mint 25 Petri üzletben Erdély szerte. Petri, ahol a minőségnek története van.
5: Pizza?
6: Ham!
5: Burger?
6: Ham!
5: Napi menü?
6: Ham!
5: Girosz?
6: Ham!
5: Éhes vagy?
6: Ham! Kattalj rá a kajára!
7: A Brico-ban szeptember 30-áig minden 5000 lejnél magasabb értékű moduláris konyhabútor esetében a beszerelést ingyenesen biztosítjuk számodra. Brico. Együtt, munkára készen.
8: Társadalmi célú hirdetés. Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
9: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
10: A reklám után
11: ismét sláger

0: Rádió Gaga, slágerek és új zenék. Újra telefonálok, mert ismét játszunk. Igaz vagy hamis? Ez lesz a nagy kérdés. Izabellát hívom telefonon.
1: Hello.
0: Szia Izabella, György Dávid Csaba vagyok, Rádió Gagától hívlak.
1: Jó.
0: Hogy telik a napod?
1: Egész jó, köszönöm szépen.
0: Nagyon jó, örülök, amikor ilyet hallok. Figyelj, ez egy játék, igaz vagy hamis, ez a kérdés. Jön az állítás részemről, és akkor szerintem fussunk is neki, jó? És el kell döntened, hogy amit mondok, az igaz vagy hamis. Na, figyeljél, az Amerikai Egyesült Államokban a 66-os út az egyik leghíresebb történelmi autóút. Igaz vagy hamis szerinted? Ezt az utat az országutak anyjaként is emlegetik, Amerika fő utcájaként is sokszor. Tehát szerinted ez igaz, vagy nem igaz akkor, hogy ez a bizonyos 66-os út az egyik leghíresebb történelmi autóút?
1: Hát akkor szerintem igaz.
0: Szerintem is igaz, így van, igaz. Úgyhogy jól van, nehéz volt egy kicsit, úgy éreztem, de szokás szerint is műsorvezetői segítséggel azért megszületett a jó válasz. Na, jól van, jól van. Az Arinovis Motors jóvoltából egy általuk összeállított promóciós ajándékcsomagot tudok neked adni. Gratulálok, és további szép napot kívánok neked.
1: Nagyon szépen, köszönöm.
0: Izabella, jó, hogy velünk vagy, játssz velünk máskor is.
1: Köszönöm szépen.
0: Szia.
2: Gratulálunk! Te nyerted az Arinovis promóciós csomag egyikét. Látogass el a Sepsiszentgyörgyi Suzuki showroomba, és fedezd fel az aktuális autókínálatot.

0: Rózsa Magdi, egyszer fent, egyszer lent, én remélem, hogy többször fent, mint lent. A lényeg, hogy érkeznek most a friss információk, hiszen nem sokára 2 óra van, a hírek után pedig azonnal jövök és folytatjuk, és az előttünk álló órában is játszunk majd.
1: Mi a Rádió Gagán szeretünk igazat mondani, különösen akkor, ha például autózással, közlekedéssel kapcsolatos témáról van szó, mert ez majdnem mindenkit érdekel. Próbálj ki minket, nevezd be te is a Rádió Gaga igaz vagy hamis játékába. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk a játék kiemelt támogatói.
2: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kelsz, velünk mindig hazatérsz. A Marsó, a megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. A Kibédi Dósa húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik. És a Szivárvány ruhás üzlet, a stílus minden színében.
3: Reklám.
4: 100 év. Jól hangzik, de milyen egészségben?
5: Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Képernyő helyett mozgás, táplálkozás, élmények, természet, lelki egyensúly és közösség.
6: Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért.
7: Találkozz Lakatos Péterrel, Gold Ádámmal, Miklós Edittel, Göncz Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián.
8: Szeptember 25-e, Karcfalva. Program és jegyek aktívszékelyföld.ro.
9: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
10: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
9: Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
11: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
12: Várunk a Székely Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
13: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
14: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
15: Hűvös marad a délutánunk változó jégbolttal, ma van a gépkocsimentes világnap, és új könyv jelent meg Diana hercegnő életéről. Jönnek a részletek is, köszöntöm Önöket, Rigmányi Eszter vagyok. Az iskolai erőszak minden esetét jelenteniük kell a tanároknak az 112-es segélyhívón. Erre hívták fel a figyelmet a Maros megyei rendőrség képviselői, az iskola vezetők és a tanfelügyelőség vezetőinek találkozóján. A megbeszélésen a megye oktatásának helyzetét is értékelték. 2 tanintézmény megszűnt önálló jogi személyként működni, így idén 600 iskola szerepel a nyilvántartásban, a diákok száma azonban nem csökkent. A jelentés szerint 7 tanintézményben továbbra is csak kinti hely áll rendelkezésre. Az igazgatói és igazgató helyettesi versenyvizsgára október 2-ig lehet jelentkezni. Jelenleg nincs meg a Siegfried Murechen kijelölt miniszterelnök kormányának beiktatásához szükséges 233 parlamenti szavazat, közölte Kelemen Hunor. Az RMDS elnöke hozzátette, a szövetség folytatja az egyeztetéseket a PNL-ével és az USZIRE-vel, és megvizsgálja a készülő kormányprogramot. Válaszokat várnak többek között az adópolitikával, a költségvetéssel, a gazdaságfejlesztéssel és a beruházásokkal kapcsolatos kérdésekre. Az RMDS vezetőtestülete várhatóan ma dönt a további lépésekről. Ma van a gépkocsimentes világnap, amely a személyautók használatának ideiglenes visszaszorítására és a gyaloglás, kerékpározás, valamint a tömegközlekedés népszerűsítésére hívja fel a figyelmet. A szeptember 22-i kezdeményezés egyben az Európai Mobilitási Hét zárónapja, az idei kampány 42 ország 2149 települését fogja össze, központi témája pedig a generációk közötti méltányosság a közlekedésben. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség adatai szerint 2023-ban az uniós személyautók adták az utaskilométerek 72%-át. Az uniós közúti közlekedés ugyanebben az évben mintegy 757 millió tonna széndioxid egyenértékű üvegházhatású gázt bocsátott ki. Új könyvben idézi fel húga Diana hercegnő életét és a brit királyi családdal kapcsolatos emlékei Charles Spencer. A Diana öccse által írt kötet ma jelent meg, és személyes visszaemlékezéseket is tartalmaz a hercegnő életéről, valamint halálának következményeiről. Spencer több eddig nem ismert részletet is megoszt, köztük egy beszélgetést harmadik Károly királlyal Diana halála után. A szerző szerint a beszélgetésre pontosan emlékszik, miközben a Buckingham palota korábban arra hivatkozott, hogy a gyász befolyásolhatja az emlékezetet és az ítélő képességet.
16: Marosvásárhelyi ASEA-ba jelentette a 32 éves brazil középpályás Jair Tavares szerződtetését. A játékos az előző idényben az FC Hermannstadt színeiben 23 mérkőzésen szerepelt és 3 gólpasszt adott. Romániában korábban a Petrolul Ploiești együttesében is játszott, ahol 75 találkozón 10 gólt és 9 gólpasszt jegyzett. Tavares április óta nem lépett pályára tét mérkőzésen, így közel fél év kihagyás után térhet vissza. A brazil játékos korábban Finnországban is futballozott, jelenlegi piaci értékét 200 000 euróra becsülik. A Red Bull bejelentette, hogy Isaac Hadjar felépült augusztusban elszenvedett csuklósérüléséből, így rajthoz állhat a hétvégi azeri nagydíjon. A francia pilótát eddig Liam Lawson helyettesítette, aki Hadjar visszatérésével ismét a Racing Bullsnál versenyez. Tsunoda Yuki ezzel visszaadja Lawson helyét a csapatnál. A bakui verseny hétvégét rendhagyó módon csütörtöktől szombatig rendezik, az időmérő pénteken, a futam pedig szombaton lesz.
15: A folytatásban időnként erősebben megnövekszik a felhőzet, így csak rövidebb napos időszakokra készülhetünk, csapadék elszórtan érkezhet. A változó jégbolt és mérsékelt légmozgás mellett marad a hűvös idő, 13 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
17: És most...
18: Sziasztok, hello mindenkinek, elmúlt 2 óra, én pedig még mindig itt vagyok a stúdióban, Győr Dávid Csaba a mikrofonnál. Metalups egy dízel üzemanyag adalékkal járul hozzá a játékunk sikeréhez, úgyhogy az igaz vagy hamis ebben az órában is terítékre kerül. Mindjárt jön az állítás a részemről. Alex Warren és a Passenger, így indulunk.
19: Most pedig. Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
20: Színes hírek,
19: helyi aktualitások,
20: interjúk,
19: játékok
20: és sok-sok nyeremény.
19: Ez a Színes Órák.

ideig elcsábít az élet az otthonodtól, de a rádiógagát ilyenkor sem kell nélkülözzed. Letöltöd a telódra a Rádió Gaga applikációt, vagy rákattansz a rádiógaga.ro oldalra, és olyan, mintha otthon lennél. Ha neted van, a Gaga veled van.

Mais Vistes Este itt a Gagán. Marosvásárhelyi ASEA hazai meccse zárja a második liga fordulóját. Két mérkőzés is közvetítenek ma. A labdarúgó második ligából 8-kor játszanak a marosvásárhelyiek, a bukaresti Dinamo SK-t fogadják. Montrealban folytatódik az országos kerékpáros világbajnokság, és egyéb izgalmas sporteseményekre is sor kerül ma. Úgyhogy ha kíváncsiak vagytok a felhozatalra, akkor a Székely Sportot ezúttal is ajánlom. Menj tovább! Oké, szót fogadunk, jön már is a Weekends.

0: Ma is tanultam valamit. Természettudományról, történelemről, találmányokról, érdekes életpályákról néhány percben a PC House támogatásával.
1: Afrojack és a Reverse egy érdekesség a mai naphoz kapcsolódóan. Ma szabadalmaztatták jó régen a fagylalt tölcsért. Az olasz származású New Yorki fagylaltárus a korlátozott kehelyszám és a mosogatás helyett papírkúpokban, majd tésztából készített préselt kúpokban árulta fagylaltját. A kúpokat az 1904-es amerikai St. Louisban tartott világkiállításon is bemutatták, a feltaláló pedig Italo Marchionni volt. És az ötlet nagyon-nagyon sokat segített a fagylalt elterjedésében. A sült ostyahenger már korábban ismert volt, a spanyolok által feltalált és a világ által használt kézműves tölcsért, a spanyol tekercset váltotta az új tölcsér. Úgyhogy a fagylalt nagyon-nagyon rég közöttünk van, és azt gondolom, hogy gyerekek, fiatalok, középkorúak és idősek mind-mind imádják.
0: Ma is tanultam valamit. Készült a PC House támogatásával.

0: Hunter és a Golden itt a Rádió Gagán. Nem sokára játszunk, ahogy korábban is említettem, igaz vagy hamis, mindjárt jön az állítás, a nyereményt a Metalups adja, egy darab 150 értékű dízel üzemanyag adalékról van szó, úgyhogy ez lesz a jutalma a szerencsés hallgatónak.
1: Megjöttek a kürtösök. De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütőcsapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
2: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
1: Reklám. Te mit csinálsz a Fortem BCA-val? Építkezel? Nyersz. Értékesíted? Nyersz. Ajánlod? Te is nyersz! A Fortem olyan kampányt indított, amely mindenki számára előnyöket kínál. Kivitelezőknek, mestereknek, forgalmazóknak és vásárlóknak egyaránt. Látogass el a fortem.ro/kampány oldalra, és tudd meg, hogyan nyerhetsz. Fortem. Megveszed. Ajánlod. Nyersz!
3: Szeptemberben a szülinapod, vérelemzéseidet megkapod akciós áron. Fedezd fel, mekkora kedvezmény jár neked a sinevo.ro/lamulcán oldalon. És ha épp nem most van a születésnapod, az sem baj. Látogass el a sinevo.ro/lamulcán oldalra, hogy időben megtudd, milyen ajándékkedvezménnyel készülünk számodra.
4: Bővítenéd a termékpalettádat állateledellel?
5: A Deák Hámor kis és nagy kereskedelem a Golden Dog állateledel kizárólagos importőre.
4: Minőség, jó árak, gyors szállítás. Legyen nálad is Golden Dog.
5: Deák Hámor, a vidék legjobb árai.
4: Deákhamor.ro.
1: Társadalmi célú hirdetés.
6: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
7: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
1: A reklám után
7: ismét sláger.

0: it up. Loving, I'm living, so we turn it up. Yeah, we turning it up.
1: Kattanj rá a radiogaga.ro oldalra.
2: Értesülj első kézből a helyi hírekről.
1: És hallgass online.
2: Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

0: Slágerek és új zenék, Bruno Mars és az On My Soul. Most pedig játszunk, Hunit hívom telefonon, és neki is számára is elhangzik egy állítás. Igen, így helyes. És tudnia kell Huninak, hogy igaz vagy hamis, amiről beszélek. Halló, szia!
1: Halló!
0: Szia, Huni! Szia. György Dávid Csaba, a Rádió Gaga.
1: Szia!
0: Hello, mi a helyzet?
1: Semmi.
0: Munkában. Mi a munkád?
1: Gépekkel foglalkozni, javítjuk,
0: adottam. Aha, szuper. Na figyelj, van egy játék, az igaz vagy hamis, most ennek a részese vagy, és a nyertese is lehetsz, ha tudod, hogy az állítás igaz vagy hamis, amit nem sokára mondok neked. Mehetünk?
1: Igen.
0: Na gyere, nem lesz ez nehéz szerintem. A világ leggyorsabb szárazföldi embert szállító vonatai a lebegő mágnes vasutak. Ez igaz vagy hamis? Mondom, nem nehéz. Ezek akár 400-600 km per órás sebességgel is közlekednek, nem Székelyföldön, teszem hozzá. De szerinted, ez az állítás igaz vagy nem igaz, hogy ezek a világ leggyorsabb szárazföldi ember szállító vonatai, ezek a mágnes vasutak?
1: Szerintem igaz.
0: Így van. Kicsit gondolkodtál rajta, de aztán csak megszületett a jó megoldás. Igen, erről egyébként nagyon sokat beszéltünk, nem nálunk, sőt nem is Európában jellemzőek ezek, hanem tőlünk jóval messzebb vannak ilyenek. Én azért úgy örülnék, ha Székelyföldön lenne olyan vonat, ami mondjuk ilyen 150-160-200-zal halad, az is már nagyon-nagyon nagy eredmény lenne. Na figyelj, a nyereményed a Metalux-tól érkezik, egy 150 értékű dízel üzemanyag adalék, ez a tied, ehhez gratulálok.
1: Köszönöm szépen.
0: Huni, minden jót, további jó munkát neked.
1: Köszönöm szépen. Kellemes
2: is. Gratulálunk! Te vagy a szerencsés nyertes. A nyereményed egy 250 ml-es Metalux XD, hogy autód motorja még simábban dolgozzon. Használd egészséggel, és jó utat kíván!

0: Köszönöm a figyelmet. Sziasztok, György Dávid Csaba búcsúzik, de holnap ismét találkozhatunk. De ami a folytatást illeti, startol mindjárt a Vagányvágány a fiúkkal, játékkal, jó zenével, jó témával. Én számítok rátok szerda délelőtt is.
1: Na akkor most megmutatom, hogy indul a világ első pálinka meghajtású autója. Figyelj! Megy ez! Remélem, ezt te sem hitted el. Ettől még messze vagyunk, de ha már itt tartunk, játszunk egy kicsit a hazugságokkal a Rádió Gagán. Nevezd be igaz vagy hamis játékunkra. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit autókkal vagy bármilyen hétköznapi dologgal kapcsolatban, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói.
2: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kelsz, velünk mindig hazatérsz. A Marsó, a megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. A Kibédi Dósa húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik. És a Szivárvány ruhás üzlet, a stílus minden színében.
1: Reklám. Mennyi gyökkettő szorozva gyökkettővel?
3: De mi is az a gyök?
1: Akkor nézzünk egy könnyebbet. Mi a fotoszintézis?
3: Valami, amit a növények tudnak, én meg már nem.
4: Ne aggódj, nem vagy egyedül. A Székelyhon vissza az iskolapadba kvízében most kiderül, mennyire emlékszel a régi leckékre.
5: Teszteld a tudásod a játék.székelyhon.ro oldalon, és akár egy 400 lejes evagutalvány is a tiéd lehet.
4: Készen állsz?
5: Újra lehet felelni,
4: és ezúttal puskázni is ér.
5: A játék támogatója a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már a Romániában is elérhető digitális bankja.
6: Hallott már a marosugrai Haller kastélyról? Romantikus pihenés, wellness, különleges étterem és elegáns szállás várja egy varázslatos történelmi kastélyban a természet közelében. Legyen szó esküvőkről, rendezvényekről, családi kikapcsolódásról, romantikus hétvégéről vagy egy különleges vacsoráról. A Haller kastély felejthetetlen élményt kínál Erdély szívében. Most kültéri medence is van, mert egy kastélyban néha úszni is királyi érzés. Látogasson el Marosugrára és élj át a kastély élményt ön is!
7: Kész a 10 órai?
8: Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
9: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
8: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
10: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
11: Marosvásárhelyen a minőségnek új címe van. A Dózsa György utca 14 szám alatt, a Múrás Mall közelében, az új Supermarketben különleges német sörök, nyugat-európai üdítők és valódi prémium termékek várnak. Supermarket. Fedezd fel a minőségi különbséget. Nyitva 2 szombatig 10 és 18 óra között.
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
12: A változó jégbolt és a mérsékelt légmozgás mellett marad a hűvös idő. Hóborította be a fogarasi havasokban található Bőliató környékét, és ma éjjel elkezdődik a csillagászati ősz. Híreinket hallják, jó napot kívánok, Rigmányi Eszter vagyok. Pontosítaná a Marosvásárhelyi önkormányzat a játéktermek működésére vonatkozó szabályokat. A tavasszal elfogadott rendelkezések szerint ezek az egységek kiszorulnak a belvárosból és a lakónegyedekből, és csak a kijelölt területeken működhetnek. Az új tervezet már az utcaneveket is feltünteti a szabályozáshoz tartozó térképen, így egyértelműbb lenne, hogy pontosan hol engedélyezett a működésük. Emellett egyszerűsítenék az engedélyezést is, egy helyszínre évente egy helyi működési engedélyt adnának ki, különböző szerencsejáték típusok helyett. A következő kormány folytatná az államháztartás rendbetételét és visszaszorítaná az állami pazarlást, de ez nem jelent megszorításokat, közölte Siegfried Murechen. A kijelölt miniszterelnök ma arról beszélt, hogy a kormányprogramban a költségvetési egyensúly javítása mellett az állami kiadások hatékonyabbá tétele is szerepel. Siegfried Murechen hangsúlyozta, nem az állampolgárokat akarják terhelni, hanem a pazarló kiadásokat és a működésbeli hiányosságokat szorítanák vissza. A kijelölt miniszterelnök közben folytatja az egyeztetéseket a parlamenti pártokkal a kormányprogramról és a kabinet támogatásáról. Hóborította be a fogarasi havasokban található Bilia-tó környékét, ahol téli estáj fogadta a kirándulókat. A magas hegyi térségben az elmúlt időszakban havazott, a tó környéke pedig fehérbe öltözött. A helyszínen készült felvételek már havas, téli hangulatot mutatnak. Az ország alacsonyabban fekvő területein ugyanakkor még az őszies időjárás jellemző. A Bilia-tó a fogarasi havasok egyik kedvelt kirándulóhelye, amely a Transzfogarasi út mentén található. 8 megsebesültek egy fegyveres támadásban ma egy törökországi középiskola közelében, Manisa tartomány Turgutlu kerületében. A sebesültek többsége diák, a támadó puskával nyitott tüzet az iskolába érkező tanulókra, majd a hatóságok elfogták. A sérülteket kórházba szállították, állapotukról egyelőre nem közöltek részleteket. A támadás egy szakmai és műszaki középiskola előtt történt, az indíték egyelőre ismeretlen. Ma éjjel 3 óra 5 perckor kezdődik a csillagászati ősz, az őszi napi egyenlőséggel, ekkor a földi egyenlítősíkja áthalad a nap középpontján, a nappal és az éjszaka hossza pedig nagyjából egyenlő. Az északi féltekén ezt követően tovább rövidülnek a nappalok, és hosszabbodnak az éjszakák egészen december 21-éig, a téli napfordulóig. Az óraátállításra október 24-éről 25-ére virradó éjjel kerül sor, hajnali 4 órakor 3 órára kell visszaállítani az órákat, így aznap egy órával hosszabb lesz a nap. A felhőátvonulások mellett rövid időre a nap is megmutatkozik a folytatásban, helyenként kisebb eső is érkezhet. A mérsékelt légmozgás gyakran megélénkül. A hőmérséklet csúcsértéke 13 fok körül alakul.
13: Most pedig. Ide szottyantunk 15 óra múlva néhány perc előtt, hogy belekezdünk a mai vagányvágányba. Itt van most nem más, mint Kis Bence és Horváth Gábor. Most így rotálva cseréljük egymást, úgy látom az elmúlt napokban és az elkövetkezendőkben.
14: Mi vagyunk a grillcsirkék, csak tényleg át ne szúrjanak egy ilyen nagy cuccal. Na de azt el kell nektek mondanunk, hogy ebben az órában játékunk lesz. Igaz vagy hamis ennyi a kérdésünk, yes. Jól kell megválaszolni, és már is nyerhettek a dósa húsüzem összeállítását.
13: Nyami.
14: Igen. Ezek után Kadir Ray Jepsen annyira nem is adok ott a nyálcsorgatásra.
15: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora.
16: A Vagány-vágány.
17: Vagány-vágány.
16: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagány-vágány. Sírre tesszük a délutánokat.

0: Bibi Rexa. Egyébként tudod, hogy mi az ő tollából származó dal? Többek mi közt. A Hey Mama, David Guetta és Nicki Minaj. Akkor a One More Night, a Bella Thorne, amit játszunk mi is.
1: Igen.
0: És talán a legfontosabb az a Monster, az Eminem Rihanna együttműködés. Csak hát Eminem nem akart, hogy ő énekelje. Nem, ő írta. Dalíró
1: a csaj. Ő írta a dalokat. Na tessék.
0: Úgyhogy ügyes, Bibi Rexa.
1: Habár Lady Gaga-ról is tudni lehet, hogy ő is több énekesnek és énekesnőnek írt már dalokat, de aztán nem tudom, hogy
0: hát,
1: ez mennyire nyilvános.
0: Valószínűleg. Egyébként nem szokták ezeket letagadni. Hát mit tudom,
1: egy sírral a másik, ő aztán nagy.
0: Just Dance, ugye az, az megint az övé. Gondolkozom, hogy hát amiket így együtt írt valakivel, az úgy működik. Azokat, na, hosszabb lista van belőle. De hát van tényleg vagy 8 olyan dal, hogyha nagyon akarod, amit szeretnél, hogy elmondjam, hogy az övé. 2008-ban volt egészen sok mindenféle dal, ami tőle jött. Akkor ő még nem volt nagyon sehol. J-Lo-nak a Hipnotikója nem futott akkorát. Cher-nek a Greatest Thing-je, amit nem is engedtek ki a közönségnek. Ki volt még? Adam Lambert-nek a Fever-je, és Michael Bolton Murder Heart.
1: Szerintem ezeket úgy írta meg, hogy ne is tudják kiadni. Tehát a jogdíjat megkapta, írte már, mint a pénzecskét, de nem voltak annyira hatalmas slágergyanús dalok, hogy kiadják.
0: Figyelj, kellett oda ő is szerintem. Nézd, dolgozott azért a maga részéről meglehetősen sokat azon, hogy oda kerüljön a popiparban, ahol van. És az az igazság, hogy gondolkozom, mit csináltam 2008-ban. 2008-ban volt nekem is először, kérlek szépen, életemben munkakönyvem. Addig dolgoztam, csak előtte egy ilyen szivatós cégnél dolgoztam, ahol PFA-val kellett dolgozni. Az egy sikertörténet volt, alig került ez, nem tudom, hogy két halom pénzembe.
1: Tehát nagyon jól kijöttél.
0: Olyan biztos nagy minusszal zártam, ahogy a nagykönyv írja. Tehát van egy külön...
1: De akkor szabadúszó voltál, és volt egy PFA?
0: Francot egyszerűen szarrágó volt a cég, elnézést a csúnya szóért, de megérdemelték. Nem voltak képesek alkalmazni, inkább így szivattak. Köszönjük szépen. Egy középsúlyat ezúttal is dedikálok nekik. Remélem hallgatnak és tudják, hogy kicsodák. Nézzetek magatokba.
1: Azon filózom, hogy nekem mikor került először kezembe munkakönyv, de ha jól tudom, ugye te 2008-at mondtál már, mint hogy neked. Én talán 2007-ben, vagy 2006-ban.
0: 2006-tól dolgoztam.
1: Alkalmazva voltam.
0: Csak nem sajnálták az alkalmazást, ennyi a sokba kerül, ki kell fizetni az adót. Na, kíváncsiak vagyunk, ti hány éves korotok óta dolgoztok, esetleg ha megírjátok, az hányban van, az is érdekes. 0730548888, tényleg kíváncsiak vagyunk, mert úgy vettem észre, hogy lassan már dolgozni se illik.
1: De az beleszámít ebbe a témába? Például a nővérem, ő még megérte azt a korszakot, amikor suli kezdéskor el kellett menni pityókát szedni. Emlékszel?
0: Igen,
1: erre az időszakra, amikor
0: a tanárok megúsztuk ezt.
1: Szóltam. Igen, valamiért nálunk már kikopóban volt.
0: Nem, hogy ez még valahogy a szockó után is volt még ilyen pityóka szedési akció. Ezt nem egészen értettem, hogy miért.
1: Igen, a 90-es évek elején volt.
0: Azért és
1: de ha bármi már megúsztuk, akkor nem is tudom, hát akkor még ugye elemisek voltunk.
0: Azt, képzeld el azt a zsenit, aki kitalált, hogy vásároljunk pityóka szedőgépet. Újat láttam, tehát ez 1 millió euró fölött van. Mesterséges intelligenciával, futószalagon, külön válogatja a kis krumplit.
1: Hát a 90-es években nem voltak
0: ilyen. De az most. De valaki azt mondta, hogy de
1: franc. Pityóka vettető.
0: De hogy ez egy pityóka szedő. Ne, küldjük a diákokat, milyen jó lesz az.
1: Hát adtak egy-két szabad napot, ha jól emlékszem. Vakáción kívül.
0: Nagyon kellett már. Én ezzel nagyon nem értek egyet, az iskola az nem erről kéne szóljon. Na mindegy. Swing a la Django, Lótfi Begi, és hát nyilvánvalóan Tardján Zsófi meg Curtis, akik énekelnek, ez a Gyémánt.

veled van, a Gaga veled van. A teljes rádióműsort és a Gagarok, a Gold, a 100% magyar, a Dance és a Disco Classic zenei csatornákat is egy helyen találod. Töltsd le a mobiltelefonodra a Gaga applikációt, vagy kattonj a rádiógaga.hu.

0: Rihanna legelső Billboard Number One slágerit hallgattuk. Itt volt az SOS. Emlékszel erre a zenei alapra? Ez a Tainted Love-nek a zenei
1: igen,
0: alapja.
1: Onnan van megcsinálva. Hát figyelj, elég
0: ki is volt minden. Az eredeti? Soft Cell, azt hiszem.
1: Hát a Tainted Love, azt annyian feldolgoztak, hogy a franc tudja, hogy melyik az eredeti, nagyon őszinte vagyok, nem tudok szint
0: hallani. Mert aztán ugye a Marilyn Manson féle feldolgozása, arra emlékszem.
1: Külön puszi neked, hogy nem azt mondtad, hogy Marilyn Manson, meg sírba kerget, aki. Tehát pont a Marilyn Monroe is a Charles igen, Manson, igen. A sorozatgyilkos közti ellentmondásra építette fel a nevét. Na mindegy, ott maradtunk el, hogy
0: mit nevet?
1: Én
0: mit lát?
1: Megkérdezte, a túlóra számít bármit, hogy munkának? Szerintem igen, Attila igen, határozottam. Ferencünk 1989-től dolgozik. Remélem nem te voltál az, aki meghúzta a ravaszt. Ez már 90-ben volt igazából.
0: Jó, az fontos, hogy a dátumot megírjátok, hogy mikortól kezdtetek el dolgozni, vagy mikortól van munkakönyvetek, de írjátok le a sztorit, mi volt az első munkahelyetek, élveszitek-e, hamar váltottatok-e, mindent meg lehet nekünk írni. Azt írja nekünk Éva, sziasztok, én 12 évesen kezdtem el először pénzt keresni, igaz, nem úgy, ahogy ma elképzelnénk a munkát. Nyáron a nagyszüleimnél voltam vidéken.
1: Ez nem úgy jött ki, Éva, ne haragudj, hogy te gondoltad.
0: Nyáron a nagyszüleimnél voltam vidéken, és minden reggel mentünk ki a kertbe. Kapáltam, szedtem a zöldséget, segítettem a gyümölcsszedésben, délután pedig sokszor még az állatok körül is volt munka. Akkor természetesen nem éreztem munkának, inkább nyári program volt a nagyszülőknél, viszont a nyár végén a nagymamám adott nekem egy borítékot, benne pénzzel. Nem volt sok, de nekem akkor hatalmas összegnek tűnt. Na igen, hát ez milyen is már végül is munkakönyv nélküli munkának számított, ugye? Hát 12 évesen.
1: Várj, én 15 évesen árultam a piacon almát néhányszor.
0: Ne.
1: Mert rengeteg almánk, most is az idén is van, nem fogok a piacra menni.
0: És most is mész a piacra menni?
1: Nem, almát egyébként árul. Tudnék egy őstermelői engedélyt kiváltani, egyébként ott terem a kertbe.
0: Vásároltunk mi most egy jó turmixgépet, ha gondolod, akkor csinálhatunk almalevet belőle, és azt áruljuk.
1: Hát a turmixgép az nem csinál almalevet, az turmixot csinál. Vagy tud ilyen levet is nyomni?
0: Levet is nyom, igen.
1: Jó, figyelj, az a helyzet, meg a tavaly előttiből is van egy kevés, úgyhogy kicsit kussolok. Az idén azt akarom csinálni egyébként, de tényleg nem nagy mennyiségben, hogy gyömbérrel együtt nyomnék almalevet, ahogy gyömbéres almalevet. Nekem is megvannak a tilim, elnézést kérek érte.
0: Sziasztok, én is jártam pityóka szedni az iskolától, és pénzt kaptunk, nem szabadnapot, azok a szép idők, írja, ha jól látom, Edit.
1: Az bizony jó volt.
0: Amikor, pénzt adott a suli?
1: Amikor volt, hát nem az a suli, hanem gondolom a kollektív, ahova szedték, mert nem az iskolának nem voltak ilyen. Figyelj, ez egyébként nem volt rossz. Itt van a következő hallgatónk, már nézem egy ideje ezt az üzenetet, tetszik, amit László ír, hogy 15 éves koromtól motor... Tekercselőben. 16 éves korom, motorkerékpárt olvastam előtte, az történt. 16 éves koromban automosóban, majd finom elektronika javítóban. Ebből vettem a szobámba a bútot, egyedi készítésű. Nagyon ügyes vagy egyébként, mennyire vagány lehet. Tehát, hogy tényleg a gyerkőc valami olyat akar, amit ő akar, és meg is keresi rá a pénzt. Innentől rendben van.
0: Erika is ír nekünk egy SMS-t. Hello, 1988. május 1-től dolgozik. Na ez jó sok, és szedtem kukoricát, na meg pityókát is.
1: Számolgatom. Erika, az a jó, hogy a nyugdíj, nem tudom, hogy közel van-e ilyenkor. Mindig messzebb van, mint kellene. Hát egy 20 év előnye azért van hozzánk képes Erikának, úgyhogy azt hiszem, hogy ő ledolgozta a maga részét. Ezzel sincsen semmi baj, sőt örvendünk. Írjátok meg, hány évesen kezdtetek el dolgozni, és micsodát érdekel bennünket, mert tényleg egy csomó érdekes történet van, már egy fél szemmel is láttuk.

0: nem tanultunk volna történelmet, akkor bizonyára nem sikerül, és megbukunk, de
1: hát egy 10-es és egy 4-es, tehát egy év format legalább meg lett volna oldva.
0: Igen. Attila írja nekünk a Facebook oldalunkra, én 14 évesen kezdtem dolgozni nyáron, egy ismerősünknek volt egy kis üzlete, oda mentem besegíteni, polcokat töltöttem, pakoltam, takarítottam, néha a raktárban is kellett segítenem. Reggel nagyon büszkén mentem dolgozni, délután pedig úgy értem haza, mint akit elütött a vonat. Akkor jöttem rá, hogy az iskola mellett mégiscsak egész kellemes dolog volt reggel felkelni. Az első fizetésemből vettem magamnak egy cipőt, amire hónapok óta vágytam. Na te az első fizutból mit vásároltál?
1: Az első fizumból, az volt.
0: Én megvettem a vonat bérletet.
1: A legelső munkahelyem, azért hagytam ott, mert egy adott ponton, hát ez, ott sem voltam egészen alkalmazva, inkább úgy bedolgozó voltam, de egy adott ponton annyit dolgoztam, az egy újság volt, annyit dolgoztam, mint a szerkesztők. Nekik volt a legnagyobb, tudod, van újságban egy ilyen fogalom, hogy penzum, ez a teljesítendő feladat mennyiségről szól, hogy mennyit kell írni. És abban a hónapban én írtam a szerkesztőségben a legtöbbet. Ezt azért, hogy méterre szokás fizetni. Hát az enyémet azt nem úgy fizették, bár sokat itt írtam, de nem, tehát még a negyedét se kaptam meg annak, amit érdemeltem volna. És akkor abból tudom, hogy, és egy, még nem tudom, még valami más pénzből valahogy összedobtam annyit, hogy megvásároltam magam. Voltak ezek a nagyon kicsi iPodok, amiket is fel lehetett csiptetni, mint egy ilyen mikrofon. A blúzodron egy olyat. Nagyon szerettem.
0: iPodot vásároltál?
1: Igen. De hát az mit tudom, én mai pénzbe kifejezve egy 600 lejes darab lehetett volna. Tehát nem volt az egy egyáltalán nagy lóvé.
0: Á, tudod mi jutott eszembe? Voltam én kukoricát címerezni. Vittek ugye sokszor Magyarországra, nyári túrákra a kukorica címerezésre, és akkor abból a fizetésből...
1: Mi a franc az a kukorica címerezés? Az a kukorica szedés?
0: Nem, kukoricaszedés. Kellett hántani a kukoricát egy bizonyos helyen, tehát van neki úgymond egy címere, és azt kellett kitépegetni most már. Ha jól emlékszem, hát ez olyan rég volt.
1: Az érted, a bajussza, vagy mi volt? Amit
0: az így? A bajussza, igen, valami ilyesmi. De igen. Most ne kérdezz.
1: Ezek a félig lebukok, meghántott nem kukoricák, azok, amiket árulnak, az ilyen?
0: Nem. Hallgatóinkat kérdezzük, hogy mi a pontosan a kukorica címerezés, mert már nem emlékszem én sem. Mi történt? A lényeg az, hogy az első Walkman-emet vásároltam meg belőle abból a pénzből. Tehát igen. Fülhallgatós kazettafont.
1: Na nézd meg, fekete írja, 2002 óta. Éde, drága jóisten, gyere le, mindjárt mehetek nyugdíjba. Munkakönyv elírja egyébként. Az egy vén, és itt van egy érdekes fa emoji, amit nem tudunk értelmezni. Na mindegy, azt írja, ja, fekete meló is számít, akkor 12-13 évesen asztalos műhelyben, hogy tudjam finanszírozni a kosárlabda cipőimet. Rettentő hamar kiukadtak a betonpályán. De milyen menő voltál vele?
0: Hát igen, amikor ilyen Plima cipőket vásároltál, vagy Daidasokat, nem tudom, hogy voltak.
1: Adios,
0: Daidos. Na jó, várjuk a további üzeneteket is, 0730548888, addig is hallgatunk Kaigót, Kalidot és Griffint, ja, és játszani is fogunk.
2: Mögé nézünk, kifordítjuk, befordítjuk, megbeszéljük.

0: I'm a fireball.
1: Megjöttek a kürtösök. De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütő csapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
2: A Gránit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak. És a Hadnagyvia Color, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
3: Rádió Gaga. Reklám.
4: Mennyi gyökkettő szorozva gyökkettővel?
5: De mi is az a gyök?
4: Akkor nézzünk egy könnyebbet. Mi a fotoszintézis?
5: Valami, amit a növények tudnak, én meg már nem.
6: Ne aggódj, nem vagy egyedül. A Székelyhon vissza az iskolapadba kvízében most kiderül, mennyire emlékszel a régi leckékre.
7: Teszteld a tudásod a játék.székelyhon.ro oldalon, és akár egy 400 lejes evagutalvány is a tiéd lehet.
6: Készen állsz? Újra lehet felelni, és ezúttal puskázni is ér.
7: A játék támogatója a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már a Romániában is elérhető digitális bankja.
8: 10 előadás, 2 bérlet, teljes évados élmény.
9: Indul a Bekecs Táncszínház új évad a Szovátán és Nyárádszeredában. A bérlet mindkét városban 150 lejbe kerül.
8: Foglald le most a helyet 0755-289-832.
9: Új évad, új színház élmények két helyszínen. Te ott leszel?
10: Pizza?
11: Ham!
10: Burger?
11: Ham!
10: Napi menü?
11: Ham!
10: Girosz?
11: Ham!
10: Éhes vagy?
11: Ham!
12: Kattalj rá a kajára!
13: Háztartási gépre van szükséged? Szőnyegszabászatot keresel?
14: A Parajdi Gamma Electronics a Sóvidék legjobb árain házhoz szállítással biztosít neked mindent.
15: Gamma Electronics Parajd. Minden egy helyen, gyorsan, kényelmesen.
16: Gamma Electronics.
17: Társadalmi célú hirdetés.
18: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
19: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
4: A reklám után
13: ismét lágerek

0: igaz vagy hamis? Ez itt a kérdés, jön a játékunk, és ebben az órában a Dósa húsüzemtől lehet nyerni egy termékcsomagot. Finomságokkal tele van ez a Dósa húsüzem termékcsomaga, úgyhogy sorsolni fog a számítógépünk. Van egy feladványunk, és csak annyi a teendőtök, hogy elmondjátok nekünk, hogy igaz-e vagy hamis az az állítás, amit mi mondunk. Juditot fogjuk hívni, őt sorsolta ki a számítógépünk.
1: Halló!
2: Halló, szia Judit, a telefonnál szia, Horváth Judit. Gábor, Kis Bence a Rádió Gagától. Zavarunk-e, valami fontosat csinálsz-e?
1: Nem dolgozok.
2: Nem
0: az
2: dolgozol?
0: Az nem annyira fontos.
2: Jól van, na. Akkor tisztességesen fogunk viselkedni, és az a helyzet, egy kérdést fel fogunk neked tenni, hogyha készen állsz rá, jöhet-e?
1: Igen.
2: Na nézd csak, a feladványunk így szól, hogy igaz vagy hamis, várj, kérdezzem meg előtte, van-e jogsid, vezetsz-e?
1: Igen.
2: Na akkor szerintem ez fog menni.
0: Nem lesz nehéz.
2: Így van. Szóval igaz vagy hamis, hogyha defektet kapsz menet közben, a legjobb azonnal padlóféket nyomni teljes erőből?
1: Hamis.
2: Nagyon helyes. Fokozatosan kellene lassítani, és ugye stabilan tartani a kormányt, amire megengedi. Volt már ilyen bal szerencsét, hogy defektet kaptál, vagy elrobbant gumit?
1: Csak álló helyzetben.
2: Na maradjon ez így az a továbbiakban is. Azt hiszem, hogy szerencséd volt eddig. Legyen ezután is szerencséd, és azt is elmondjuk, hogy milyen szerencsés nyertes vagy, mi az, amit nyertél a mai nap.
0: Judit, nyertél a Dósa húsüzemtől egy finomságokkal teli termékcsomagot, úgyhogy gratulálunk, és majd jó étvágyat kívánunk hozzá.
1: Nagyon szépen köszönöm.
3: Gratulálunk a Kibéri Dósa húsüzem nyereményéhez. Keresd friss hús és hentes termékeiket üzleteikben. Kibéri Dósa húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik.
4: Mögé nézünk, kifordítjuk, befordítjuk, megbeszéljük.

0: Köszönjük a játékot. A mai részét befejeztük az igaz vagy hamisnak. Holnap aztán ismét játszani fogunk. Írjatok és regisztráljatok még játékunkra 0730 54 88 88. Értékes nyereményeink vannak, úgyhogy érdemes.
1: Így van. És ha még érdemes valamit, akkor azt eldönteni, hogy hány éves kortól kellene dolgozni. Nem tudom, hogy a munkára igaziból a viszonyom megvan, csak a testem nem kívánja. Ugye azt mondta az öreg a videóban, ami hát meglehetősen közismert. Jó, egyelőre hírekkel folytatjuk.
2: Kevés olyan játék van, ahol a nyerésre legalább 50% esélyed van. A Rádió Gaga igaz vagy hamis játékában most mindenkinek hajszál pontosan ennyi esélye van a nyereményre. Nevezd be te is! Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Ne lepődj meg, amikor felhív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, mert az állítás vagy igaz, vagy hamis. Döntsd el te! És ha jól válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói.
3: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans. Ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Marsó, a megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. A Kibédi Dósa húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik. És a Szivárvány ruhás üzlet, a stílus minden színében.
4: Reklám.
5: 100 év. Jól hangzik, de milyen egészségben?
4: Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Képernyő helyett mozgás, táplálkozás, élmények, természet, lelki egyensúly és közösség.
5: Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért.
4: Találkozz Lakatos Péterrel, Gold Adammal, Miklós Edittel, Gönc Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián.
5: Szeptember 25-e. Karcfalva. Program és jegyek. aktivszékelyföld.ro.
6: Fedezd fel Maros-Szentgyörgy legújabb barkács és építőanyagáruházát, Nordellor. Modern önkiszolgáló rendszer, helyben történő festékkavarás, bármilyen árnyalatban és verhetetlen árak. Legyen szó szerszámgépekről, faanyagokról, bilkalemezekről, vagy akár főző és melegítő csempekájákról. Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Ráadásul csak itt kapható a minőségi kreaton tetőcserép is. Nordellor. 3 évtizede a vásárlók szolgálatában. Maros-Szentgyörgy, Erdélyi út 185.
7: Együtt tesszük meg az első lépéseket. Kedvenc gyerekcipőmárkáid a 18-astól a 34-es méretig. Egy helyen a BB-shoes-nál. Várunk Marosvásárhelyen a Dózsa György utca 177 szám alatt, vagy online a bb-shoes.ro oldalon. Most a BB-shoes 5-ös kóddal 5% kedvezmény vár.
8: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
9: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
8: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
10: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
11: Egy édes újdonság érkezett. A Magic Cukrászda új üzlete már Jedden is várja vásárlóit. A főút 31 szám alatt Marosvásárhely kijáratának közelében. Sütemények, torták, sós finomságok és friss péksütemények egy helyen. Magic Cukrászda, a házias ízek varázsa.
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
12: A változó jégbolt és mérsékelt légmozgás mellett marad a hűvös idő. Tovább drágult a gázolaj, és Románia kész nagyobb szerepet vállalni Európa biztonságának megőrzésében, mondta az államfő. Jönnek a részletek, és köszöntöm Önöket. Rigmányi Eszter vagyok. 44 rövidfilm került be az idei Alternatív Nemzetközi Rövidfilm Fesztivál versenyprogramjába. Az előzsűri a koronavírus járvány óta először több mint 1000, összesen 1003 benevezett alkotást nézett meg. A november 4-e és 8-a között Marosvásárhelyen megtartandó fesztivál nemzetközi versenyében 23 ország filmjei szerepelnek, köztük 10 magyarországi, 5 romániai és 5 német alkotás. A programban 21 kisjátékfilm, 15 animáció, 6 dokumentumfilm és 2 kísérleti film kapott helyet. A hazai filmek versenyében további 13 alkotást láthat a közönség. Az Alternatív idén 34. alkalommal várja a nézőket. Tovább drágult a gázolaj, az ár több benzinkútnál már megközelítette a 11 lejes literenkénti szintet, az üzemanyagára az ország valamennyi nagyobb töltőállomás hálózatán emelkedett. A drágulás hátterében elsősorban a nemzetközi olajárak növekedése és a lej árfolyamának alakulása áll. A 11 lejes lélektani határtól egyelőre mintegy egy bani választja el a gázolaj literenkénti árát. Az üzemanyagárak emelkedése közvetlenül növeli a közúti szállítás költségeit, ami más termékek árára is hatással lehet. Románia kész nagyobb szerepet vállalni Európa biztonságának megőrzésében, és azt szeretné, hogy amerikai katonák állomásozzanak az országban, jelentette ki Nikus Ordán államfő egy ma sugárzott amerikai műsorban. Az elnök szerint az amerikai katonai jelenlét mindkét fél számára előnyös lenne, és Bukarest erősíteni kívánja az Egyesült Államokkal folytatott védelmi együttműködést. Nikus Ordán arról is beszélt, hogy a háború miatt Romániát drónincidensek és a Fekete-tengeren sodródó aknák is érintik, szerinte fenn kell tartani az országgal szembeni szankciós nyomást, és hatékonyan kell támogatni Ukrajnát. Több mint kétszeresére nőtt egy év alatt a földgáz tőzsdei ára Romániában, a hétfői átlagár 404 lej volt megawattóránként, amire 2022 óta nem volt példa. Két nap alatt csaknem 50 lejjel drágult a földgáz. Az áremelkedés egyik oka, hogy jelentősen visszaesett a Bulgária felől érkező import a bolgár gázhálózaton zajló munkálatok miatt. Emiatt a tározókba is kevesebb gáz kerül. Hétfőn mindössze 6 millió köbmétert töltöttek be, szemben a korábbi napi 14-15 millióval. Románia tározóiban jelenleg 26,8 teravattóra földgáz van, 4 teravattórával kevesebb, mint tavaly ilyenkor.
13: Kylian Mbappé szerint jó esélye lehet az idei aranylabdára, miután egyéni szempontból kiemelkedő idényt zárt és több fontos sorozatban is a góllövő lista élén végzett. A Real Madrid támadója hangsúlyozta, hogy szeretné elnyerni a díjat, de nem tekinti megszállottságnak a verseny. A francia válogatott új szövetségi kapitányáról, Zinedine Zidane-ról elmondta, kíváncsian várja a közös munkát és azt, milyen szerepet szán neki. Klubedzőjét, José Mourinho-t intelligens vezetőedzőnek és a modern futball egyik meghatározó edzőjének neveztem. Mbappé Didier Deschamps munkáját is méltatta, kiemelve mindazt, amit a szakember a francia válogatottal elért. Új márkaidentitást és módosított logót mutatott be a McLaren, amelyet a verseny és az autógyártó részleg egyaránt használ majd. Az új embléma kialakításakor a vállalat egészen Bruce McLaren családi gyökeréhez nyúlt vissza. A McLaren felirat C betűje alatti vonást a család egykori új-zélandi benzinkutyának felirata ihlette. A márka továbbra is megtartja a jellegzetes papaja színét, de új árnyalatokkal bővíti színpalettáját. A kivimadár szimbóluma is megmarad, utalva Bruce McLaren szülőhazájára, Új-Zélandra.
12: Csütörtökig kitart a rendkívül hűvös idő, majd a hét második felében kissé megemelkednek az értékek. Szeptember végén és október elején az ilyenkor megszokottnak megfelelően alakul az időjárás, közölték a meteorológusok. Ma éjszaka 6 fokig csökken a levegő hőmérséklete, holnap 14 fok körül alakul a nappali maximum.
1: Most pedig. A munka csak nem, vagy nemes itt, vagy nemes itt van, vagy hogy van ez? Nem is tudom. Hát igen, ez a munka viszonyomról sokat elmond. Nem, egyébként munka iszonyom szokott néha lenni, de még az se. A mai nap teljesen jó a hangulatom, és hál' Istennek nem egyedül vagyok ezzel.
0: Itt van Kis Bence és Horváth Gábor, menjünk tovább a vagányvágánnyal. Írjatok nekünk, sőt, hagyjatok hangüzenetet, hogyha úgy szeretnétek hozzászólni témáinkhoz, akkor a WhatsAppunkra lehet hangüzenetet is hagyni, a 0730 54 88 88-ra. Itt van most Lindsey Buckingham és Miley Cyrus, na meg a Secrets.
2: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagányvágány.
14: Vagányvágány.
2: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagányvágány. Simre tesszük.

0: Dest és Young Flight hallgattuk, itt volt az Oh Mama a Rádió Gagán. A kérdésünk pedig a továbbiakban is így szól, ki hány évesen kezdett dolgozni. Nem feltétlenül kell azt bevallani, hogy munkakönyvvel vagy munkakönyv nélkül, mert gondolom, hogy ha valaki otthon segített 12 évesen, hát az nem munkakönyvvel volt felvéve a családi vállalkozásba.
1: Az nem is kell egyébként munkakönyvvel legyen felvéve, ha engem kérdezel, de...
0: Így van. Ugye említettem, hogy én már nem emlékszem pontosan a kukorica címerezés kor mit csináltunk, és vannak itt szakértőink a hallgatóink között, ketten is írtak. Például Szidónia írja nekünk az alkalmazásunkban, sziasztok, a kukorica címerezés az, amikor a tetején lévő búzához hasonló virágot kihúzott belőle, ez a porzás miatt fontos. És Bogyóci is ír nekünk, tisztelt műsorvezetők, a címerezés a hibrid kukorica termesztéshez kapcsolódik, a kukorica tetején lévő hímivarú virágzat címert kell letörni vagy kihúzni. Igen. Most már így visszaemlékszem, ezt csináltuk.
1: És ez hogy, na, jó. Majd egyszer mutasd meg nekem is, mert lehet,
0: majd megmutatom, jó?
1: Kukoricát az idén.
0: Olyan technikán van, érted, hogy egy idő után már szaladtunk a kukoricásba is.
1: Jó, ügyesek.
0: Olyan idegesek voltunk.
1: Csináltatok ezért buzakörtés, vagy kukoricakörtés, mint a érjenek lennétek?
0: Angyalkáztunk a kukoricatáblában.
1: Te kis kukorica angyal. Nézzük! Ez Esze József lesz, csak amióta lecserélte, igen. Lecserélted a jó traktoros képedet. Azt ilyen. Sziasztok! 1999. április 1-én kezdtem el hivatalosan dolgozni. 19 és fél éves voltam. Előtte dolgoztam egy rövid időt, csak úgy. A sulis pityókaszedés az nekem kimaradt, viszont most már nem. Igaz, most géppel szedem. Hát mondjuk, ha megnézem, azért... komoly az
0: a komoly kütyű. Az a gépte.
1: Igen, jó, már csak egy válogató kell, meg mindenféle egyéb.
0: Mennyibe kerül egy ilyen kütyű? Mert amikor én nyáron Németországban dolgoztam, akkor láttam ezeket a munkagépeket, traktorokat, akármi, és mondták, hogy ilyen 50, 100, 120 ezer, 150 ezer.
1: És euró. Az az olcsó. Na, az még az olcsó. Na jó, nézzük Rokmalacot. Hol is kezdődik? Azt írja, hogy sziasztok titánok, 1994 az év, amikor először pénzért dolgoztam diákként. Azóta a mókuskerék csak forog, dől a suska, és csak nő a kiadás. Csóró vagyok minden délelőtt.
0: Úgy meg sajnáltalak, Rokmalac.
1: De tudod, hogy melyik dalból volt idézve?
0: Igen, igen.
1: Akkor
0: igen.
1: Jó.
0: Újabb üzenetet olvasnék. Szép napot, fiúk! Én 1985-ben kezdtem dolgozni a faiparban udvarhelyen. Voltunk kukoricát szedni a cégtől. Szeretem a munkám, 40 évet dolgoztam egy cégnél, sajnos tudjuk mi van, megölték a nagyobb cégeket. Inkább bevásárló központ, mint munkahely. Amúgy nem volt könnyű, de szép volt.
1: Na, milyen szép. Aztán pedig a következőket írja, ez látatlanba Viola. Igen, és teljesen látva is Viola. Haliskacok. 2007-ben kezdtem dolgozni vendéglátásban, és spórolgattam. Akkor vettem az első laptopot. Úristen, hogy örültem neki. És hol van már az a laptop? Gondolom, nem a munkának örvendett.
0: Azt írja egy hallgatónk, Attila, a Facebook oldalunkra. Nálunk családi vállalkozás volt, ezért én gyakorlatilag gyerekkorom óta dolgoztam. Már általános iskolásként is voltak feladataim. Nem kaptam érte külön fizetést, de tudtam, hogy nekem is részt kell vállalnom abból, ami a család megélhetését biztosítja. Akkor ezt természetesnek vettem, ma viszont felnőttként visszanézve azt gondolom, hogy rengeteget tanultam belőle. Megtanultam, hogy vannak kötelezettségek, hogy nem lehet mindig azt csinálni, amihez kedved van, és azt is, hogy mások munkáját tisztelni kell. Talán ezért van az, hogy a mai napig nehezen viselem, amikor valaki lenéz egy egyszerűbb munkát végző embert, fogalmaz Attila.
1: Nagyon-nagyon szimpatikus vagy, Attila. Milyen egyetértek ezzel? Tehát eleve dolgozó embert nem nézünk le. És lehet, hogy ez a munka valakinek egyszerűbbnek tűnik, vagy nem olyan elegáns, mint mit tudom én, hogyha te lennél a vezérigazgató a Google-nél, de ez nem azt jelenti, hogy az életőt le kell nézni. Sőt, egyébként utálom azokat, akik felfele nyalnak, lefele meg rúgnak. 0735488888, mikortól dolgoztok?

akció a telefonodon. Mindössze ennyi kell ahhoz, hogy ne maradj le szélese világban sem a Gaga egésznapos műsorairól, sem öt zenei csatornán kínálatáról. Vigyél magaddal minket mindenhová. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Miért jó dolog dolgozni? Nos, itt van nekünk a hallgatónk, aki Kánya. Következőket írja. Ha a fekete munka is számít, akkor én kb. 2000 táján az első fizetésemből a vásárhelyi volt a Rockstar üzletből Iron Maiden, Megadeth és Bokolgép kazettákat vásároltam. Ja, meg egy csomó posztert, és otthon boldog volt mindenki. El tudom képzelni, édesanyám is imádta, amikor a Maiden bőgött, de hát figyelj, kell az.
1: Feltettük a kérdést a Rádió Gaga Facebook oldalán is, és odaír Enikő, hogy 14 évesen kezdett el dolgozni, vakációban is szezonon. Először 2 hét, másik évben 1 hónapot is bírtam. Irodásoknak Csíkszeredában a volt Ipe Csefe Hargita vállalatnál bevásároltam az irodásoknak. Kávét főztem, akkor még hagyományos presszó kávéfőzők se voltak, csak zománcozott kis kannában tudtam kávét főzni, majd másik évben már a kapusposztot is bevállaltam. Mindig is szerettem nagyobb közösségekbe dolgozni, mindig ilyen segítős, felelős munkákkal dolgozni. Munkakönyves munkáimat 18 éves koromtól kezdtem, írni.
0: Igen, na nézd csak, jól lőttem be nagyjából a József gépének az árát, azt mondta, hogy ne olvassuk. Be, igen, ezek azért nem olcsó darabok.
1: Hát
0: figyelj, akinek erre Endrével volt egyszer egy eszmefuttatásunk, hogyha csajozni akarsz, akkor nem elég, hogy egy John Deere-rel megállsz a diszkó előtt, hanem utána
1: egy
0: még...
1: Ilyen traktorral.
0: Ne, egy John Deere traktorral, és még igen. Mögötte legyen 3 remorka pityóka. Nem utánfutó, az nem elég magyarosan. Remorka.
1: Remorka.
0: Hát ezt érzed, hogy valahonnan, mit tudom én, a szittya rokonok hozták.
1: Mi a másik mi? A baszkulánt.
0: Igen, ez egy baszkulántos remorka, jó van. De egyébként ezek általában jönnek. Szóval azért lehet. Figyelj, ha van 3 utánfutónyi pityókát, nem tudom, hogy a csajoknak mennyire jön be, de szerintem, amilyen árak vannak, egyre inkább. Szóval, baby, gyere, megmutatom a pityóka raktáram. Mondjuk Ágnes azért egy komolyabb pityóka raktár, ami hűtve van. Na jó, mindegy, abban hagyom itt a mezőgazdász pornót.
1: Te szerintem előző életedben mezőgazdász voltál. Nem, nagyon, nagyon érdekel a téma, és nagyon tudsz beszélni az árakról is.
0: Hát, nagyon kicsit.
1: Hát jó, a pityókának az árát én is meg tudom.
0: Nagyon kicsit mondani. Értek hozzá. Hál' Istennek vannak ilyenek, mint József, és jó, hogy hallgatnak.
1: Ágnes írja nekünk a Facebook oldalunkra, 15 éves kortól idegenben Gyulafehérváron dolgoztam, háztartásban besegítettem, főztünk egy kanonok úrnak, kántoriskolába igazgató volt, plusz és kántoriskolás tanárnak a felesége főzött. Előtte a nővéremnek kézbesíteni leveleket, újságokat 3 vagy 4 utcába a környékünkön.
0: Nővéreknek.
1: Ez egy 4 osztályos koromban. Egy 4 osztályos koromban.
0: Az igen. Aha. Komoly. Én egyébként úgy érzem, hogy a katolikus egyháznak hívjuk fel a figyelmét, hogy valamit elrontottak. A kanonok, a K az többes szám, az csak kanon. Kérem szépen. Csak ja, legyen egyértelmű, mert hanem sok kanonok. Vagy ezért sok kanon. Jól van. Kanon. Igen, köszönöm szépen, hogy meghallgattak, elnézést kérek, adok magamnak 1-4-est és leülök. Jól van, itt azért voltak még hozzászólások. Nézd, az jött le nekem, hogy az emberek relatív fiatalon nekiálltak. Például Ágota írja, hogy 19 évesen kezdett el tanítani, azelőtt szezonmunkás volt nyáron. Rendben van.
1: Igen, és Emese is ír egy üzenetet. Én nagyon későn kezdtem el dolgozni, 21 éves voltam, egyetemre jártam, és addig a szüleim támogattak. Sokáig emiatt kicsit kellemetlenül is éreztem magam, mert voltak osztálytársaim, akik már középiskolás korukban dolgoztak. Aztán, amikor először elmentem dolgozni, rájöttem, hogy teljesen más érzés a saját fizetésedből venni valamit. Az első hónapokban konkrétan hazavittem a fizetésem felét, írja Emese, és odaadtam anyukámnak, nem azért, mert kellett neki, hanem mert szerettem volna megköszönni mindazt, amit addig értem tett, mai napig emlékszem az arcára.
0: Na, ezt a mondatot azért így végighallgatni. Szerinted hány ember van, aki az első fizetését hazaviszi, és azért, hogy a szülei, nyilván nem tud megköszönni a szüleidnek, amit azt, hogy felneveltek, meg nem hiszem, pontosan. Hogy egyáltalán volna bárkinek is ilyen elvárás.

0: Better. Erika ír nekünk, better, Facebook oldalunkra. Otthon 15 évesen almaszedéssel kezdtem, itthon pedig Németországban 24 évesen, mint egy év önkéntesen, és 7 évig gondozónő voltam egy fogyatékos napos fejlesztő központban egyetem mellett. Utána 3 gyerekkel otthoni gyerekgondozó voltam 15 évig, 2 éve pedig, mint fejlesztő pedagógus dolgozom egy többnyelvű óvodában, ahol mint végzettségemmel megfelelően több fogyatékos gyerek is van.
1: Azt hiszem, hogy ez egy olyan dolog, ami komoly kihívás, De valószínűleg, hogy szép is lehet, hogyha eredményeket produkál. Úgyhogy ez olyan. Mi például nem tudjuk a munkáknak az eredményét lemérni, pedig

0: Kovács János Magyarországról hallgat bennünket, úgyhogy köszönjük szépen. Nézem, hogy még hol van üzenetünk, mert tényleg rengeteg üzenet érkezett. Igen, itt van az SMS falunkon. Sziasztok, én 7-8 éves koromban erdőre, mezőre jártam, és a testvéreim is, mert muszáj volt, de édesapám mindig azt mondta, hogy nem az a szégyen, amit dolgozol, hanem ha lopsz. Eszter írja, hogyha jól látom.
1: Így van. Zsófit folytatom.
0: 7-8 évesen azért erdőn, kemény.
1: Sziasztok, amióta az eszem tudom, dolgozok. 2004 nyara volt a suli utáni nyár, amióta pénzért dolgozom. 17 éves voltam, de gazdagnak nem éreztem magam, 22 év elteltével sem. Azt hiszem, hogy ennek van egy oka, de rossz iparágban vagy ehhez. Nagy tőkésnek kellene lenni. Ha megmondja valaki, hogy hogyan kell nagy tőkésnek lenni, na azt a tanfolyamot én is elvégzem.
0: Áthallásos ez a kérdés, a nagy tőkés.
1: Ja, oké. Nem erre gondoltam. Ha lehetne László, azzal pénzt keresni, ettefene, én benne vagyok. Rakatok szilikonra.
0: Te kis szerény. László írja nekünk, én 15 évesen nyáron egy építkezésen dolgoztam először az egyik rokonom mellett. Most visszagondolva azt mondom, hogy valószínűleg a szüleimnek is volt néhány álmatlan éjszakájuk miattam. Egész nap cipekedés, pakolás, takarítás, meleg, por, én pedig azt hittem, hogy néhány hét alatt majd meggazdagodom. Hát nem gazdagodtam meg, viszont amikor megkaptam a pénzem, büszke voltam rá. A mai napig azt mondom, hogy az volt az egyik leghasznosabb nyaram.
1: Így van, ezzel egyetértek.
0: Építkezésen azért 15 évesen tudom.
1: Igen, van egy másik Lacink, aki szintén 15 éves korától dolgozik. Hivatalosan az első fizetéséből vett egy farmert, kertésznadrágot, Lee Cooper és egy kínai basket cipőt, magas szájú.
0: Basket.
1: Ez az, amikor van feeling. Hát az a helyzet, hogyha megnézzük a fotódat, akkor én értem ezt a dolgot. Egyébként valószínűleg, hogy nagyon menő lehettél ebben a szerkóban, egy kicsit irigykedünk mi is. Nekem az első fizetésem, amikor almát árultam a piacon, hát abból lehet valamit haza kellett volna vinni, de minden a kazettásnál maradt.
0: Igen?
1: Helyben másolt.
0: Mi? De hát, mi?
1: Bocs.
0: Gondolom nem Lagzilacsi vagy Zambó Jimmy.
1: Nem, meg tudom neked mondani az évet, akkor jött fel a Nirvana, úgyhogy a grunge hajnalán.
0: Nem is vagy te olyan öreg, hogy én azt mondom neked.
1: Nem, Cobain már rég kinyírta magát, már elporlott, de én még arról beszélek, hogy milyen volt a Nirvana. Jó, mindegy, közben már hallottuk feldolgozásba. Satisfy, Calvin Harris és Jazzy, itt a Rádió Gagán.

0: Együttesek. De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütő csapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
1: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak. És a Hadnagyvia Color, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
2: Reklám.
3: Buongiorno, bonjour, danke. Ugye ismerősen cseng? Te vajon tudod, hogy mit jelentenek, vagy milyen nyelve hangzottak el? Utazz velünk a Krónika nyelvvadász kvízével. 10 kérdés, 4 válasz lehetőség, és mindig csak egy helyes megoldás. Nyelvvadász a Krónikával. Teszteld tudásod és derítsd ki, mennyire vagy otthon a világ nyelveiben. Játék.kronika.ro. Játékunk támogatója a Híra. Egyszerűen csak szép.
4: Ne érd be akármilyen öltönnyel, legyen szó a nagy napról vagy a mindennapokról. Válasz a tökéletest.
5: A Rolandsult férfi öltönyszaközlet a város szívében, a főtéren, a Rózsák tere egy szám alatt vár téged.
4: Prémium kínálatunkban megtalálod a Manzetti, Wilvorst, Atelier Torino és Paolo Rossi márkákat. Rolandsult, stílus minden alkalomra.
6: Még egy óra és beleharaphatok a szendvicsembe. Kibírod? Kibírod?
7: Máté, mi a helyes válasz?
6: A kibédítósa húsüzem házias ízei.
8: A kibédítósa húsüzem mindig jó választás a táskába. Helyi alapanyagok, családi receptek.
9: Keresd Maros és Hargita megye üzleteiben.
10: A Brico-ban szeptember 30-áig 15%-os kedvezményt kapsz a teljes acéllemez lap radiátor kínálatra, valamint 15%-os kedvezményt a fűtési rendszerhez való radiátor szelepek és tartozékok teljes kínálatára. Brico, együtt, munkára készen!
0: Társadalmi célú hirdetés. Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
11: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
0: A reklám után
12: ismét slágerek és új zenék.
0: Rádió

0: Hány éves korodtól dolgozol? Ez itt a kérdés még ebben az órában, és írja a hallgatónk, én 16 évesen mentem el először nyári munkára. Egy vendéglátó helyen dolgoztam, és azt gondoltam, hogy milyen jó lesz, mert egész nap emberek között leszek. Hát, az első nap után rájöttem, hogy az emberekkel dolgozni nem mindig olyan romantikus, mint amilyennek kívülről tűnik. Volt kedves vendég, volt türelmetlen vendég, volt olyan is, aki szerint én vagyok a hibás azért, mert ő rossz napot fogott ki. De nagyon sokat tanultam belőle, például az, hogy teljesen másképp bánsz egy pincérrel, miután egyszer te is dolgoztál vendéglátásban.
1: Hát figyelj, igen. Hogyha egy ilyen ember, aki pincérkedett, egy pincérrel népművészeti cserépedény, akkor az a másik biztos rászolgált. Mondok neked egy uniós statisztikát. A legfrissebb uniós statisztika szerint 15 évtől ugye szabad legálisan dolgozni az unióban. 15 és így van.
0: Jó.
1: 15 és 29 év közötti fiatalok aránya következő. 15-19 között 18%-uk dolgozik. 20-tól 24 évig fele, 50% dolgozik. 25-től 29-nek 75%-a dolgozik. Kicsit ezen meglepődtem. De van, aki még kiképzés alatt van, mert a maximum, a legmagasabb foglalkoztatottsági arány az a 30 és 54 évesek között van. Ott 82-83%, tehát olyan nincs, hogy társadalomból mindenki dolgozzon. És 55-64-es között ott már ilyen 63-64%-ra visszacsökken. Ebben benne van ugye, hogy azért volt, ahol a nyugdíjkorhatár az 60 év, úgyhogy ez benne van. De a 30 és 64 év közötti lakosságarány unión belül 78%-ban valamiféle munkát végez.
0: Egy másik Éva nevű hallgatónk írja a Facebook oldalunkra, 12-13 évesen már gyümölcsösben dolgoztam, 16 évesen a gyárban, Mobexnél, 30 évet húzott le Éva, és azt is hozzáteszi, hogy apa nélkül nőtt fel, és ezért nem volt pénz. Úgyhogy hát azért elég kemény 12-13 évesen már gyümölcsösben dolgozni. Aztán Ágotának az üzenetét is olvasnám, 19 évesen kezdtem tanítani, azelőtt voltam szezonmunkás nyáron, és egy ilyen, hát mint hogyha szégyelni ezt a szezonmunkát, de szerintem nem kell szígyelni. Tehát ameddig nem kapsz a szakmádban megfelelő állást, hát akkor el kell menned szezonmunkára, nem? Hát mit csinálj? Valamiből meg kell élni.
1: Ne figyelj, szerintem az ember próbálkozik. Én egyébként bárki bármit dolgozik, és bármilyen korától, azt a tényt, hogy ő hajlandó dolgozni, én értékelem. Nyilván, hogy a munkamorálban, a munkavégzésben, én, tudod mi a tapasztalatom egyébként? Hogy így, ahogy az idő telik, javul a munkamorálom, nem tudom, a teljesítményem javul-e, de mindenképp, tehát én meggyőződésem, hogy az elmúlt 4-5 évben lelkiismeretesebb lettem, mint előtte voltam. Voltam én az ennél lazább is.
0: Na jó, menjünk tovább slágerekkel és új zenékkel, most már zárni fogjuk emet imánkat, de jövünk még érdekesebb dolgokkal, és várjuk a további hozzászólásokat is.
2: Színre tesszük a délutánokat. Vagány

0: Oké, most már jöhet.
1: Micsoda? Kávé?
0: Nem, a hátmasszázs. Tudod, tehát, hogy mi volt a helyzet? Ma nekiálltam fát haigálni, le kellett egy fél rakományt pakolni, így éreztem, hogy a derekam nem bírja. Ilyenkor jövök rá, hogy nekem székenülő izmaim vannak.
1: De hát akkor most már nem hátvakarás kell neked, hanem egy kis masszírozás?
0: Így van, most itt derékba meg kellene, kéne egy kis kézrátétel.
1: Na jó, jövök is, majd megmasszírozlak téged, addig is meghallgatjuk a híreket, aztán... Oké, jövünk vissza.
2: Reklám.
3: Apa, honnan van ez a színes festék? Olyan menő a szobán.
4: A Nordellorból, kisfiam. A festéket ott keverték ki pontosan olyanra, amilyet te választottál.
3: És az új polt meg a szerszámok?
4: Mind ott vettem. Az új önkiszolgáló üzletben tényleg minden van, ami a barkácsoláshoz kell. Gépek, szerszámok, faanyagok, cserepek és lemezek, míg csempek, ájhák is. Ráadásul verhetetlen árakon.
3: Akkor hétvégén csináljuk madárátetőt.
5: Nordellor. Családok, otthonok, álmok partnere. Maros-Szentgyörgy, Erdélyi út 185.
6: Marosvásárhelyen a minőségnek új címe van. A Dózsa György utca 14 szám alatt, a Murás Mall közelében, az új Supermarketben különleges német sörök, nyugat-európai üdítők és valódi prémium termékek várnak. Supermarket. Fedezd fel a minőségi különbséget. Nyitva 2 szombatig 10 és 18 óra között.
7: Pihenésre vágyik, kikapcsolódna. Irány a Parajdi Wellness Központ. Gyerekmedence, sós termálvíz, jacuzzi és szaunák várják Önt és családját az év minden napján.
8: Parajdi Wellness, ahol az élmény és az egészség találkozik.
6: Te mit csinálsz a Fortem BCA-val? Építkezel? Nyersz! Értékesíted? Nyersz! Ajánlod? Te is nyersz! A Fortem olyan kampányt indított, amely mindenki számára előnyöket kínál. Kivitelezőknek, mestereknek, forgalmazóknak és vásárlóknak egyaránt. Látogass el a fortem.ro/kampány oldalra, és tudd meg, hogyan nyerhetsz. Fortem. Megveszed. Ajánlod. Nyersz!
9: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
10: Csütörtökig kitart a rendkívül hűvös idő, a hét második felében néhány fokot emelkednek a csúcsértékek. A következő kormány folytatná az államháztartás rendbetételét és visszaszorítaná az állami pazarlást, közölte a kijelölt miniszterelnök, és a romániai lakosság csaknem egyharmada állítja, hogy romlott az életminősége. Köszöntöm Önöket, jönnek a részletek is, Rigmányi Eszter vagyok. Pontosítaná a Marosvásárhelyi önkormányzat a játéktermek működésére vonatkozó szabályokat. A tavasszal elfogadott rendelkezések szerint ezek az egységek kiszorulnak a belvárosból és a lakónegyedekből, és csak a kijelölt területeken működhetnek. Az új tervezet már az utcaneveket is feltünteti a szabályozáshoz tartozó térképen, így egyértelműbb lenne, hogy pontosan hol engedélyezett a működésük. Emellett egyszerűsítenék az engedélyezést is, egy helyszínre évente egy helyi működési engedélyt adnának ki, különböző szerencsejáték típusok helyett. A következő kormány folytatná az államháztartás rendbetételét és visszaszorítaná az állami pazarlást, de ez nem jelent megszorításokat, közölte Siegfried Murechen. A kijelölt miniszterelnök ma arról beszélt, hogy a kormányprogramban a költségvetési egyensúly javítása mellett az állami kiadások hatékonyabbá tétele is szerepel. Siegfried Murechen hangsúlyozta, nem az állampolgárokat akarják terhelni, hanem a pazarló kiadásokat és a működésbeli hiányosságokat szorítanák vissza. A kijelölt miniszterelnök közben folytatja az egyeztetéseket a parlamenti pártokkal a kormányprogramról és a kabinet támogatásáról. A romániai lakosság csaknem egyharmada állítja, hogy romlott az életminősége az elmúlt egy évben. A felmérés szerint a jóléti mutató 6,2 pontra csökkent a tavalyi 6,4-ről. A legnagyobb visszaesést a pénzügyi helyzet megítélésében mérték. A személyes jövedelmekkel való elégedettség 6,1-ről 5,5 pontra esett. A válaszadók 55%-a úgy érzi, hogy romlik a jóléte, és csak 16% lát javulást. Saját életminőségének romlásáról csak nem 32% számolt be, szemben a tavalyi 19%-kal. Több mint 1,6 millió embert szólítottak fel otthona elhagyására Japánban a közelgő Duzsuan tájfun miatt. Több száz repülőjáratot töröltek. A vihar várhatóan az ország délnyugati részét érinti, ahol heves esőzésekre, erős szélre és áradásokra számítanak. A hatóságok a lakosságot arra kérik, hogy kövesse a kitelepítési utasításokat és időben hagyja el a veszélyeztetett területeket. A repülőtereken és a közlekedésben is fennakadásokra számítanak. tartanak. A Dujuan miatt a Japán Meteorológiai Szolgálat fokozott készültséget rendelt el. Ma éjjel 3 óra 5 perckor kezdődik a csillagászati ősz, az őszi napi egyenlőséggel, ekkor a földi egyenlítősíkja áthalad a nap középpontján, a nappal és az éjszaka hossza pedig nagyjából egyenlő, az északi féltekén ezt követően tovább rövidülnek a nappalok, és hosszabbodnak az éjszakák egészen december 21-éig, a téli napfordulóig, az óraátállításra október 24-éről 25-ére virradó éjjel kerül sor, hajnali 4 órakor 3 órára kell visszaállítani az órákat, így aznap egy órával hosszabb lesz a nap. Csütörtökig kitart a rendkívül hűvös idő, majd a hét második felében kissé megemelkednek az értékek, szeptember végén és október elején az ilyenkor megszokottnak megfelelően alakul az időjárás, közölték a meteorológusok. Ma éjszaka 6 fokig csökken a levegő hőmérséklete, holnap 14 fok körül alakul a nappali maximum.
9: Most pedig.
1: Újabb órát kezdünk a Vagányvágányban, itt a Rádió Gagán, írhattok nekünk a 0730548888-ra, de ott az applikációnk is, oda is várjuk az üzeneteket, sőt, sokszor el szoktuk mondani, hogy talán ott könnyebb regisztrálni a játékunkra.
0: Úgy van, meg egyébként, hogyha nyerni akartok, akkor ez nem olyan nagy kihívás. Horváth Gábor és Kisbence veletek vagyunk a következő órában, csak még egyszer, nem, ez már a karamell felvétel, ami következik, csak még egyszer itt a Rádió Gagán. Azt mondom, hogy a jövőben még sokszor egyszer meg fogjuk hallgatni, de ez egy másik napra vonatkozik.
9: Olyan sok érdekes dolog történik nap mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagányvágány.
8: Vagányvágány.
9: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagányvágány. Sírre tesszük a délutánokat.

0: nem csókolom meg Olivia Rodrigo-t, mert akkor lehet, hogy meghal, azt énekelte. Kettő, hogy Olivia Rodrigo, amikor születettél, 12-es voltam, úgyhogy...
1: Hoppá!
0: Nem tudom, hát most már nem minősül pedofiliának, de érted azért.
1: Hát igen, azért.
0: Van az a 18 év köztünk. 18. Hát te kis optimista, Bence. Bárcsak annyi lenne, jó. Jól van.
1: Éva írja nekünk, sziasztok, én 15 éves koromtól jártam napszámba a faluban, és 20 éves koromban kezdtem el dolgozni hivatalosan. Az első fizetésemből bevásároltam a család részére édesanyámnak a háztartásba. Segítettem.
0: Wow.
1: Na,
0: az szuper. Igen. Ezeket tényleg annyira tudom értékelni. Olyan hallgatóink van, nagyon jó arcok. Én ezt tényleg csak azt mondom, hogy kalap fel, megemelve. Aztán pedig Mihály írja. Üdv srácok, hát 1986, március 15, ez volt az első munkanapom, ami idén múlt 40 éve. Bele sem gondoltam, egy jó ideje nem számolok kort, meg mikor, mi történt, pedig mesélni lenne mit. Mihály, ne fogd vissza magad.
1: Kolozsvárról hallgat minket Mihály.
0: Igen, milyen jó dolog, hogy a rádió az internetekben is futik.
1: Laci is ír nekünk, sziasztok, én 17 évesen árultam a Messenger újságot.
0: Mm-hmm.
1: Mikor ment a Caritas?
0: Ennek is van egy ilyen Kolozsvár szaga, de nem feltétlenül ott volt, csak ilyen nevű újság, úgyhogy ez benne van. Igen. Igen, József klasszikust idéz nekünk, hogy a munkamorál megházasodott, elvette a munkakedvem. Na igen, ez megint egy olyan állapot. Nézzük meg, igen, sejtettem, hogy ez Kozsó, lássuk, miket ír. Azt mondja, hogy Hali, én az első fizuból 1996-97 csak egy oldal csatos nadrágot az orosz piacon, ugye combtól bokáig lehetett szétcsatolni, és lehetett csóri lábszárral menni, semmi értelme nem volt. Az öltözőben, amit egy pokróccal eltakart kartonpapírdobozból készült pisilősarok, magamra vettem, majd szóltam az eladónak, hogy marad, legyen miben feszíteni műszálas cuccban házi hazáig. 40 fok nyári vakáció, akkora zsebe volt, hogy csak egy gyújtó fért bele. Begyújtam a maradék fizetésem, és felemelt fejjel büszkén feszítettem hazáig, ami a blokk sarkánál észrevettem, hogy a zseb felső részén lyuk van, ahol kiszotyogott a fizom.
1: 16 éves volt ekkor.
0: És az orosz piacon ezek a szép dolgok, a régiek tudják, hogy ez melyik. Na jól van, köszönjük szépen ezt a kis történetet. Erre mondják azt, ugye bizonyos körökben, hogy könnyen jött, könnyen ment. Azért ez rosszul esetett.
1: Hogyha már a régmúltról beszélünk, hát akkor térjünk arra rá, hogy úgy néz ki, hogy feltámad a Winamp, ami ismerős, mégis új formában igyekszik visszahozni a PC-s zenehallgatás hőskorát, úgyhogy jön is a kérdésünk, hogy ki hol hallgat zenét manapság? Magnó, kazetta, Spotify, Winamp, Rádió Gaga, tényleg merre jártok, és merre jártok, nem hogy merre jártok, hanem hol hallgattok zenét manapság? Még van-e kazettafonja valakinek is, mondjuk ilyen régi Magnó szalagokat megtartott magának, amiket néha lejátszik?
0: Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Én úgy érzem, hogy azért MP3 még sokaknak van a számítógépén, és nagyon hiányzik nekem egyébként a klasszikus Winamp, az a kiszerelt, tehát az egész egyszerűen...
1: Nekem van, én azokkal csinálom a bulit már, mint azzal csinálom.
0: Igen, nincsen almára, az a bajom.
1: Ja.
0: Azért az hiányzik. Nem, az Apple meg arról a rothadt QuickTime-ról nem tud lemondani, hogy jó legyen. Tehát az, meg az Apple Music-nek a felületét, hát most már nagyon rég használok almát, de még mindig nem tudtam megszokni. Tehát annyira kontraintuitív, legalábbis az én Winampon szocializálódott lelkemnek. Hát azért én emlékszem, hogy a klasszikus Gábor, melyik a következő dal ugrása a Winampnál, melyik betűt kell mondani, nyomni?
1: Na most megfogtál, mert én nem nyomogatom a billentyűt, hanem én egérrel szoktam kattingatni.
0: Tényleg?
1: A C-vel állítom meg, azt tudom, és indítom el a dolgot.
0: Hát elvileg úgy van, hogy a következő az a B, az előző a Z, az play, az pedig alaposan szétdomáltuk az időt, de akkor is befejezem, az az X, az megvan, a pause az a C, nem?
1: Igen, igen, azt mondtam, azzal állítod meg, a C-vel állítod.
0: Ja, oké. Okay. Tehát igaziból a stopp a V. A póz a C. De hogy milyen logika mentén, miért nem a P? Mindjárt ne tőlem kérdezzétek.

helyzetben van. Keresd minket a rádiógaga.ro oldalon, vagy használd a rádiógaga applikációt a mobilodon. Élvezd és szólj hozzá műsorainkhoz, vagy válasz 5 zenei csatornán közül. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Ne hagyd abba.
1: A fütyörészést?
0: Igen, annyira jó volt. George Michael megkívánja. Mármint a fütyörést, mert egyébként búfeje van nem nagyon. Távozott tőlünk, mint hiányzik is.
1: Hát igen.
0: Igen, tudom, figyelj, azért ez benne van, az Amazing, az biztos, hogy szólt már néhány laptopról. Az a helyzet, hogy az MP3 hallgatásnak, gondolkozom, hogy mikor a Winamp. És egyáltalán kinek volt az ötlete, hogy ezt vissza kell hozni, és miért nincsen Winampunk?
1: Tényleg, hát elmondom én neked, a Zenix streamelésével foglalkozó Deezer jelentette be nemrég, hogy az új együttműködésének köszönhetően vissza fog térni a Winamp lejátszó valamikor 2027-ben, tehát jövőre. És nem is akárhogyan, mert a terv az, hogy ismét egy különálló program lesz belőle, amihez tartozik egy saját prémium előfizetési, és persze ehhez a Deezer szolgáltatja majd a streaming technológiát, valamint a remélhetőleg jobbnál jobb számokkal teli kínálatot.
0: Igen, na nézd csak, azt mondja, hogy ami előttünk van, a 2019-ben készült, 1997 és 90, bocsánat, 19 között élt a Winamp. Az a változat, amit mi használunk, itt a rádióban van Winampunk, igen, az kérlek szépen októberben készült, 2018-ban, pontosan 19-én. Úgyhogy már az is eléggé húzós, és hát az az igazság, hogy a verzió history-t ezt végignézhetem, de már nincsen teteje az egésznek.
1: Amúgy a hivatalos bejelentés értelmében természetesen lehet majd a gépünkön tárolt zenéket is futtatni ezen keresztül, tehát a Winampon keresztül is elérjük az internetes rádiókat, többek között akkor a Rádiógagát is, valamint a manapság népszerű podcastek sem maradnak el. Úgyhogy visszatér, ami nem. Azt nézze,
0: igen? A kezelőfelület, amit én nagyon szerettem, meg azt, hogy tényleg nagyon egyszerűen lehetett a dolgokat listába rendezni.
1: De a legelső kezelőfelületet, mert ami után megjelentek a skinek, tehát ezek
0: igen.
1: Akkor már egy kicsit bonyolultabb volt kezelni, ezért én az eredeti Winamp-pal dolgozok mai napig. Mert azt szeretem...
0: Te Winamp DJ vagy?
1: Igen.
0: Horváth Gabi Winamp DJ.
1: Retro
0: Winamp. És szoktál közben ezért berakni, it really whips the llama's ass.
1: Ami volt, amikor jelenti, úgy kezdődött a buli, és akkor egy kicsit beégtem.
0: Nem, kell hagyni. Én közben beleraknám, hogy a Winamp DJ kora. De a gondolod, a következő bulidra majd csinálok ilyeneket, hogy...
1: Kérlek.
0: 97-ből itt a Winamp. Aki itt volt 97-ben, most üvölcsöd. Na jól van.
1: Norbert ír nekünk, azt írja, hogy nekem a Winamp maga volt a fiatalságom, amikor bekapcsoltam a számítógépet, gyakorlatilag az első programok között volt, amit elindítottam. Ott volt a kis lejátszó, a playlist, a hangszín szabályzó, igen. És persze a legendás felület. Emlékszem, hogy komplett mappáim voltak tele MP3-akkal, és órákat töltöttem azzal, hogy milyen sorrendben legyenek a zenék. Én válogattam össze magamnak, és valahogy emiatt minden dalhoz kötődött valamilyen emlék. Ha most meghallok egy 2000-es évekbeli számot, szinte azonnal beugrik, hogy melyik számítógép előtt ültem, milyen volt a szobám, és kik voltak akkor a barátaim. A Winamp nekem nem csak egy program volt, hanem egy korszak. Erre én is így emlékszem vissza. Tehát én azért is nem tudtam más zenei lejátszókra átállni, mert egyszerűen a Winampot annyira megszoktam, hogy mai napig csak
0: az a helyzet, hogy szerintem a Winamp az önmagában tökéletes volt. Tehát 97-ben, ahogy elkészült, az szinte kész volt.
1: Mert ezzel szemben ott volt a mai napig, ott van a Media Player, de az soha nem.
0: Ez sose volt jó azért. Tehát, hogy figyelj, mai perc, tehát a Microsoft, én nem tudom, rendesen tiltakozott az ellen, hogy olyan média lejátszókat készítsen, amit lehetett volna használni.
1: Nézem, hogy ki ír üzenetet. Csaba, sziasztok, nekem még megvan a Walkmanem, ami még mindig működik. Én, nekem is elő kell kaparnom valahonnan a fiókból, mert van nekem is Walkmanem, azt nem tudom, hogy működik-e. Csak kazettákat nem találok, nem tudom, hova dostam el őket.
0: Sajnos az enyémek azok távoztak, de el kell neked mondjam, hogy olyan szép Winamp-skinek vannak, mindjárt előszedünk néhányat, de előtte szembeszáll a szembeszél, Rúzsa Magdi szól.
2: Mögé nézünk, kifordítjuk, befordítjuk, megbeszéljük.

0: hány évesek vagyunk?
1: Szembefújtuk a szeret. Hát most igen, én inkább nem mondanám el, hogy hány évesek vagyunk.
0: Összeadva vagy 8, de azt hiszem, franc tudja.
1: Fejben
0: biztos. Megint le vagyok maradva a korommal kapcsolatban. Amire végre megtalálom. Figyelj, én szerintem ezentúl 50-et mondok, azt állóbb-utóbb utolérem magam.
1: Lassan. Hallgatunk írja, én a mai napig úgy hallgatok zenét, hogy YouTube-ról keresem ki. Spotify-om is van, de valahogy nekem a YouTube maradt az igazi. Talán azért, mert ott nem csak a zenét találom meg, hanem a régi klippeket, koncertfelvételeket és a régi tévéműsorokat is. Sokszor elkezdek meghallgatni egy dalt, aztán fél óra múlva már egy 98-as koncertfelvételt nézek egy olyan zenekartól, amiről azt hittem, hogy teljesen elfelejtettem. Hát igen, jó, csak a YouTube egy

0: Arról másolod egy másik kazettára, mert a kazettán megtaláltad azt a helyet, hogy ugye ne legyen benne az előtte levő dal még.
1: Jaj. Ír nekünk Timi is, én CD-kel éltem végig a tínédzser koromat, volt egy kis CD tartom benne, talán 20-30 lemezzel, és szerintem legalább háromszor annyi pénzt költöttem rájuk, mint amennyit ma egy év alatt a Spotify-ra költök. Volt egy különös érzés, amikor megvetted az albumot, kibontottad, megnézted a borítót, elolvastad a dalszövegeket, ír a Timi, nem csak a zenét vettél, hanem egy tárgyat is, aztán jött az MP3, és hirtelen mindenki elkezdte letölteni a zenéket. Egy 700 megabájtos CD-re rengeteg dal ráfér.
0: Ez mondjuk jogos.
1: Hát amikor a CD-írók megjelentek, igen, akkor ugye 700 megás volt a CD.
0: Így van. Hát 650-es, uh-huh. Aztán később 700. Azok később jöttek, sőt, ma a végén már 800-asok is voltak, de az elvétve. Na de figyelj, tehát mindenki írta a CD-ket, mert mindenki mocsok, meg a zeneipart tönkretette az MP3, meg addig, amíg egy bizonyos hát Steve Jobs nem csinált egy iPhone nevű telefont. Nyilván nem ő csinálta, tehát ezt így kell, de hogy onnan jött az egész vissza. Ahhoz képest most már ott vagyunk, én legalábbis úgy hallgatok pillanatnyilag zenét, hogyha nem rádió szól, akkor ráaddibálok a telefonra, hogy mit játszom le, aztán meg lejátszik valami teljesen más, mert hülyék ezek a szövegfelismerők.
1: De elő vagy fizetve valamelyikre? A Spotify-ra? Vagy
0: nem Spotify-ra.
1: Még régen előfizetés is voltam, de... YouTube-ra én is előfizettem, de hát akkor az megint nem zene lejátszó, hanem igazából videó lejátszó.
0: Van a YouTube Music, ha nagyon akarod, tehát igen. Hogyha tényleg azt akarod. Őszintén nyilván megváltozott. Én mai percig tartok a telefonomon zenéket. Nem tudom, hogy milyen nyavajába tölti le az Apple, biztos, hogy nem MP3 formátumban, nem van neki valami saját, de ezt meg tudják csinálni. Mindenesetre én szeretem azt, hogyha offline hozzáférésed van a zenéhez. Ugye ez egy korszak volt. Miért ment nagyot a Winamp? Azért, mert nem volt internetünk. A volt internetünk dial-up-os volt. Az volt, hogy lehet, hogy egy MP3-at, ha kaptál hozzá LimeWire-en egy forrást, akkor akár le is jött 24
1: óra alatt.
0: A DC++ az már gyors volt, mert ez legalább hálózaton belül volt. Na, az a helyzet, hogy mit tudom én, például egy olyan dolog ilyen, mint például ez a Mr. Noi-tól, ami Teddy Swims-től szól, azért elég rendesen izzadtunk, ezt hozzá kell tegyem, úgyhogy ilyen szempontból igen, van, amin még haladjunk visszafele. Én őszintén az MP3 gyűjteményem viszont még mindig megtartottam.

0: Reklám.
1: A Hiperdoktor Maxban hiperajánlatok várnak. Szeptember 30-áig 20% extra kedvezmény jár az aknésbőre alkalmas termékekre, 20% extra kedvezmény a bébi ételekre és 20% extra kedvezmény a sportolóknak szánt termékekre. A kedvezmény kuponformájában érhető el, amely a következő vásárlások során használható fel a Hiperdoktor Maxban. További részletek a Hiperdoktor Maxban. Ember közelben, Dr. Max árakkal.
2: Eleget van a rohanásból, hagyd ott a város zaját és irány vármező. Friss levegő, horgászat, pihenés, ma is persze a friss vármezői pisztrán.

0: Vármezői halászcsárda, ahol jó megpihenni.
1: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
2: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
1: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
3: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
4: Szia! Képzeld, most jöttünk haza Gyuláról a Hőforrás Hotelből. Csodásak a medencék, közel a várfürdő, nagyszerű a reggeli és szauna szeánszok is vannak. Nézd meg te is csomagajánlataikat a hőforráshotel.hu-n.
5: Társadalmi célú hirdetés. A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
6: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
7: A reklám

0: a képlet. Azért Gábor, a legszebb mégis az volt, amikor az ember már kezdett hozzáférni. Ugye mi rádiónál mindenféle hangvágó cuccokkal dolgozunk, és egy adott ponton én nekiálltam az ilyen best of CD-imet megcsinálni úgy, hogy legyen normalizálva, mert az MP3-ban is az volt a baj, ami egyébként minden felvételben, ugye, hogy, tehát, hogy nem az volt, én nem értem, hogy mai napig ez hogy nem lehet megoldani, egyébként az összes stream szolgáltatóra is, nem zenei, hanem film streamre, hogy egyforma hangerőn szóljon minden.
1: MP3 gain. Van egy ilyen kis applikáció, amit le lehet számítógépre tölteni, és azzal ki tudod egyenlíteni. Tehát szépen beolvasod a mappát, és az összes MP3-ot egy hangszintre teszi át.
0: Igen, na ezt hát ez akkor ajánlom. Még nem volt, de most hát így, akkor ahogy mondod. Igen, tehát akkor mindegy, volt egy, és akkor aztán az volt a követendő.
1: De szerintem bűn lenne egy MP3 adatbázis letörölni a számítógépedről. Tehát rengeteg olyan dal van, amit sokkal szívesebben, akár a 80-as, 90-es évekből meghallgatok MP3 formájában, mint hogy YouTube-on megnézem a videóklipét.
0: Van, ami igen, van, ami nem. Ez nem tudom, de nálam mai percig van ilyen zenehallgatós, hogy rám jön, és akkor nyomatom. Az nincs, nincs neked ilyen, hogy mit tudom én YouTube-ról ott rakni egymás után a dolgokat? Megvan
1: nyitva a blog? Esténként azt szoktam csinálni, amikor egy keveset kell még dolgoznom, akkor felmegyek a kis stúdiumba, a tetőtérbe, és akkor YouTube-ról szoktam játszani, de úgy nem tudom, tehát hogyha nem dolgozom is, például, hát, vagy de dolgozom, mondjuk mosogatok a konyhában, akkor MP3-ról szoktam sokszor bejátszani a zenéket. Tehát a vinapot elindítom, aztán ott menjen shuffle be.
0: Hát figyelj, egyébként én azon gondolkoztam, hogy az utóbbi időben én úgy emlékeztem, hogy a Reamp-et használják, hogy a Winamp az megcsődölt, és igen, hát az orosz testvérek azok nekiálltak, és megcsinálták ugyanazt a kezelőfelületet okosan. Ez viszont meg ma működik minden felületre, azt hiszem, hogy az is benne van beleértendő, hogy mit tudom én, Windowsra az is, hogy Almára, talán még Linuxon is fut.
1: Uh-huh. Zozó írja nekünk, nekem a rádió volt az első úgymond zenei streaming szolgáltatás. Gyerekként rengeteget hallgattam rádiót, és amikor megszólalt egy dal, amit szerettem, vártam, hogy bemondják az előadót és a címét. Sokszor papírra írtam, például a Danubius rádiót nagyon sokat hallgattam, ha pedig nagyon tetszett, akkor próbáltam kazettára felvenni, volt, hogy az egész délutánom azzal telt, hogy vártam egy bizonyos számot. Megvan ez nekem is a gyerekkoromból, vagy a fiatal koromból, mert képzeled el, hiába, hogy Gyergyó Szent Miklós, de volt, amikor a Danubiust lehetett fogni.
0: Érdekes dolgok ezek. Gyurika üzenetével folytatjuk. Sziasztok, vagányok! Zenehallgatás, csak is Rádió Gaga. További szép délutánt kívánok mindenkinek.
1: Hát köszönjük!
0: Hiszem, Gábor készít, ezt muszáj befejezzük, hát ez a végszó. Most ehhez nem tudunk hozzátenni. Köszönjük. Tudjátok, mint meghaláljuk egy kis zenével, hallgassunk zenét, hiszen nálunk azért az adatbázisba nem kettő, lehet még három is akad.
2: Laza, apkönnyű délután a Gagán.
3: A vagányvágán.
2: Hétköznap délutánként Rádió Gaga. Rádió Gaga.
3: Slágerek és új zenék.

0: Na, most hátvakarás, hátmasszív, vagy jöhet most már a kávé?
1: Akár, igen.
0: Nagyon gyúrok arra sőre, de látom, te nagyon nem akarsz bemenni az erdőbe.
1: De az az igazság, hogy én már reggel 9-kor sört akartam inni, úgyhogy...
0: Ja, azt hittem már sörözt.
1: Nem mondanám Isten igaziból, hogy ez nem így van, hogy nem, sörözni nem söröztem, de tudnék sörözni.
0: Ebben a hidegben? Én ilyenkor nem tudom.
1: Figyelj, adj egy sört a kezembe, megmutatom, hogy hogy kell.
0: Jó.
2: Reklám.
3: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
4: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
5: Ne szenvedj otthon. A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
4: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
3: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
6: Bővítenéd a termékpalettádat állateledellel?
7: A Deák Hámor kis és nagy kereskedelem a Golden Dog állateledel kizárólagos importőre.
8: Minőség, jó árak, gyors szállítás. Legyen nálad is Golden Dog.
9: Deák Hámor, a vidék legjobb árai.
10: Deákhamor.ro.
11: Ha a legjobbat szeretnéd kedvencednek, válaszd a Mures Vet állatorvosi rendelőt. Modern diagnosztika, kutyakozmetika, kényelmes kutya és macska panzió saját beltéri szobákkal, valamint sürgősségi állatorvosi ellátás egy helyen.
12: Sőt, a gazdi jelszóval most 20% kedvezmény jár.
13: Mures Vet, Marosvásárhely, Hídvég utca 95.
14: Unod a megszokott kínálatot? A Supermarketben olyan különleges német sörök, üdítők és nyugat-európai prémium termékek várnak, amelyeket máshol nem találsz meg. Dózsa György utca 14, a Mures Mall közelében.
15: Supermarket, fedezd fel a különbséget!
14: Nyitva 2-től szombatig 10 és 18 óra között.
16: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
17: Csütörtökig kitart a rendkívül hűvös idő, az előttünk álló éjszaka legtöbb 6 fok lehet. Leállították a kotrási munkálatokat a Dunán Csernavodánál, és 2 katonai bázist nyitna újra az Egyesült Államok Grönlandon. Köszöntöm Önöket, Rigmányi Eszter vagyok, jönnek a részletek. 44 rövidfilm került be az idei Alternatív Nemzetközi Rövidfilmfesztivál versenyprogramjába. Az előzsűri a koronavírus járvány óta először több mint 1000, összesen 1003 benevezett alkotást nézett meg. A november 4-e és 8-a között Marosvásárhelyen megtartandó fesztivál nemzetközi versenyében 23 ország filmjei szerepelnek, köztük 10 magyarországi, 5 romániai és 5 német alkotás. A programban 21 kisjátékfilm, 15 animáció, 6 dokumentumfilm és 2 kísérleti film kapott helyet. A hazai filmek versenyében további 13 alkotást láthat a közönség. Az Alternatív idén 34. alkalommal várja a nézőket. Tovább drágult a gázolaj, az ár több benzinkútnál már megközelítette a 11 lejes literenkénti szintet, az üzemanyagára az ország valamennyi nagyobb töltőállomás hálózatán emelkedett. A drágulás hátterében elsősorban a nemzetközi olajárak növekedése és a lej árfolyamának alakulása áll. A 11 lejes lélektani határtól egyelőre mintegy egy bani választja el a gázolaj literenkénti árát. Az üzemanyagárak emelkedése közvetlenül növeli a közúti szállítás költségeit, ami más termékek árára is hatással lehet. Leállították a kotrási munkálatokat a Dunán Csernavodánál, holott a folyó vízszintje rekord alacsonyra süllyedt, a vízellens mintegy 40 cm-rel alacsonyabb az augusztusban mért szintnél, és a térségben jelenleg egyetlen kotrógép sem dolgozik. A munkálatok leállítására hivatalos magyarázatot nem adtak. A rendkívül alacsony vízellens nehezíti a hajózást is, ezért a folyó hajózhatóságának fenntartásában fontos szerepe lenne a meder kotrásának. A helyzetet a tartósan alacsony vízhozam is súlyosbítja. 2 katonai bázist nyitna újra az Egyesült Államok Grönlandon, amelyek közül az egyik a hidegháború idején már amerikai katonai létesítményként működött. A Reuters szerint az amerikai hadsereg a sziget stratégiai fontosságú északi részén erősítené jelenlétét. A bázisok közül az egyik a Pitufik űrbázis közelében található, a másik pedig a Scores by Sound térségében lehet. A lépések célja az északsarkvidéki térség megfigyelésének és az amerikai katonai képességének a megerősítése, a tervek részleteit és a nyitás pontos időpontját egyelőre nem közölték.
2: Kylian Mbappé szerint jó esélye lehet az idei aranylabdára, miután egyéni szempontból kiemelkedő idényt zárt és több fontos sorozatban is a góllövő lista élén végzett. A Real Madrid támadója hangsúlyozta, hogy szeretné elnyerni a díjat, de nem tekinti megszállottságnak a verseny. A francia válogatott új szövetségi kapitányáról, Zinedine Zidane-ról elmondta, kíváncsian várja a közös munkát és azt, milyen szerepet szán neki. Klubedzőjét, José Mourinho-t intelligens vezetőedzőnek és a modern futball egyik meghatározó edzőjének nevezte. Mbappé Didier Deschamps munkáját is méltatta, kiemelve mindazt, amit a szakember a francia válogatottal elért. A FIA döntése értelmében 2027-től a Forma 1-es versenyek maximális távja 305-ről 290 km-re csökken, így a futamok várhatóan 2-3 körrel lesznek rövidebbek. A változtatás a motorszabályok átalakításához kapcsolódik, csökkentik az elektromotorok teljesítményarányát, miközben növelik a belső égésű motor szerepét. A rövidebb versenytávval elkerülhető, hogy a csapatoknak nagyobb üzemanyag tartályokat kelljen beépíteniük. Módosulnak a versenymegszakításokra vonatkozó előírások is, miközben a futamok tényleges 2 órás időkorlátja megmarad.
17: Csütörtökig kitart a rendkívül hűvös idő, majd a hét második felében kissé megemelkednek az értékek. Szeptember végén és október elején az ilyenkor megszokottnak megfelelően alakul az időjárás, közölték a meteorológusok. Ma éjszaka 6 fokig csökken a levegő hőmérséklete, holnap 14 fok körül alakul a nappali maximum.
1: Most pedig. Ütött az utolsó óránk is, azt jelenti, hogy a vagányvágányban még van azért 60 perc, amit veletek képzelünk el. Ne menjetek sehova, maradjatok velünk, mert Horváth Gábor és Kis Bence itt vagyunk.
0: Igaz vagy, a hamis játékunkra még mindig lehet regisztrálni. Tudjátok, a telefonszámunkat, ott az applikációnk, és azt is aláhúznánk, hogy Facebookon nem lehet regisztrálni. Tudom, hogyha kimennék a piacra, és azt mondanám, kérnék szépen egy Paradise, akkor tudnák-e, hogy mire gondolok. Itt a Paradise, George Ezra.
18: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagányvágány.
19: Vagányvágány.
18: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagányvágány. Simre tesszük a délután.

0: Én nem tudom, hogy itt az előrehozott választások lehetőségére gyúrnak, de hogy az AOR-nak több lesz a szavazata azután, hogy Georgescu-t 30 napos előzetes letartóztatásba helyezték, most ugye tegnap elvitték hajnalosan, most kapott 30 nap. A Csóró nem értette meg a választások után, hogy nem kéne szögdösni tovább? Mert hát ez Romániában tehát, hogy tisztázzuk, ki nem állhatom, úgy gondolom, hogy egy sarlatán, és egy ilyen embernek nem, hogy a politikában nincs, amit keressen, az ilyeneket Diri házban kéne kezelni. Kettő. Romániában az az elit, aki az országot kontrollálja, ami hát amennyire mi meg tudjuk satszolni innen lentről, politikusok, hát nem tudom az oligarcha szó mennyire találó, de mondjuk az, hogy gazdag emberek, titkos szolgálati körök összefonódva. Na ez szokott elég egyértelmű jelzéseket küldeni valakinek, hogy üljön le a popsiára. Georgescu szerintem tényleg bolond, mert nem értette meg az üzenetet, hogy ő most legjobb lenne, hogyha azzal a pénzével, ami van, felülne egy repülőre, és elmenne egy olyan szigetre, ahol szép lányok vannak, kellemes habok, nincsen hideg, és a koktélok olcsón jönnek.
1: Oké, rendben van, de én most bevallom, az utóbbi időben a román médiát nagyon nem követtem, de számomra az jött le, hogy az utóbbi időben is Georgescu nem ilyen nagy hazafiasan harcol az igazáért, vagy a hát az állítólagos igazáért, hanem olyan csendben van, mint egy szürke kisegér.
0: Rosszul látom én ezt a dolgot? A régi nyelven azt mondják, tehát egy csomó izé, meg egyébként, hogy mi van, hogy szórakoztató bolond. Tehát az ember kötözni való bolond, nem normális, ez 100%. Mert ha ezt normálisan csinálja, az még rosszabb. De egyébként szerintem tényleg meg van futva. Mondja ezeket a bullshiteket, érted, amiket a filmidézetektől, az internetes bölcsességeken át, és egy csomó ember benyeli, de hát tisztázzuk, nem. Az a baj, tudod, hogy ezzel olyan szinten össze van fonódva az AOR, hogy az AOR-nak a vizére hajtja a Malmára hajtja a vizet,
1: igen.
0: És mindemellett az van, hogy a szociáldemokraták ugye szerintem előrehozott választásra gyúrnak, csak úgy megfogják, tehát az előrehozott választásnak a következők a következményei. Reálisan egy. Az RMDSZ piszokul rosszul fog szerepelni, legalábbis jelenleg minden jel erre utal, amit én látok. Kettő. A következő párt, aki a legnagyobbat fogja ebből bukni, azok a szociáldemokraták. Román vonalon.
1: Hát és épp ugye a liberálisok is, gondolom.
0: Ők kevesebbet fognak bukni szerintem, mint a PSD. Ők meg vannak győződve, tehát hogy hívják ezt a majmot, a pártelnököt? Elnézést, nem szabadott volna lemajmoznom Grindeanu.
1: Grindeanu?
0: Igen, szégyellem is magam.
1: Szégyed magad.
0: Rossz Bence. Na mindegy, azt mondta, hogy ők annyit fognak hozni, mint a 2024-es választáson. Ugyanitt nekem meg olyan derekam van, mint egy núbiai táncos nőnek.
1: Én nem tudom, hogy ezek a hagyományos romániai politikai pártok mi a francia nem tudnak már végre kiegyezni. Legyen szó a Penelíről, mármint a liberálisokról, vagy a szociáldemokratákról, az RMDSZ-ről, stb. Csak azért, hogy egyszerűen az AOR ne kerüljön közel ahhoz, hogy kormányt alakítson. Mert most már azt látom az utóbbi időben, hogy a szociáldemokraták hajlanak arra. Jó, Grindeanu többször kijelentette, hogy nem lesz AOR PSD koalíció.
0: És ezt képest a tegnap este nagyjából elmondta, hát, hogy dehogy nem lesz.
1: Hát én nem tudom. Nagyon remélem, hogy csak ki tudnak egyezni valahogy, mert ha arra tendál mindenki, hogy mindegy, csak legyenek előrehozott választások, és aztán meglátjuk, mi lesz a végeredmény, szerintem már borítékolható mindenki részéről, hogy az AOR fog kormányt alakítani.
0: Hát elég egyértelmű. Nézd, az van, hogy bocsánat, nem azt mondtam, hogy letartóztatás, ez helytelen, hatósági felügyelet alá került, ezt így mondják magyarul, csak ezeket a fogalmakat én nem tudom egészen tisztázni. Mindenesetre, hogy ebből cirkusz lesz, az egyértelmű, és az a helyzet, hogy pont azok a pártok fognak rosszul kijönni, akiktől úgy elvárnánk, hogy valahogy fogják meg ezt a nyomvadt országot a szakadék szélén.
2: Minden érdekel minket. És téged?
3: Ez a Vagány Vágány. Rádió Gaga.
4: Slágerek és új zenék.

Földön 12 frekvencián, Kolozsváron, New Yorkban, Szentpéterváron, Budapesten, vagy a Földgolyón bárhol megtalálsz minket. A megoldás radiogaga.ro vagy Rádió Gaga applikáció, mert ha neted van, a Gaga veled van.

0: break my heart.
1: Meg vagy-e lepődve egyébként, ha már itt beszélünk a bolondokról? Mondjuk azért az AFD-t nem lehet oda tenni Georgescu mellé, tehát a kettő ez nagyon, nagyon, nagyon nem egy kategória. Nem akarom én az AFD-t se dicsérni, de Németországban amilyen rendetlenség van, nem vagyok meglepődve, hogy egy erősen jobboldali beágyazottságú párt nem szerepel rosszul.
2: És mondom, hát sőt, nagyon úgy néz ki, hogy Merz meg fog bukni el. Hát,
1: Merz gyakorlatilag jó, hogy nem bukott meg már vasárnap, tehát hogy besgőt bonthat azért. Nagyjából Németországban, jó, Berlinben azt én sejtettem, hogy az AFD nem fog olyan nagyot alakítani, mert nem volt, ahogy nagyot alakítson.
2: Berlin, még?
1: Hát Berlinben, mit tudom én, Neuköllnben ugye németet nem nagyon kapsz. Nem azt mondom, hogy nincsen, de hogy, tehát, hogy Berlin amúgy is egy ilyen nagyon liberális város, olyan, mint New York. Tehát az például elképzelhetetlen, hogy mondjuk egy Donald Trump New Yorkban megnyeri a választást. Hogy kap szavazatokat? Igen, de na mindegy, ugyanez van kicsit Berlinnel is. Igen, ám csak az összes többi tartományban nagyjából hülyére nyerte magát az AFD.
2: Így van, erről beszélek. Jó, van nekem egy ilyen forrásom. Az egyik nagynéném az ott él Németországban, Frankfurt mellett Frankenthalban, és vele beszélgettem a múlt héten, hogy ők mint Németországban lakó személyek, ők hogy látják ezt az egészet, hogy az AfD ennyire megerősödött, és ők is azt mondják, hát most ez nem tudom mennyire releváns, hogy nagynénimnek mi a véleménye, de ők is azt mondják, hogy hát ezt a CDU majdnem csúnyát mondtam, rontotta el, és most nem tudok más német hagyományos politikai pártot mondani, de az AfD azért is tudott megerősödni, mert például amilyen a német politikának, tehát az utóbbi időben a német politika és az Európai Uniós politika amerre hajt és megy, akár beszélgetünk a migrációról is, vagy más témáról, egyszerűen ezeket a szélsőséges pártokat felhozták. És ezt láthatjuk Romániában is.
1: Igen, mondjuk nálunk teljesen más azok. Nálunk a gazdasági instabilitást. Figyelj, tehát amikor azt érzed, hogy nem abból a pénzből, amiért dolgozol, nem jössz ki hó végén, persze, hogy ideges vagy. Nem kell ehhez különösebb. Most az a baj, hogy Románia, ahelyett, hogy meglépte volna ugye a reformok terén, azt, amit meg kellett volna, a lassú rendrakási folyamat, megértettem, egyszer meg kellett húzni a nadrágszíjat gyorsan. Azt megcsinálták. De nekiállni a tényleges rendrakásnak, arra nem kerül sor. Ilyenkor mindig az van, hogy gyorsan meghoznak, megemelik az adót, csak akkor persze, hogy beáll a gazdaság a földbe. Nézd meg, vannak emberek, akik azt mondták, hogy most már 12 lej lassan.
2: Tehát, hogyha a szakemberek tudják, hogy ha ez történik, amiután megemelik az adót, akkor egyszerűen nem értem, hogy miért vezetik be az adóemelést, vagy miért beszélnek adóreformról, hogyha beáll a gazdaság.
1: Mert ez nem adóreform. Igaziból neki kellett volna állni, hát multinacionálisoknak is neki menni.
2: Persze.
1: Nem neki menni, megadóztatni őket is, mert rengeteget ott hagyunk náluk. Kettő, valóban támogatni azokat az embereket. Gondolj ilyenekre, hogy a krumpli termelőknek van valami 300 eurós támogatás hektáronként,
2: igen,
1: ami már májusban meg kellett volna jöjjön. Most még nem tudják kiszedni, mert amíg nem jön az illetékes hatóság, hogy lefotózza a földet, addig ha kiszeded, akkor utána nem kapod meg a támogatást. Tehát érted, hogy ilyen dolgoktól, persze, hogy agyzsábát kap a másik, és minden kormányzó párt hibás érte, az is, amelyik nem. Ez konkrétan amúgy Bolozsán személyén múlott ez a dolog, semmi máson. De ez egy a sokból. Vagy ott van, mit tudom én, a medve kérdés. Nézem, hogy megvan osztva a társadalom. Egyik része az, hogy meg akarják ölni az összes medvét. Nem mondom, van lehetőség medvevadászatra az új törvény szerint, de valami elég kis százalékban, tehát nem egy óriási, igen, szám. Nem trófeavadászatra van ez a kitár. Persze, tehát amikor az van, hogy az életedet félted, amikor a jövődet félted, hova fordulsz? Ahhoz az őrülthöz, aki azt mondja, hogy eztán minden jó lesz, mert a régi nyelven így mondják, ez pedig Kalin Georgescu lenne, mondom, kötözni való bolond, csak ahogy most lecsukták, az megint nem tiszta, megint az az érzése mindenkinek, hogy van mögötte politikai suskus, akkor persze, hogy utána mindenki ideges.
3: Laza, habkönnyű délután a Gagán.
4: A Vagány-vágány.
3: Hétköznap délutánként. Rádió Gaga. Rádió Gaga.
4: Slágerek és új zenék.

0: Na, az iskolai egyenruhát sikerült úgy megszavazni, hogy kimaradt belőle az iskolai egyenruha, jól értelmeztem a dolgokat, amiket olvastam.
1: Nem, dehogy
0: nem, is. Nem, benne van, benne van.
1: Igen, igen. Tehát megszavazta a szenátus a kötelező iskolai egyenruhát, a képviselőházhoz került a tervezet, és a tervezetből kikerült, hogy az egyenruhát nem viselő tanulók szüleit 1000 és 5000 lejre bírságolhatják, az egyenruha bevezetését mellőző iskolákat pedig 5000 és 10000 lejre büntethetik. Úgyhogy ezt kiszedték a tervezetből, hál' Istennek. Hát most milyen lett volna az tényleg, hogy aki nem tudja megengedni magának az egyenruhát, akkor azt megbírságolják.
0: Igen, de tehát gyakorlatilag akkor már nem kötelező, nekem ezt így értelmezném ezt a dolgot, de ja, oké, értem. Legyen. Egyébként az van, hogy azok, hogyha, mit tudom én, jövedelemtől és családi helyzettől függően esetenként támogatást is akarnak biztosítani, egyébként ezt helyi és megyei önkormányzati, illetve vissza nem térítendő külső forrásokból. Ez így jól hangzik, de én azt tapasztaltam, hogy legalábbis mi nálunk, hogy a szülők azok meg kell vegyék a gyermekeknek az egyenruhát. Egyébként nem tartom ezt annyira rossznak. Egyrészt ránézel egy gyerekre, és látod, hogy oskolás. Tehát, tudod,
1: jó, de hogyha annak a szülőnek van pénze rá, hogyha nincs, akkor valahogy kell segíteni őket. Akár a megyei önkormányzatok részéről, vagy nem tudom, most uniós forrásokra lehet pályázni ilyen esetben.
0: Nem,
1: szerintem
0: hiszem.
1: Nem. Gertrúdék nagyon nem fognak támogatni.
0: Gertrúdék, na mindegy. Gertrúdot
1: amúgy Ursula von der Leyen beszélünk.
0: Ursula Gertrúd von der Leyen tulajdonképpen. Igen. Ez

0: fogalmazott, hogy az egyenruha az egyenlőséget, a tiszteletet és a biztonságot szolgálja, az iskoláknak olyan helynek kell lennie, ahol a társadalmi különbségek a lehető legkevésbé számítanak, és a tanulás a legfontosabb. Amúgy ez holnap, majd egy kicsit fogunk erről beszélni, az iskolai bullyingról, mert pont ennek kapcsán olvastam több tanulmányt is, hogy akik, ugye azok az iskolák, amelyek nem köteleznek egyenruhára, hát ott a diákok azért eléggé szétszínszálják egymást, és itt is bejön az iskolai bullying.
1: Azt mondod, hogy a bullying az ki fog maradni akkor, hogyha tehát az iskolai...
0: Hát, hogyha egységesen öltöznek, akkor nem fogják egymást cigizni, hogy nekem nincs ilyen.
1: Attól még apuka megveheti az egyiknek a Michael Kors cipőt, vagy a mit tudom, én most mondtam egy márkát a sokból, tehát nyilván nem egy van, hanem ennél is több.
0: De jó kérdés, hogy az egyenruhához egyen cipő is jár-e akkor?
1: Dehogy jár. Tehát általában szerintem egy pólóval vagy valami ilyesmivel kimerül. Azért tartom egyébként fontosnak, hogy ezt a dolgot azért vegyük figyelembe, mert nem ettől fog mágikusan megoldódni. Attól fog megoldódni, hogy odafigyelnek a gyerekekre, hogy ne hergeljék egymást. Mindig ez volt, tehát nem mondják nekem a bullyingnak, amióta a bullyingnak hívják. Azóta esetleg többet beszélünk róla, de mindig volt olyan, hogy volt egy gyerek, akire az összes többi bikkelt. Ő volt az iskolának a lúzere, és hát mit tudom én, megverték, bántották, és a többi. Ez sajnos így volt. Nem látom, hogy ez megoldja. Nem azt mondom, hogy az jól van, félre ne értsd. De akkor is a másik, ha egyéb nem, akkor csak azt mondja, hogy jó, de hát mi karácsonykor nem tudom, hol voltunk. A Maldív-szigeteken teszem azt. Te hol voltál? A blokkban, a harmadikon? Mi? Mert hát... Nincs azzal se semmi baj, félre ne értsétek, csak magyarázom, hogyha az van, hogy a másiktól ki kell valahogy különbözni, akkor megvan a megoldásnak.
2: Magánvágány.
3: Pletykálunk.
2: Informálunk.
3: Eligazítunk. Sírre tesszük a székelyföldi délutánokat.
2: Ez is a Rádió Gaga.
3: Slágerek és új zenék.

0: kürtösök. De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütő csapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
1: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja, a Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak, és a hadnagy viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
2: Reklám. Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
3: Várunk a Székelyszentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
2: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
4: A Brikóban szeptember 30-áig a Cavalli öblítőperem nélküli WC csésze és tartályszette 19%-os kedvezménnyel mindössze 398 leért vásárolhatod meg, valamint a 90x90 cm-es Onega hidromasszázs zuhanykabint 21%-os kedvezménnyel mindössze 999 leért. Együtt munkára készen!
5: Még egy óra és beleharaphatok a szendvicsembe. Kibírod? Kibírod?
6: Máté, mi a helyes válasz?
5: A kibédítósa húsüzem házias ízei.
7: A kibédítósa húsüzem mindig jó választás a táskába. Helyi alapanyagok, családi receptek.
8: Keresd Maros és Hargita megye üzleteiben.
0: Társadalmi célú hirdetés.
9: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
10: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
0: A reklám után
11: ismét slágerek,

0: az iskolai egyenruhát elfogadták, és pedig reménykedtem, hogy ez nem. Én nekem rossz emlékeim vannak. Őszintén nekem Ceausescu integet az egyenruhás kérdésből vissza. Lehet, hogy velem
1: jó,
0: van a baj,
1: jó, de... viszont így, hát nem veled van a baj, hanem te azért emlékszel rosszul vissza, vagy nincsenek jó emlékeid az egyenruháról, mert Ceausescut hozott be a képbe.
0: Így van.
1: De attól függetlenül, hogyha 90 után köteleztek volna egyenruhára ahhoz, hogy iskolába tudjál járni, hát szerintem nem lett volna akkora gond, mert ezt már beszéltük, nézd meg az amerikai egyetemeken, vagy akár középiskolában. Ott is vannak egyes középiskolákban egyenruhák, és milyen jól néznek ki, minden egyetem és középiskola kiválasztja a számára megfelelő és elfogadott egyenruhát, és nagyon jól néznek ki a diákok benne, nem? Szerintem nincs semmi gondjuk ezzel.
0: Nem tudom. Szerintem egyszerűen nem tevődik fel. De Amerikában is az van ugye, hogy a magániskoláknak van egyenruhája.
1: Na, ezt nem tudom.
0: Az állami iskoláknak nincs, nem, ott nem kötelező. Én nem hiszem, hogy az iskolai kirekesztés megszűnne attól, hogy a gyerekek egyformán öltöznek. Viszont lesz olyan valószínűleg, aki szívesen viseli az iskolai egyenruhát. Nem tudom, hogy itt jövőre mire kell felkészülni. Én nem tartom ezt egy fontosnak. Tehát, hogy az oktatásnak annyi egyéb baja van, nem ez az első.
1: Oké, rendben, de most tudok hozni egy élő példát, most nem nincs amiért megemlítenem a középiskolának a nevét, viszont itt van környékünkön, és ugye nem kötelező az egyenruha az iskolában, az igazgatónő fogta magát, és megkérdezte az összes szülőt, összehívta ilyen szülői értekezletet tartott, hogy jó lenne, vagy hogy látják ők, hogy mi lenne, hogyha egyenruhát varratnának, vagy készítetnének a diákoknak abban az adott középiskolában. És majdnem az összes szülő benne volt, hogy oké, rendben van az egyenruha. És úgy láttam, hogy a diákok sem fordultak el ettől az ötlettől, hanem most egyenruha.
0: Rendben van, csak eddig nem volt kötelező. Nem volt kötelezhető, innentől arra fele az lesz. Jó-e, nem jó, nem tudom, már majd ki fog derülni. Tudod, ez mindig egy ilyen örök, ilyen húzd meg, erezd el. Nem tudom. Hát majd aztán a szülők, amikor bevezetik az egyenruhát, majd fognak írni SMS biztos, és biztos fogunk erről beszélni majd részletesebben. Egyelőre még a parlament is el kell fogadja. Most kérdés, hogy éppen ezzel foglalkoznak-e, vagy azzal, hogy ki legyen a miniszterelnök.
1: Úgy érzem, hogy te inkább az USZER és szenátorral egyezel.
0: Ezt
1: vagy
0: kikérem magamnak, ezt a gyanúsítgatást.
1: Stefan Pöllerie, ő azt mondta, hogy nevetségesnek nevezte pontosabban azt az elképzelést, hogy az egyenruha javítan az iskolai teljesítményen, és rámutatott, hogy az iskolák már a jelenlegi szabályok alapján is bevezethetnek egyenruhát vagy öltözködési elírásokat. Ezért nincs szükség egy új törvényre.
0: Hát figyelj, jó. Én a magam részéről akkor azt mondom, hogy várjuk meg.
1: Miniszterelnököt Romániának.
0: Ja, igen, jó? Egyszer legyen, tehát hallod, ha a prioritási listát kezdem, egyszer egy miniszterelnököt szeretném. Nekem mindegy, hogy ez a Siegfried, mindegy, hogy a varangyos béka, csak már valaki kuruttyoljon miniszterelnöki székből.
2: Színre tesszük a délutánokat. Vagy